0: aki szintén nagyon nagy hatással volt rám, és nagyon sok mindenben alakította azt, hogy én milyen óvónéni lettem. Majd a harmadik nagy példaképem, aki talán a harmadik állomás volt, Orehovszki Lászlóné, Kati néni volt az óvónéni váltópárom, aki szintén nagy befolyást gyakorolt az egész életemre. Én úgy hiszem, hogy ezt a három állomást tudnám úgymond elmondani állomásként az életemben.
1: Milyen egyébként egy jó óvodapedagógus? Hogyan lehetne ezt megfogalmazni?
0: Én úgy gondolom, hogy egy jó óvodapedagógusnak születni kell. Tehát ez az a hivatás, amit megtanulni nem lehet most, vagy alkalmas vagy erre, vagy hát ezt főiskolán, egyetemen nem lehet tanítani. Erre valóban születni kell. Egy jó óvodapedagógus mindenkiben meglátja azt az értéket, ami miatt szeretni lehet egy gyereket. És én valóban úgy voltam vele, hogy teljesen mindegy, hogy kisfiú volt, kislány volt, honnan jött, milyen családból származott, vagy milyen előlete volt a gyereknek. Én mindig úgy fogadtam, hogy tiszta lappal, és nagyon nagy szeretettel. Én úgy gondolom, hogy egy óvodapedagógusnak a legfontosabb dolga, hogy elfogadó legyen mindenkivel kapcsolatban, és igen, meg kell találni azt a pontot, amiben ő a legjobb. Tehát olyan nincs, hogy valaki valamiben ne legyen tehetséges, és igen, egy óvónénak én úgy gondolom, hogy le kell hajolni a gyerekek közé. Egy óvónénak nem székből kell irányítani, nem az asztal mellől, hanem ott kell ülni a gyerekek között. Én az utolsó percig, hál' Istennek, mindig meg tudtam tenni, hogy ott voltam közöttük, és lehajoltam hozzájuk, mert Isten igazából csak akkor tudsz az ő világukba belehelyezkedni. És én azt gondolom, hogy a legnagyobb visszaigazolás, hogy valóban jól csinálhattam azt, amit csináltam, hogy nagyon sok kisgyermek visszahozta a saját gyerekét, és mint édesanyaként érkezett vissza hozzánk. Úgyhogy már sokszor úgy mondtuk, hogy unokák érkeztek hozzánk vissza az óvodába, és hál' Istennek elmondhatom azt, hogy a mai social media az hozzájárul ahhoz, hogy nagyon sok régi óvodásommal fel tudtam venni a kapcsolatot, és nagyon sokukkal tartom mai napig a kapcsolatot, és nagyon nagy boldogsággal tölt el, hogyha találkozok bárkivel valahol az életbe, akár 20 vagy 30 éves az volt óvodása, még mai napig emlékszik rám, jó szívvel emlékszik rám, és beszélgetünk jókat.
1: Biztos, hogy nagyon pörgősek voltak az elmúlt évtizedek is, meg hát ahogy én úgy sejtem, minden nap pörgős egy óvodában sok-sok gyerekkel. Melyik volt, ha egy napot úgy végig gondol, melyik a napnak a legjobb pillanata itt ebben az óvodapedagógusi munkában? A reggelek, amikor érkeznek a gyerekek, és szia óvónéni, vagy valami egészen más?
0: Nagyon érdekes, mert tulajdonképpen mondhatom azt, hogy számomra majdnem, hogy az érkezés is legalább egy ilyen örömteli volt, mert szerintem egy óvónak az a legjobb, mikor bejön egy gyerek, és örömmel jön be az óvodába. Az elválás, a hazamenetel szintén egy nagyon jó dolog, mert hogy rendkívül jó dolog az, mikor egy kisgyerekért megjön apa, anya, a szülőnek lehet, hogy nem olyan jó dolog az, de nekem egy rendkívül jó visszajelzés volt, hogy nem akart hazamenni. Nagyon sokszor elhangzott a gyerekek szájából, hogy nem akarok hazamenni, és itt akarok maradni még az óviba. Ez mind azt bizonyította, hogy nagyon jól érezték magukat az óvodában, velünk is jól érezték magukat. És még én kiemelném az alvásidőt, tehát az is egy olyan meghitt bensőséges kapcsolat, mikor az óvónéni odaül a gyerekek mellé, mert nálunk mindig így zajlott az alvásidő, hogy odaültünk a gyerekek mellé, és kis simogatással próbáltuk őket elaltatni, és mikor a gyerekek összevesznek azon, hogy éppen ki mellé üljél. Nagyon nehéz volt igazságot tenni, de egy jó óvónéni mindig meg tudja oldani, egy kicsit itt is ülök, kicsit ott is ülök, és mindenkinek teljesül a kívánsága.
1: És végül mi az, amit üzenne a pályakezdőknek, a most kezdő óvodapedagógusoknak, vagy aki annak készül?
0: Én azt mondanám nekik, hogy nagyon-nagyon sok türelemre van szükségük. És valóban akkor választák ezt a hivatást sajátjukká, hogyha valóban teljes beleéléssel, teljes együttérzéssel és a gyerekek iránti szeretettel és rajongással tudnak lenni.
1: Sok szeretettel gratulálok, és jó pihenést!
0: Nagyon szépen köszönöm, meg lesz!
1: Kedves hallgatóink, összesen 8 óvodapedagógust köszöntött a Miskolci önkormányzata napokban. A pedagógus nap alkalmából pedagógus szolgálati emlékérem kitüntetéseket adtak át, a hivatásukat több évtizeden keresztül odaadással, elkötelezettséggel végző szakembereknek. A rendezvényen készült összeállításunkat hallották.

0: Repeto.
1: Repeto.
0: Repeto.
1: Válogatás a nap legérdekesebb riportjaiból. Repeto.
2: Kedves hallgatóink, mozgalmas volt az elmúlt néhány hét a Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület Bükki helyi csoportjánál. Fülemülék éjszakája, küldöttgyűlés, állatkerti bemutató is szerepelt az események között. Most pedig elindult a gólyagyűrűzés is. Június 13-án szombaton, Miskolcon és környékén több alkalommal is csatlakozhatnak ehhez az érdeklődők. A Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület Bükki helyi csoportjának alelnöke, Somoskői Péter számol be a részletekről. Igen, csak aktív a Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület Bükki helyi csoportja. Számtalan eseményt szerveznek, országos eseményekhez is kapcsolódnak, illetve helyi történések is zajlanak. Mi minden történt az elmúlt néhány hétben?
3: Igen, hát ugye május hónap az ilyen csúcsidőszak a madarászok életében. Május 10-e madarak fák napja, ehhez kapcsolódóan több eseményen vettünk részt. Ugye az országos esemény a fülemülék éjszakája, ahol hat helyszínen Eger és Miskolc környékén voltak programok, ezek ilyen madarás séták, általában délutáni, estében nyúló órákban, és ugye a környék madarait próbáljuk bemutatni, és köszik a fülemüléket. Ugye ez volt a országos program, ezen kívül én személy szerint is a Herman Otto Múzeum meghívására voltam a Lilafüreden a Peleháznál, szintén ilyen madarakfák napi rendezvényen, ahol iskolás csoportokat fogadtunk. Jártam a Miovi zöld programján, ahol ilyen 10 óvodából 6 óvodás vett részt, akkor ilyen állomásokon kellett teljesítéseket végezni, mint régen az akadályverseny szerű. Jártam a Martinkertvárosi általános iskolában madarakfáknapi madárgyűrűzésen, jártam a 21-es általános iskolában, szintén madárvédelem madarakfáknapja, tehát több ilyen rendezvény volt a szinte, ez a legsűrűbb hónapunk, úgyhogy, és hát nem csak én, most itt magam részéről beszéltem, de az egyesület aktív tagjai több ilyen rendezvényen, például idősek otthonában is az önötő téma taktársunk Szent Hedvig otthonban járt, ahol a szépkorúaknak tartott nagyon nagy érdeklődés mellett kis előadást a madarakról, itt ilyen madárbábokat, mű uhulábat, madárfészket mutatott be, és nagyon nagy volt az érdeklődés, nagyon nagy volt a siker ennek a kis programnak. Tehát ez a május, ez egy ilyen nagyon aktív a madarászok életében.
2: Az érdeklődők is aktívak voltak, akár a fülemülék éjszakáját tekintve, sokan voltak kíváncsiak arra a programsorozatra is, az ugye Miskolc több helyszínén is zajlott, ha itt kifejezetten csak Miskolcot nézzük mondjuk.
3: Igen, több helyszínen. Hát most én, ahol én jártam, változtattam a Miskolc-Tapolcai Park helyett, a Csorbatóhoz hívtam a vendégeket. Itt azért kevesebb ember jött el. A Miskolc-Tapolcai Park egy frekventáltabb helyszín, ott azért többen voltunk az elmúlt években, csak a környéken már sajnos nincs fülemüle, tehát váltani kellett helyszínt, és akkor ezt még úgy nem szokták meg az emberek. Tehát így egy kicsit kevesebben voltunk, de körülbelül 100 embert tudtunk megmozgatni így is ezeken a fülemülék éjszakai rendezvényen, tehát végül nem panaszkodhatunk azért.
2: És ha jól tudom, volt egy Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesületnek küldött gyűlése. Arról mit lehet tudni?
3: Igen, tehát ez az éves küldött közgyűlésünk, ez a nagy egyesület életében, ugye ez egy kötelező, civil szervezet életében kötelező ilyen eseményen részt venni, ahol minden ugye helyi csoport, ugye van 30 helyi csoport a nagy egyesületnek, az országos szinten, és akkor taglétszám arányosan lehetett küldötteket küldeni, a Bükki helyi csoport 7 küldöttet delegálhatott, és mind a 7 küldött jelen is volt, tehát kivettük a részünket. Ebben az évben tisztújító küldött közgyűlésünk volt, tehát a nagy egyesületnek az elnökét, a 6 elnökségi tagot, az ellenőrző bizottság, fegyelmi bizottság tagjait újra kellett választanunk, tehát újabb 5 évre kaptak mandátumot új tagok, akiket ugye kiválasztottunk, tehát ez egy ilyen fontos esemény volt. Hát ugye pont májusban van, ugye aktív időszakban, tehát ez egy ugye az adózási évhez kötődik ez a dátum, tehát ez minden évben így szokott lenni, tehát számítunk rá, hogy már úgy tervezzük a programjainkat, hogy tudjuk, hogy egy hétvégén egy napot menni kell.
2: Mi minden fog történni még, mert ha jól tudom, már ez a hétvége is újabb programokat tartogat.
3: Igen, tehát most a június első felében indul a fehérgólya gyűrűzés időszaka. Ugye ez ugye nem csak tudományos kutatási célokat végez, lát el, hanem ilyen, megint csak ilyen szemléletformálás, a nagy közönséggel való kapcsolattartást szolgálja. Szintén itt a Bükki Nemzeti Park szervezi, és tartja a kapcsolatot az MVM áramszolgáltatóval. Ugye az MVM, tehát általában ugye ezek a fehér gólyák nyilván mindenki tudja, hogy villanyoszlopokon költenek, és az MVM biztosítja az emelő kosarat és a megfelelő személyzetet, hogy itt ne legyen ugye semmilyen probléma, mégiscsak veszélyes üzemi területen kell, hogy mozogjunk. Általában szinte az MVM munkatársai hozzák le a gólya fiókákat a fészkekből, a földön gyűrűzzük meg, itt a nagy közönség megtekintheti a gólyákat, akár meg is simogathatja óvatosan, és utána visszakerülnek a gólyák a fészekbe, és megyünk tovább, tehát így ez egy maximum fél órás intervallum, ez nem zavarja a gólyák életét, tehát utána tovább folytatódik a napi rutin az etetés, és ugye ez Borsod és Heves megyében zajlik, a Facebook oldalunkon, tehát a Bükki Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület Bükki helyi csoport, ott kell keresni, de úgy láttam, hogy rajta van a Nemzeti Parknak a honlapján, és a Nemzeti Park oldalán is ezeket meg lehet tekinteni. Én, ahol én kapcsolatban vagyok, ez a június 13 szombati időszak, vagy dátum, hogy ez egy hétvége, itt mégis bárki tud csatlakozni, 14 óra 15-től indulunk Miskolc-Szirmán, és akkor megyünk Arnó, Sajólár, Ónod, Nacsi és Helyőkeresztül, Emőt, Harsány, tehát így 8 települést érintünk, általában fél órát töltünk egy helyszínen, elküldtem az önkormányzatoknak ezt a listát, tehát a helyi önkormányzatok megkapták, már volt is érdeklődés, akik ugye érdeklődtek, illetve vissza e-maileztek, hogy köszönik, és kirakták a közösségi oldalakra, vagy a önkormányzat honlapjára, tehát megy a szervezés, hogy minél több ember láthassa, mert mégiscsak egy ilyen érdekes dolog, azért fél méterről gólyát látni azért ritkán szoktunk.
2: Miért fontos egyébként ez a gólyagyűrűzés?
3: Hát ugye a gólyagyűrűzés esetén egy nagy számokkal ellátott színes jelölőgyűrűt teszünk a madarak lábára, nyilván egyedi azonosítás, tehát nincs két egyforma szám kombináció. Ezáltal ezt a madarat be tudjuk azonosítani, végülis a csűd, tehát a ugye, térd vagy combra tesszük így, kevésbé szakszerűen mondva, tehát viszonylag magasan, itt hát a fűben jár, illetve a fészken föláll, akkor ezt meg lehet látni, ezt a számot, és ezáltal többszöri leolvasást érünk el, akár a vonulási területén, vagy útvonala mentén, akár a későbbi költési helyein be tudjuk azonosítani, hogy hol született ez a gólya, merre vonult, és hova tér vissza. Ez különböző kutatásokra ad alapadatot, tehát ez a vonulási útvonal és a területhűség visszatérési terület eloszlás, stb. És hát minden ilyen adatgyűjtés, ami a madarak életével kapcsolatos, a természetvédelem ügyét szolgálja, tehát így látjuk meg azt, hogy milyen útvonalon mennek, melyek azok a pihenő területek, ahol jelentős számú gólya összegyűlik. Ezek a védelmi intézkedések alapjául szolgálnak által ezek az adatok, és hát ez a fő motivációnk ezzel kapcsolatban.
2: Mennyire zavarja egyébként egy-egy ilyen gyűrűzés a magukat, a gólyákat?
3: Hát, ahogy említettem, mindössze fél órát veszük igénybe a gólyákat. Nyilván ezzel egy kicsit megzavarjuk, de ahogy visszakerülnek a kis gólyák, ugye általában 4-5 hetes korukban gyűrűzzük meg a gólyafiakat, és 8-9 hetet vannak a fészekben, tehát nagyjából olyan félidős időszakban gyűrűzzük. Ebben az időszakban az a reakciójuk, hogy lelapulnak a fészekben, tehát nem kezdenek el velünk ugye hadakozni azzal a nagy csőrükkel. Ha nagyobb, tehát az idősebb korban tennénk, akkor már lehetnének ilyen problémák. A felnőtt gólya, ha ott is van a fészken, ő lerepül a fészekről, nem támad meg minket. A közelben esetleg leül egy kémére, vagy a tetőgerincére, próbál minket figyelni, de ahogy visszük a gólyákat, szinte már van úgy, hogy lesen jön az emelő kosár teljesen a földig, már visszarepül a fészkére a gólya. Tehát mivel ezt már olyan sok-sok éve csináljuk, nem tapasztaltunk olyat, hogy pont emiatt bármilyen fészek elhagyás vagy ilyen történt volna. Tehát rövid időre zavarjuk az értéket, nagyon hamar visszaáll a rend. A fészekben etetnek tovább, tehát nem okoz tartós zavarást ez a kis beavatkozás.
2: Egy néhány gondolatot azért hadd halljunk magukról, a gólyákról, és hogyan állunk jelenleg itt hazánkban a gólya állományt tekintve, vagy akár a fiókákat tekintve. Milyen adatok vannak itt? Hát gyanítom, a korábbi évekre lehet visszagondolni.
3: Igen, tehát ugye sajnos lassan csökkenő a tendenciánk a gólyákkal kapcsolatban. Ugye hosszú távú vonulókról beszélünk, azt jelenti, hogy át ugye a Szaharától, afrikai területeken Szaharától délre telel, tehát vagy Közép-Afrikában, vagy teljesen Dél-Afrikáig elvonul. Tehát a vonulási útvonalán ugye nagyon sok veszély leselkedik rá, az időjárási körülmények, ugye a szélsőséges időjárás miatt megint csak sok baj érheti a vonulás közben. Tehát ezért is fontos az, hogy tudjuk ezeket az útvonalakat, hogy legalább ahol Európában, ahol mi tudunk ilyen ráhatást tenni, akkor ott segítsük az ő mozgásukat. Ugye sajnos a vizes élőhelyek csökkenése, tehát ugye a fehér gólya az állatéletű táplálékot fogyaszt, kígyót, békát, tücsköt, bogarat, tehát neki vagy vizes élőhely kell, ahol a kétértőeket, hüllőket tudja zsákmányolni, vagy legelő kaszálórét, ahol már a tücsköt, bogarat, meg ott is azért békák előfordulnak. Tehát a szántó területeken csak egy évben kétszer, esetleg a szántás idején, amikor ugye kifordul a földből esetleg valami, akkor tud táplálékot találni, tehát egy nagyon rövid időszakon belül, tehát ez egész évben nem biztosít nekik táplálékot, tehát sajnos emiatt, hogy csökkennek ezek a vizes élőhelyek, állattartás csökken, tehát csökkennek a kaszáló és a legelő területek, ezért hát csökken a táplálékbázis, tehát csökken a fehér golyák száma. Ugye most ez a víz visszatartás, amit ugye hallani, meg vizet a tájba program, ami sajnos ugye a Alföldnél az elsivatagosodás és a talajvízszint csökkenését ugye eredményezte, ugye 100 éve engedjük le az Alföldről a vizet, ami annak idején még nagyon jó ötletnek tűnt, hogy minél több vizet bevonjunk a szántó művelésbe, de most már kiderült, hogy sajnos ezt túltoltuk, ahogy szokták mondani, tehát most már próbáljuk ezeket visszaállítani, ugye a vízügy, akár ugye az új kormánynak mindjárt az első kormányülése is, ugye ópusztaszerűen már ugye ezzel foglalkozott, tehát itt most úgy néz ki, hogy a gazdasági érdek és a természetvédelmi érdek találkozik, tehát én ebben látok lehetőséget, hogy ahogy ezek a vizes elöntések, ugye itt lehet látni, ez a vízőrzők mozgalom, stb., és itt ugye élőhelyet biztosít, nagyon sok, azon kívül, hogy a talajvizet próbáljuk visszapótolni, ami aztán ugye tudjuk, hogy sok kilométeren ez sugarú körben ugye emeli a talajvízszintet, és akkor ez a mezőgazdaságnak ugye nagyon fontos. Emellett ugye víztestek alakulnak ki, és itt ugye kétértőek hüllők egyből el tudnak majd szaporodni. Hát nyilván ez egy hosszú folyamat, és akkor bízom benne, hogy esetleg a gólyák és minden más olyan élő lény, ami ugye táplálék bázisban benne van, könnyebb lesz az életük, és esetleg már növekedni is fog majd sok-sok év alatt.
2: Egyébként itt a fehér gólya gyűrűzésekre visszatérve, hogyan kell készülni annak, aki szeretne mondjuk akár itt Miskolcon a szombati napon részt venni azon a jó néhány helyszínen, meg hát nem csak Miskolcon, mert ugye mennek Emődre is például. Mivel készüljenek? Egyáltalán nem tudom, állatot lehet-e vinni, kutyust lehet-e vinni, vagy az hát, inkább maradjon igen, otthon? Mik a szabályok?
3: Igen, tehát ugye mivel ugye vadállattal dolgozunk, tehát nyilván házi állatot ne hozzunk, kutyát, macskát nyilvánvalóan, mert nem tudjuk, hogy reagál. Tehát ugye csak a család jöjjön, az emberek. És ugye, ahogy említettem, fél órát töltünk egy ilyen helyszínen, tehát viszonylag gyors, sűrű a program, tehát megérkezünk, gyorsan letalpal a emelőkosár, az MVM szakemberi fölmennek, lehozzák a gólyát egy kosárba, letesszük egy árnyékos helyen, ahol először meggyűrűzzük, és utána engedjük, hogy akkor a gyerekek, akár a felnőttek oda sorba, szépen sorba állnak, oda mennek, hozzáérnek egy kicsit a tollazatukhoz, ugyanis ugye nem, tehát ugye van ez a sokszor kérdésként felmerül, hogy jó, ezt hozzá szabad nyúlni a madarakhoz, hogy az emberi szagot megérzik utána a szülők. Na most ez a madarak esetében nem áll fönt, ez a probléma, nincs jó szaglásuk a madaraknak, ugye emlősüket nem szabad simogatni, tehát hogyha az erdőszínen őz, gidát, szarvas, borjút, stb. Nyulat ugye találunk, na azt viszont tényleg nem szabad simogatni, itt működik ez a tudás, de a madarak esetében ez nem működik, tehát meg lehet simogatni, és akkor nem zavarjuk, tehát hozzá lehet érni, és akkor szépen így felváltva jönnek az emberek, így másodpercig ugye kis közeli kapcsolatban kerülnek a gólyákkal, és utána már egyből visszük is vissza a kosárban a gólyamfiakat, és megyünk tovább. Tehát ez egy ilyen kicsit gyors, egy fél órás kis program, tehát ne késsen senki, mert utána megyünk tovább. De akit érdekel, volt már ilyen, hogy véletlenül lemaradt valaki, és akkor jött a következő helyszínre, hát hogyha rendelkezik autóval, ugye, mert hát másképp nem tud utánunk szaladni, és ugye 10-15 perc alatt átérünk a következő helyszínre, akár jöhet a következő helyszínre, és akkor minden megismétlődik gyakorlatilag. Tehát ugye minden fészek egy kicsit más, máskorúak a fiókák, a tollazat másképp növekszik, vagy éppen más növekedési állapotban van, tehát van értelme velünk jönni, és akkor néhány fészket megnézni, mert esetleg más állapotban vannak, más fejlődési fázisban vannak a fiókák, és akkor szeret hasonlítani az egyes fészkeket.
2: Vannak egyébként visszatérő érdeklődők? Egy-egy ilyen gólyagyűrűzéskor?
3: Igen, természetesen, igen, vannak, meg nagy hagyománya van, például ugye Harsányba már az önkormányzat előre érdeklődött, hogy mikor megyünk, és akkor kivonul, hát hogy mondjuk a fél falu kivonul, nyilván, hogy 50-100 ember ott van, akkor ugye így mondjuk nagy képű, hogy a fél falu ott van, de hát ugye nyilván ez még csak töredék, de igen, tehát babakocsival, kisgyerekkel, a családok kivonulnak ott a közeli fagyizóban fagylaltot vesznek, és akkor ez egy ilyen kis családi visszatérő program. Úgyhogy természetesen vannak, akik figyelik és keresik ezt a programot.
2: Már csak azt mondjuk el, hogyha valaki nem tudta itt megjegyezni, hogy na akkor mikor, hol lesz, akár itt ez a szombati gólyagyűrűzés, gólyafiókagyűrűzés Miskolcon és környékén, hol tud utána nézni a pontos időpontoknak, helyszíneknek?
3: Hát ugye a Facebook oldalunkon, tehát a Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület Bükkihelyi csoport, tehát ha bejutjuk, hogy Bükkihelyi csoport, már szerintem megtalálunk, MME Bükkihelyi csoport, vagy a Bükki Nemzeti Park bnpi.hu oldalon, ott is rajta vannak ezek a programok, mondván, hogy a Nemzeti Park szervezi, ő fogja össze, és sokszor, sok helyen a Nemzeti Park munkatársai is végzik ezeket a gyűrűzéseket. Ez a szombat időpont, ez most pont az én gyűrűzésem alatt történik, de több helyszínen a Nemzeti Park Szolgálat munkatársai végzik a gyűrűzéseket.
2: Kedves hallgatóink, az elmúlt percekben Somoskői Péterrel, a Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület Bükkihelyi csoportjának alelnökével beszélgettünk.
1: Repeta. A nap legérdekesebb riportjaiból válogattunk.

0: Három óra. Európa Rádió. A református értékadó. Hírek az Európa Rádióban.
1: Az Európa Rádió híreit hallják, köszöntöm hallgatóinkat, Lénárt Vanda vagyok. A kormány döntött a diákhitel kamatstop meghosszabbításáról év végéig, közölte Köbben Anita kormányszóvivő csütörtökön Budapesten. Magyar Péter miniszterelnök jelezte, a kormány utasítja a Magyar Fejlesztési Bankot, hogy vizsgálja meg a kamatcsökkentés lehetőségeit. Köbben Anita közölte, a jelenleg is fennálló június végéig élő kamatstopot a Tisza kormány az év végéig meghosszabbította. A rendelet célja, hogy a 2024. december 31-éig keletkezett szerződés állomány szabad felhasználású hallgatói hitelek kamatának emelkedését megakadályozza. A kormány ezt a döntést is társadalmi egyeztetésre bocsátja. Magyar Péter hozzátette, amikor 2022. márciusában saját kérésére leköszönt az intézmény vezetésétől, akkor a jelenleg 9,65%-os kamat 1,99% volt, ezzel a történelmi mélypontjára ért el. A miniszterelnök jelezte, a kormány utasítja a gazdasági és energetikai miniszteren keresztül a Diákhitelkezelő Magyar Fejlesztési Bankot, hogy vizsgálja meg a forrásbevonás lehetőségeit és költségeit, valamint a Diákhitelközpont működési költségeit, és haladéktalanul járjon el, hogy jelentősen csökkenthető legyen ez a kamat, hangsúlyozta Magyar Péter. Felmenő rendszerben kivezeti a kormány a pedagógus képzést a Nemzeti Közszolgálati Egyetemről, valamint megszünteti az intézmény pedagógus továbbképzési monopóliumát is. Ezt közölte az oktatási és gyermekügyi miniszter a Facebook oldalán. Lannert Judit a pedagógus képzés kivezetését azzal indokolta, hogy nincs megfelelő intézményi keret. A miniszter ugyanakkor hangsúlyozta, hogy azokat a hallgatókat, akik már megkezdték tanulmányaikat, semmilyen hátrány nem éri, számukra biztosítják, hogy képzésüket változatlan feltételek mellett befejezhessék. Véget ért a 2025-2026-os tanévi digitális országos kompetencia mérés. Március 23-a és május 29-e között több mint 2 millió 700 000 mérési esemény valósult meg, több mint 607 000 negyedik és 11. évfolyam között tanuló részvételével. Minden évfolyam minden vizsgán területén elérhetők az előző tanulói eredmények az országos kompetencia mérés honlapján, között az oktatási hivatal. A közlemény szerint a 4., 6., 8. és 10. évfolyamos tanulók és szüleik a háttérkérdőíveket június 15-éig tölthetik ki. A tanulók előzetes eredményei az országos kompetencia mérés honlapjának előzetes eredmények aloldalán érhetők el a tanulók mérési azonosítójának megadásával. Az iskolák az intézményi gyors visszajelző felületen tekinthetik meg és elemezhetik, akár le is tölthetik tanulóik előzetes eredményét azzal együtt, hogy a végleges eredmények alapján képzett iskolai és országos mutatók az adatok feldolgozását és elemzését követően lesznek elérhetőek. A mérések célja a tanuló képességeinek, készségeinek minél pontosabb feltérképezése és az intézmények teljesítményének nyomon követése. Májusban kissé élénkült a kereslet az ingatlan piacon a március-áprilisi visszaesés után, a tartósan magas árszint ugyanakkor még mindig visszafogja a vásárlókat, közölte a Dunahaus friss ingatlan piaci barométere alapján. Májusban 8892 lakó ingatlan adásvétele jött létre országosan a Dunahaus tranzakció számbecslése alapján. A tranzakció szám 9,4%-kal elmarad az áprilisi és 13,3%-kal a tavalyi májusi szinttől, ami azt jelzi, hogy a tartósan magas árszint az otthonstart program támogatásai mellett is visszatartja a vásárlókat, és a piac a megfizethetőség határához ért. Az árdinamikában a vidéki kelet zárkózott fenn látványosan, a keleti országrészben a panelek négyzetméter ára egy év alatt a legnagyobb regionális mozgást produkálta, és már a nyugati szint fölé került, így a korábbi kelet-nyugati árkülönbség gyakorlatilag eltűnt, olvasható a Dunahaus elemzésében. Országos közúti ellenőrzés tart a rendőrség június 15-e és 21-e között. Az egyhetes ellenőrzés részeként június 19-én reggel 9 órától 24 órás alkohol- és drogmaraton ellenőrzést is végrehajtanak, közölte az Országos Rendőrfőkapitányság a polisz.hu oldalon. A közlemény szerint az Európai Közlekedés Rendészeti Szervek Hálózata Műveleti Csoport éves ellenőrzési terve alapján a rendőrség kiemelt figyelmet fordít az ittas vagy bódult állapotban közlekedő járművezetők kiszűrésére. Az ellenőrzések célja a közlekedés biztonság javítása, valamint a közúti balesetek megelőzése, írja a közlemény.
0: Az időjárásról.
1: Szombaton északnyugat felől átmenetileg megnövekszik a felhőzet, amely napközben szakadozik, gomolyosodik. Elszórtan elsősorban északnyugaton, északon fordulhat elő eső, zápor, esetleg zivatar. A nyugati a szél megélénkül, helyenként megerősödik. A hőmérséklet csúcsértéke 22 és 27 fok között alakul térségünkben.
0: Európa Rádió híreit hallották.

0: Kitekintő. Minden, ami foglalkoztat bennünket a hétköznapokban. Az Európa Rádió magazin műsora.
1: Köszöntöm hallgatóinkat, ez az Európa Rádió kitekintője. A mikrofonnál a szerkesztő Hegedűs Márk. Ma a szegedi Dugonics András piarista gimnáziumba látogatunk el, ahol két végzős is úgy döntött, református hittanból szeretne érettségizni. Felkészítő tanárukkal, Orosz Adrián vallástanárral beszélgetünk.
2: Ugye nem tudom, hogy az országban valahol máshol van-e még rajtunk kívül olyan csoport, akik katolikus, illetve más felekezetű iskolában ugye református hittanból érettségiznek. Nem tudom, tehát én nem ismerek ilyen személyeket. Én azt gondolom, hogy igyekszünk Isten kegyelméből alázattal állni ez a szituációhoz, és a tőlünk tehető a legtöbbet megtenni a siker érdekében.
1: És persze megismerhetik Bozsoki Blankát és Puskás Mihályt is. Ők a mai vendégeink, ha tehetik, tartsanak velünk.
0: Kitekintő. Minden, ami foglalkoztat bennünket a hétköznapokban. Az Európa Rádió magazin műsora.
1: Ketten is érettségiznek református hittanból a szegedi Dugonics András piarista gimnáziumban. De miért választja valaki a református hittant egy katolikus iskolában? És miért akar valaki hittanból érettségizni? Milyen tételek, témák, kérdések merülhetnek fel a vizsgán? Melyik tételektől félnek leginkább? Ezekről kérdezem a következő percekben Orosz Adrián református vallástanárt, a Dugonics András piarista gimnázium pedagógusát, és két érettségizőjét, Bozsoki Blankát és Puskás Mihályt. A szegedi Dugonics András piarista gimnáziumban beszélgetünk. Gyakorlatilag egy hittan érettségi felkészítőre ültem most be, és Orosz Adrián tanárnővel és két diákjával, Bozsoki Blankával és Puskás Mihállyal beszélgetünk annak apropóján, hogy néhány hét múlva hittanból fognak érettségizni. De mielőtt erről beszélgetnénk, engem nagyon érdekel, hogy egyáltalán miért ezt az intézményt választottátok, amikor gimnáziumot kerestetek magatoknak. Úgyhogy kezdjük ilyen kicsit távolabbról. Bozsoki Blanka.
3: Nekem az előző iskolámban nem volt olyan jó az osztályközösség, és erről az iskoláról azt hallottam, hogy nagyon összetartóak, ezért választottam ezt, illetve nagyon tetszett, hogy itt a vallás felé is közeledhetünk, és ez be is bizonyosodott, mivel tényleg nagyon jó a közösség is.
1: Akkor itt megtaláltad azt az osztályt, amire vágytál?
3: Igen.
1: Oké, Puskás Mihály miért a piaristákat választotta?
4: Hát én is hasonló okokból jöttem ebbe az iskolába. Ugye én is a közösség miatt, hát nekem is az előző iskolában volt pár ilyen probléma az osztállyal, de ebbe az osztályban nagyon jól érzem magam. Például tegnap is kimentünk focizni a fiúkkal, úgyhogy az is egy jó közösségépítő program. Meg a vallás miatt jöttem én is, hiszen már óvodáskorom óta református hittant tanulok, és szerettem volna ezt tovább folytatni, úgyhogy én nekem fontos nézőpont volt az is, hogy református hittan tudok tanulni ebben az iskolában.
1: És akkor Orosz Adriánt is hagy vonjam be ebbe a kérdésbe, mint református vallástanárt, egyháztörténészt, hogy miért a Dugonics András piarista gimnáziumban tanít?
2: 6 évvel ezelőtt kaptam ezt a lehetőséget, amikor az akkori két kálvintéri lelkész nő volt, aki felkért engem, hogy részt vennék-e itt a református hittoktatásban. Ugye ahhoz, hogy valaki középiskolában tanítson, egyetemi szintű végzettségre van szükség, és én annak idején megszereztem ezt a történelem és a német szakon mellett, 3. szakként a Debrecen Református Hittudományi Egyetemnek a vallástanárszakát is elvégeztem, és helyben van, úgyhogy pont a Covid kellős közepén belecseppentem ebbe a nagyon-nagyon áldott, néha lelkileg azért erőt és embert próbáló feladatba, de nagy örömmel és Isten vezetésével végzem, úgyhogy sok szeretettel és ez szolgálat számomra.
1: És amikor ezt elvállaltad, gondolta, hogy lesznek akár érettségiző diákja is egy katolikus gimnáziumban?
2: Hát az első pár évben ez ugye nem merült fel, mert azért alapvetően csoportokat vettem át, illetve felmenő rendszerben ugye jöttek a diákok. Egy néhány éve merült fel az első pár diáknál, mint lehetőség, ők végül utána nem választották, de 2-3 évvel ezelőtt már tudtam azt, hogy lesz egy-két diák biztosan, aki fogja választani a református hittant, mint érettségi tárgyat, tehát ez pár éven belül történt.
1: De akkor ők az elsők?
2: Az elsők.
1: Wow, akkor ez mindenkinek új helyzet. És akkor vissza a diákokhoz. Az, hogy a református hittant választottátok a kötelező hittanon belül, tehát nyilván mehetettek volna akár katolikus hittanon, és ez természetes, mert mind a ketten említettétek a református kötődést, nem is merült föl, hogy egy katolikus iskolában inkább katolikus hittan vállaltátok, hogy ti lesztek kevesebben, kis csoportba, és a többi, de beszéltek erről egy-két szót ti, hogy ez, ennek, vagy ez nem is volt a döntés, természetes volt. Bozsoki Blanka.
3: Szerintem ez nálam nem is nagyon merült fel kérdésként, mivel már átreformátusnak vagyok keresztelve, konfirmáltam is, gyerekkorom óta tartom a hitet, ezért nem volt kérdés, hogy én a református hittanra szeretnék járni.
1: És nem féltél attól, hogy te leszel a csodabárány egy katolikus gimiben, mint református?
3: Nem annyira, meg az osztályból hárman is voltunk, úgyhogy nem egyedül voltam.
1: Puskás Mihály?
4: Én is konfirmáltam már 7. osztályos koromban. Ugye nekem is ez egyértelmű volt, hogy református fogom választani, meg ráadásul az előző iskolában is református hittant tanultam. Volt rá lehetőség, és nagyon tetszett, és szerettem volna ezt tovább folytatni.
1: És te se tartottál attól, hogy esetleg furcsa lesz, hogy te vagy az iskolán belül a kisebbség?
4: Hát ugye előző iskolában is kevesen voltunk, konkrétan szerintem 4-en voltunk, ugye az elég kevés, de nem riadtam vissza, mert tudtam, hogy református hittan az nem egy olyan óra, ahol így egy ilyen nagyon nehéz óra lenne, szóval kicsit ilyen jobb hangulatú óra, meg így barátságosabb, mint a többi, és hát tudom, hogy a tanárokkal is jó kapcsolatot lehet ápolni, úgyhogy én nem riadtam vissza, hogy kisebbségben lennék, de nem is érzem magam abban, annak, hiszen rajtam kívül még ketten is vannak, úgyhogy ez elég sok.
1: És akkor Orosz Adrián, ön hogy érzi magát? Egyrészt erre a hangulatra reagáljunk, tehát jóba lehet lenni a tanárokkal, meg jó a hangulat a hittanórán, ön is így látja?
5: Én gondolom, hogy igen, tehát azért nyilván, amikor valaki megismeri olyan a diákjait, akkor először azért megvan az egészséges távolság, de utána természetesen azért 4-6 év, 5-6 év közös tanulás, közös munka után azt hiszem, hogy kialakul az a szeretetteljes, bizalmas lelki kapcsolat, amikor akár hittanórán kívül, hittanóra keretén belül is, de hittanórán kívül is sok szeretettel vállalok én is, akár lelki gondozást, akár beszélgetést. Én azt gondolom, hogy igyekszem is az, hogy a hittanóráknak, református hittanóráknak a hangulata az egyrészt ugye a Biblia ismeret elmélyítése, az egyháztörténelem, etika, dogmatika különböző fontos alapkérdései mellett, azért mivel heti 2 óránk volt, ugye a fakultációval együtt heti 4 óránk volt, így volt lehetőség például olyan keresztény témájú filmek megtekintésére, amely akár egy egész életüket meghatározhatja. Én magam is a református gimnáziumban érettségiztem, Pápán a református gimnáziumban. Mi az elsők között voltunk az újraindult rendszerváltás után újraindult osztályok között, és nekem is dominánsak voltak azok a beszélgetések, azok a filmélmények, amelyeket ott kaptam, és amit ott kaptam, azt igyekeztem jó sáfár módjára továbbadni.
1: Mondjon egy-két filmcímet a hallgatóinknak, amit esetleg ők is megnézhetnek, akik hallják ezt a beszélgetést.
5: Igen, például a Tűzszekerek, ugye Erik Little életéről, ugye skót református misszionárius volt, illetve az ő életének a folytatása, ugye a Sasok szárnyán, akkor ilyen például Quo Vadis, ugye gyakorlatilag Néró idejében az első keresztjének hitéről, keresztény üldözésekről szól, de ezek a klasszikus bibliai filmek, ugye a József, a Dávid, a Mózes, 10 parancsolat, ugye ezek régebbi alkotások, valamelyik az 1950-es, 60-as, 70-es években készültek, de ez legtöbb ugye Oscar-díjas, közelmúltban készült Luther film, ugye ez is egy elég klasszikus, tehát minden negyed évben, fél évben azért van lehetőség arra, hogy ezekről beszélgessünk, és utána akkor egyénileg vagy csoportosan kérdések formájában ugye feldolgozzuk, illetve a konklúziókat ugye levonjuk belőle.
1: Azért 2 hittanóra van egy héten, mert ez egy egyházi gimnázium, és emiatt 2 hittanóra van, és akkor ez ugyanígy van minden felekezet hittanórájára?
5: Így van, így van. Tehát mivel ugye az egyházi fenntartású intézményekben mindegy az, hogy melyik felekezet tartja fenn, a kerettantervben, illetve a helyi tantervben is heti 2 hittanóra van előírva.
1: Ígérem, mindjárt az érettségizőkről és az érettségiről beszélünk, csak szerintem az is nagyon érdekes, legalábbis nekem, aki inkább református intézményekben szoktam ilyen beszélgetéseket folytatni, hogy önnek tanárként milyen volt itt a légkör. Ön nem félte attól, amit a diákjaitól kérdeztem, amikor ide először belépett, hogy ön egy református tanár, és ez egy piarista gimnázium, hogyan fogják fogadni, milyen lesz a hangulata a tantestületben, milyen lesz a hangulata egy önreflexiós bűnbánati alkalmon, vagy egy iskolai tanévnyitón, egy katolikus szentmise keretében, nem tudom, tehát bármilyen aggodalom volt-e önben, és aztán mi volt a tapasztalat az évek alatt?
5: Alapvetően, hogy én több típusú intézményben tanítottam református gimnáziumban is, illetve az összes egyetemi gyakorlatomat is annak idején ott végeztem, de tanítottam magán szférában, nyelviskolákban is, tanítottam külföldi egyetemen, magyarországi egyetemen, Szegeden is voltam, ugye több alkalommal, viszont ugye 10 éven keresztül felnőtt képzésben is részt vettem, teljesen világi állami szférában, illetve állami gimnáziumban, úgyhogy az elmúlt évtizedek alatt több olyan tapasztalatot sikerült összegyűjtenem, hogy akár protestáns, akár katolikus, akár bármilyen felekezetű tantestületben elég könnyen be tudok illeszkedni. Nem volt, azt gondolom, hogy jól alkalmazkodó személynek gondolom magam, és konfliktusok egyáltalán nem voltak. Az első pár év után baráti kapcsolatot sikerült kialakítani, akár a vezetőséggel, akár a kollégákkal, mivel aktívan én is igyekszem részt venni, ugye évnyitón, évzárón, illetve ezeken a közös alkalmakon, ezeken a közös bűnbánati önreflexiós alkalmakon, így azt gondolom, hogy ez nem jelent gondot.
1: És akkor forduljunk rá a hittanra. Akkor először a diákokat kérdezem, hogy miért a hittant választottátok érettségi tárgynak? Van-e szükségetek a továbbtanuláshoz erre? Ha igen, miért? Ha nem, akkor meg talán még érdekesebb, hogy miért a hittant választottátok. Kezdette Blanka? Mehetünk ebbe a sorba, jó? Akkor Bozsoki Blanka.
3: Én mindig is szerettem a hittan tantárgyat, így azt érzem, hogy nekem ez egy könnyebbség volt, hogy egy olyan tárgyból érettségizhetek, amit így szeretek is, meg könnyebb is számomra ezt tanulni. Hát a továbbtanulás szempontjából 5. tárgynak elfogadják a hittant azokra a helyekre, amiket bejelöltem. Ezt is nyilván figyelembe vettem a tárgyválasztásakor.
1: Elárulod, hogy hova vágysz, vagy ez maradjon a te titkod?
3: Hát ezt még pontosan nem tudom. Vannak opciók, de még bizonytalan.
1: Puskás Mihály?
4: Ugye nekem nem kellett választani 5. tantárgynak, mert nekem volt az informatika már, de hát azért is választottam a hittant, mert nagyon hát szeretek jönni, meg úgy érzem, hogy amikor tanulunk valamit, akkor az az életünkben is hasznos dolog, és tudunk belőle hát tanulni, vagy így a saját életünkben valami hasznos dolgot megtudni, vagy akár így a lelki dolgokkal kapcsolatban, vagy ugye például abból a Bibliát forgatjuk, az is segíti az életünknek a mindennapjait. Tehát, hogy szeretek hittanra járni.
1: Közben hagyd kérdezzek, az a mondatot, csak szerintem a hallgatóink között sok olyan van, aki nem tegnap, meg tavaly előtt érettségizett. Az, hogy azt mondod, hogy az informatika megvolt, az azt jelenti, hogy előrehozott érettségében ezen már túl vagy, ugye? Ez egy két mondatban elmondott, hogy ez mit jelent?
4: Igen, ugye mindenkinek kell egy plusz egy 5. tantárgyat választania, hogy miből fog érettségizni. Ugye én megcsináltam tavaly előrehozott érettségiként az informatikát, szóval nekem ez már nem lenne, hogy azért választanám a hittant, szóval igen, én nem azért választottam, hanem...
1: Tulajdonképpen ez egy 6. plusz dolog, itt se kéne lenned, most éppen igen. Otthon ülhetnél a limonádét mellett, és készülhetnél az egyébként kötelező érettségikre, de te helyette itt ülsz egy református hittan felkészülőn.
4: Igen, meg azért is választottam a hittant, mert már régóta tanulom óvodáskorom óta, és már a legtöbb dolgot azt így meg is tanultam, és ez nekem nem jelent olyan nagyon extrém nehéz energiabefektetést, hogy hitemből is érettségizzek, hiszen már ebből eléggé felkészültnek érzem magam.
1: És te elárulod, hogy mik a terveid az érettségi után?
4: Hát én a STR-re szeretnék tovább tanulni, tanító szakra, azt jelöltem meg első helyre. Hát én sakkozó is vagyok, és szeretnék majd tanító szakot végezni, viszont én sakkot szeretnék majd tanítani, majd el fogok végezni tervek szerint egy sakkedzői képzést. Már vannak is tanítványaim, de szeretnék még kicsit magasabb szintre is lépni a sakktanításon belül.
1: És miért a tanítás?
4: Hát ez egy jó kérdés. Talán azért, mert van egy öcsém, és őt is, amikor még kisebb volt, akkor tanítgattam különböző dolgokra, akár jóra, akár még rosszra is.

0: szereteted, a te neved és hűséged miatt. Szállj meg, és könyörülj rajtam. Mert nem a saját érdemeire tekintve lehet hivatkozása bárkinek, hanem egyedül a mellénk álló, értünk életét adó Krisztusra nézve. Ő váltott meg. Ő a védőügyvéd. Általa lehet utunk az atyához, sőt, gyermekei lehetünk a hatalmas Istennek. Ez a kapcsolat a hivatkozás az alázatos kérésre. Jóságos szereteteddel ments meg! Lehetnek panaszaink, mások vagy a körülmények miatt. Lehet kérésünk, vágyunk, saját elképzelések okán. S lehet alázatos imánk és áldásra vágyódásunk a könyörülő és kegyelmes Úr szeretete miatt. Ha felnézünk, másképp tudjuk látni azt is, ami körülvesz. S talán nem csak a bántást, de az áldásokat is felfedezzük. Legyen így. Imádkozzunk. Minden áldások adója, szerető mennyei atyánk. Hálát adunk neked, hogy jöhetünk hozzád minden állapotunkban. Örömeinkben, de sebzettségünkben, igazságtalan bántások, sérelmek között is. Köszönjük, hogy te értesz és megértesz bennünket, hogy neked is fáj, amikor mi kínlódunk. Te igaz bíró vagy. Rád bízzuk életünk megsebzettségét. Kérünk, add nekünk és környezetünknek is mindazt, ami előre visz, ami láttat téged, ami közelebb vonz akaratodhoz. Segíts áldásaidban bízni, és azokat meglátni. Amen.
1: Igéi gondolatokat hallottak a Református Biblia olvasó kalauz alapján. Mert nem csak kenyérrel él az ember.

0: Lénárt Mandától hallják. A kormány döntött a kórházi hűtés rekonstrukciós programról, amelyet több mint 3 milliárd 600 milliós javítási és fejlesztési programot jelent. Ezt jelentette be Köbbel Anita kormány szóvivő, a kabinet előző napi ülésén hozott döntéseiről tartott tájékoztatón csütörtökön. A kormány célul tűzte ki az elavult kórházi hűtési rendszerek ütemezett teljes körű megújítását, a megváltozott időjárási körülményekhez való alkalmazkodás és a betegbiztonság javítása érdekében, hangsúlyozta a kormány szóvivő. Köbbel Anita a beruházásokról elmondta, megjavítják a Szent László kórház hibás folyadékhűtőjét, új hőcserélőket telepítenek a Ján Ferenc délpesti kórház és rendelő intézetbe, helyreállítják a Bajcsi Zsilinszky kórház hűtőszivattyúit, javítják a Szent Imre egyetemi oktatókórház hűtési és épületfelügyeleti rendszereit. A 3 milliárd 600 millió forintos javítási és fejlesztési program mások mellett kiterjed a Miskolci Központi Kórház elavult folyadékhűtőire, korszerű épületautomatikai rendszer építésére, valamint Győrben, Kaposváron, az Országos Onkológiai Intézetben, a Honvéd Kórházban és a Heinpál Gyermekkórházban is lesznek fejlesztések, ismertette a részleteket a kormány szóvivő. Két napon, hétfőn és kedden ülésezik a jövő héten a parlament. A hétfői ülés várhatóan Magyar Péter miniszterelnök napirend előtti felszólalásával kezdődik. Az országgyűlés hétfőn dönt arról, hogy 8 évben korlátozhatja a miniszterelnöki tisztség betöltésének maximális idejét. Hallerné Nagy Anikó, a parlament alelnöke a házbizottság ülését követően kiemelte, a hétfői lesz a rendes tavaszi ülésszak utolsó ülése, ezt követően nyáron már minden ülés rendkívülinek minősül. A politikus felhívta a figyelmet, hogy a nyári rendkívüli ülésszak alatt az állandó parlamenti bizottságok folyamatosan üléseznek majd. Hétfőn a napi rend előtti felszólalásokat és az interpellációkat követően az országgyűlés szavaz az alaptörvény 16. módosításáról, ami 8 évben korlátozza a miniszterelnök hivatali idejét, rendezi a közérdekű vagyonkezelő alapítványok ügyét, illetve megalapozza a szuverenitásvédelmi hivatal megszüntetését. Kedden, amely már rendkívüli ülésnap, több általános vitát is lefolytatnak. Hallerné Nagy Anikó ezek közül kiemelte az Európai Uniós forrásokhoz való hozzáférés érdekében szükséges egyes törvények módosításáról és a pedagógusok teljesítmény értékelésének megújításához szükséges törvényi rendelkezésekről szóló indítványokat. Péntektől Budapesten és további 10 vármegyében feloldják a tűzgyújtási tilalmat, 6 vármegyében azonban a korlátozás továbbra is érvényben marad, közölte a Nemzeti Élelmiszerlánc Biztonsági Hivatal. A lehullott csapadéknak köszönhetően megszűnt a fokozott tűzveszély, ezért a NÉBIH, a Belügyminisztérium Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság egyetértésével június 12-től visszavonta a tűzgyújtási tilalmat Budapesten, valamint Békés, Fejér, Győr-Moson-Sopron, Hajdú-Bihar, Jász-Nagykonszolnok, Komárom-Esztergom, Nógrád, Somogy, Tolna és Veszprém vármegyékben. Egyúttal kiemelték, hogy az ország többi részén a lehullott csapadék mennyisége a korábbi aszályos időszak miatt nem volt elegendő a tűzkockázat csökkentéséhez. A kiszáradt talaj gyorsan elszívja a nedvességet, a nappali felmelegedés és a szeles időjárás pedig tovább fokozza a tűzveszélyt. Mindez azt jelenti, hogy tilos tüzet gyújtani belterületi és külterületi erdőkben, és azok 200 méteres körzetében fekvő külterületi ingatlanokon, valamint fásításokban és azok 200 méteres körzetében külterületi ingatlanokon. A tilalom a kijelölt tűzrakóhelyekre is vonatkozik. Az érvényes tűzgyújtási szabályokról és aktuális korlátozásokról az erdőtűz.hu és a katasztrófavidelem.hu oldalon lehet tájékozódni.
1: Az időjárásról.
0: Szombaton északnyugat felől átmenetileg megnövekszik a felhőzet, amely napközben szakadozik, gomolyosodik. Elszórtan elsősorban északnyugaton, északon fordulhat elő eső, zápor, esetleg zivatar. A nyugati szél megélénkül, helyenként megerősödik. A hőmérséklet csúcsértéke 22 és 27 fok között alakul térségünkben.
1: Európa Rádió híreit hallották.

kevés, az álmodozásból az idő levés. Csíkeken lépked a járdán az ősz, kabátot ad rád, belenősz, vagy kirakod a kapu elé, fölös szókmók, valahol a nyár, lenget egy pólót, abba bújnál bele, napra fekvő önmagadba. Menni kéne a kis gurulós bőrönddel, fütyülni

0: Napindító, az Európa Rádió magazin műsora. Hírek, információk, érdekességek. Napindító.
1: Kedves hallgatóink, már egészen kicsi korában tipikusan az a kisgyerek volt, aki mindent kipróbált, ha kellett apró darabokra szedte a virágot, hogy megnézze, hogyan épül fel. A kertek növények iránti szeretete, családi örökség, így nem volt kérdés, mi is lesz, ha felnő. Biomérnökként végzett, tanult Amerikában, saját vállalkozást vezet, és szinte mosolyog a hangja, amikor a munkájáról kérdezi az ember. Ő Berecki Anna, a B. Blooms egyik alapítója, aki nap mint nap azon fáradozik, hogy hazánkban is általánosan elfogadott legyen klímabarát kertet kialakítani. A riporter Balázs Alexandra.
2: A családom mezőgazdasággal foglalkozik, így a mindennapi beszélgetésben is benne voltak ezek a dolgok, illetve a nagyimmal is nagyon-nagyon sokat kertészkedtem, aki egy erdő mellett lakik, szóval így tényleg meg tudtam tapasztalni a természetnek minden kis apró örömét, a növényektől kezdve a kis apró élőlényeken át minden.
3: És egyébként az természetes volt, hogy ezen a pályán mész tovább?
2: Hát igazából abban biztos voltam, hogy valamilyen módon szeretnék a biológiával, vagy hogy így az élő dolgokkal foglalkozni. Már általános iskolában is nagyon szerettem, aztán gimnáziumban egy fantasztikus biológia tanárom volt, aki szintén így csak tovább erősített ebbe, hogy ez így nagyon közel áll hozzám. De azt is tudtam, hogy mondjuk orvos semmiképpen se szeretnék lenni, és akkor próbáltam ki silabizálni, hogy mit lehet még csinálni az alapján, hogy szeretem a növényeket meg az állatokat, és feltétlenül biológus se szerettem volna lenni. Aztán nyilván így a család oldaláról jött a lehetőség, vagy az opció, hogy hát akkor a mezőgazdasággal is foglalkozhatok, vagy mehetek agrár képzésre, de akkor még annyira az se tetszett, és akkor így találtam rá a biomérnök képzésre, ami...
3: Mit csinál egy biomérnök?
2: Na ezt a kérdést szerintem egyik biomérnök se szereti. Ugye nagyon sok irányba lehet menni, szóval mondjuk a szennyvíz telepektől kezdve a gyógyszergyárig kb. Bárhol el lehet helyezkedni. Talán úgy fogalmaznám meg, hogy azokat a folyamatokat, amiket eddig mondjuk kémiai úton oldottak meg, vagy másfajta módon, ezt megpróbálják biológiai folyamatokká átalakítani. Tehát mikroorganizmusokat, baktériumokat, gombákat használnak ahhoz, hogy akár mondjuk az élelmiszeriparban is, vagy a gyógyszeriparban, majd tényleg ilyen szennyvíz, tisztítás és társai. De hogy ebből is kiderül, hogy ez egy ilyen nagyon szertágazó terület, és így az alapképzés során nekünk leginkább arra fókuszáltak, hogy ezt így mindent megpróbálják bemutatni, és volt valamilyen szintű specializáció, de azért eléggé nyitottan hagyták, hogy akkor merre is menjen tovább az ember. És én így az alapképzésem során jöttem rá, hogy engem az a része érdekelt leginkább, ami így a mezőgazdasághoz kapcsolódott vissza, szóval mégiscsak visszakapcsolódtam így mond a családi gyökerekhez, és akkor a mesterképzésemet már végül így visszakapcsolódva az agráriummal kapcsolatban végeztem el.
3: És Amerika hogy jött a képbe?
2: Őszinte szeretnék lenni, teljesen véletlenül. Az eredeti tervem, azt kell rólam tudni, hogy én nagyon szeretek tervezni, nagyon struktúrált vagyok, nagyon szeretek így kontrollálni a dolgokat, azért kb. Mikor már az alapképzésemre jelentkeztem, akkor tudtam, hogy majd én a mesterképzésemet Dániába szeretném majd megcsinálni biotechnológia szakon, és erre így tudatosan készültem is, amúgy fel is vettek az egyetemre, de aztán az utolsó pillanatban végül kihátráltam belőle, mert akkor már volt egy ilyen kis startup vállalkozásunk, és így rájöttem, hogy a kettő azon fog egyszerre menni, hogy én Dániába csinálok egy mesterképzést, és közben itthon meg egy vállalkozást csinálunk, és akkor így Dániáról lemondtam. De hogy valamit mégiscsak szerettem volna így tovább képezni magam, és akkor így teljesen véletlenül találtam rá arra, hogy hát vannak online képzések is, és nem csak online képzések vannak, hanem akár egy egész mesterképzést is el lehet végezni online, és akkor így találtam rá erre az amerikai egyetemre. Nagyon rövid volt a jelentkezési határidő, de mivel már a Dániai Egyetemre való jelentkezés miatt kb. Megvolt minden anyagom, így gyorsan le tudtam adni mindent, és szerencsére be is kerültem, és akkor így tudtam elvégezni.
3: És itt mi volt a képzésnek a lényege?
2: Angolul crop science-nek hívják, magyarul nincs szerintem egy az egyben ilyen szak, de egy agrárképzés volt igazából, de kicsit ilyen vegyesen, meg nekem azt tetszett benne, hogy nagyon napra kész volt, szóval agrárdigitalizációról is beszéltünk, de ugyanúgy a regeneratív mezőgazdaságról, és akkor ott találkoztam a planting design-nal, ami ez az ilyen fenntartható kerttervezésnek az alapelve is, szóval, hogy itt tényleg nagyon sok minden bele lehetett ott is szagolni, és hogy nagyon napra kész és aktuális problémákkal is foglalkoztunk.
3: De akkor már egyébként a fenntarthatóság kérdése az ott volt az életedben, tehát ezzel már foglalkoztam, mert gondolom azért nem gyerekként kezdtél el ezzel foglalkozni, sőt, hát gyerekként, mondjuk én idősebb vagyok nálad, de fenntarthatóságról nem is hallottunk, inkább környezetvédelemről.
2: Igen, pont ezt akartam mondani én is, hogy amúgy egészen kiskoromtól kezdve a környezetvédelem, az mindig nagyon érdekelt, és szerintem az, hogy akkor környezetvédelem, most fenntarthatóság, vagyis hát most már azt mondanám, hogy inkább az utóbbi pár évben fenntarthatóság, és most az új trendi szóra ez a regeneratív, meg regeneráció. Szóval, hogy ezek szerintem hasonlóan alapértékeiben mindegyik ugyanazt próbálja célozni, csak éppen időszakonként másképp hívjuk, vagy más ilyen gyűjtőszót használunk rá. És emlékszem, hogy amikor már gimis voltam, de még ilyen 6-osztályos gimnáziumban jártam, szóval szerintem 7.-8. környékén volt az, hogy elkezdtek építeni egy ilyen autópálya elkerülőt ott hozzánk közel, és ezt az erdőn keresztül vitték, és én teljesen fel voltam háborodva azon, hogy most emiatt kivágnak fákat, és akkor ezen gondolkoztam ilyen tizenpár évesen, hogy hogyan tudnék kampányolni ellene, hogy ne vágjanak ki fákat autópálya miatt.
3: Hát igen, itt kezdődik az igazi aktivista élet. Ugye a mezőgazdaság az végigkíséri az életedet, de igazság szerint nem a mezőgazdaságban hasznosítod a tudásodat.
2: Igen.
3: Honnan jött ez a fordulás? Tehát, hogy Amerika hozta ezt a fordulást, amit ott megtapasztaltál, és bizonyos mértékig tanultál is, a fenntartható kertek iránti szerelem az ott kezdődött?
2: Biztos, hogy nagyon nagy szerepet játszott bennem az amerikai tanulmányom, meg az ottani tapasztalataim, mert azért volt szerencsém kint lenni kétszer hosszabb, rövidebb időre, és azok is nagyon meghatározók voltak. És igen, így átalakult a mezőgazdaság olyan szempontból, hogy ugye említettem, hogy volt egy startup vállalkozás, amiben részt vettem, és az egyértelműen mezőgazdasággal foglalkozott, aztán abból kiléptem, és akkor utána jött, hogy inkább a fenntartható kertek irányába mozdultam tovább, de napi szinten ugyanúgy foglalkoztat, és ugyanúgy foglalkozok valamilyen szinten így a mezőgazdasággal is, hiszen a családomat még mindig érinti, meg így nem tudok elmenni a hírek, meg az aktualitások mellett, de szakmai szinten most inkább a fenntartható kertekkel foglalkozom, igen.
3: Igen, mondjuk az embereket ez most megfogta, és hogyha azért az ország sok városában járunk, akkor például a panelrengetekben találkozhatunk már virágos részekkel, olyan kertekkel, amelyek már klímabarátok, mert ugye az emberek elkezdtek igényt formálni erre. De ez önmaguktól jött, vagy voltak emberek, olyanok, mint például te, akik erre fölhívták a figyelmet, és elkezdték ezeket a kis klímakerteket kialakítani, mondjuk egy társaság vagy egy panelházon belül is, az udvaron belül?
2: Szerintem valószínűleg mindkettőnek volt szerepe, de amikor én például Amerikában így tanultam erről, az talán 2023, akkor így nekem ez így teljesen új donság volt, vagy újként hatott, hogy ó, hogy így is lehet nézni egy kertre, és akkor ez így engem nagyon megfogott, és így azt éreztem, hogy itthon ez még nem feltétlenül van így, és akkor így fejembe vettem, hogy jó, hát akkor majd itthon én ezt megvalósítom. És hogy jobban utána kezdtem járni a dolgoknak, rájöttem, hogy azért már itthon is vannak szerencsére tök jó kezdeményezések, és nem sok idő telt el, pár évről beszélünk, de így is ez a pár év szerintem nagyon-nagyon sokat számított, és most már tényleg azt érzem, hogy egyre inkább ugye köztudatban is ott van, meg tényleg vannak már versenyek, pályázatok arra, hogy megkapja valaki ezt, hogy klímabarát kert, vagy fenntartható kertek, akár önkormányzati szinten, vagy akár gazdasági szereplők is indítanak ilyen pályázatokat, szóval, hogy szerintem ez tök jó. Meg van város szinten is több kezdeményezés, most már több városnak is van saját magkeveréke, ilyen vadvirágos magkeveréke, szóval ezek biztosan nagyon sokat segítettek, és szerintem igen, az emberekben is elindult, meg ilyen általános igény jobban arra, hogy szeretnének visszakapcsolódni így a természethez, és az, hogy a kertek formája az az egyik talán legegyszerűbb módja.
3: Mitől lesz klímabarát egy kert?
2: Hát az egyik talán, és az egyik legfontosabb az az, hogy nem gyeptengerünk van körbe sövénnyel, ami ugye régen túlja volt, most már inkább a vér megy. Szóval, hogy a kertünk ne egy monokultúrás hely legyen, mint hogy a mezőgazdaságban is sokszor csak kukorica, búza, napraforgó táblák vannak. És ugyanez a kertre levetítve az, hogyha csak gyep van, és körbe egyetlen egy fajból sövény, az olyan, mint egy ilyen ökológiai sivatag. Arról nem is beszélve, hogy a jelenlegi nagyon aszályos, most már nem csak nyár, hanem tavasz is sajnos, ezeket a gyepeket fenntartani, az így teljesen mesterséges úton lehet csak. Tehát folyamatosan öntözni kell, meg fágyázni, meg gyepszellőztetni, meg nyírni, meg ilyenek, és hogy ez biztos, hogy nem klímabarát, de hogy szerintem nem is észszerű folytatni, és hogy akkor mi más lehetne csinálni. Hát az is tök jó, hogy ha már legalább fákat elkezdünk ültetni, vagy legalább többfajta cserjéből álljon a sövényünk, de hogyha még ezt tovább turbózzuk virágokkal, mi leginkább ívelő virágokat szoktunk alkalmazni, és ez egy gondozás szempontjából is sokkal egyszerűbb, mert csak egyszer elültetjük, és akkor onnantól kezdve nem kell minden évben újra elültetni őket. Figyelünk arra, hogy egészen koratavasztól kis őszig mindig legyen valami, ami virágzik, ami nem csak számunkra lesz szép, hogy mindig van valami, ami pompázik a kertben, hanem a beporzók számára és a hasznos élőlények számára is fontos, folyamatosan tud biztosítani táplálékot és élőhelyet. Az, hogy figyelünk arra, hogy tényleg minél több faj legyen, és ez nem csak a növényekre értve, de hogy a növényekre van talán nagyobb ráhatásunk, de ha minél több növény lesz, akkor meg fog jelenni minél több kis élőlény is. Madár, akár sündisznót, és hogy biztosítsunk számukra élőhelyet, táplálékot, vizet. Azt talán már eléggé elfogadott és bevált módszer, hogy télen etetjük a madarakat, és arra elfeledkezünk, hogy amúgy nem csak élelemre van szükség, hanem vízre is. És hogy csak egy nagy virág alátétbe öntünk vizet, mert azzal is nagyon-nagyon sokat tudunk tenni.
3: Megvolt már a vállalkozásotok Pusztai Boglárkával akkor, amikor hozzákezdtél a saját lakóhelyeden a klímabarát kert kialakításához?
2: Igen.
3: Tehát előbb volt a vállalkozás, és utána jött az, hogy átalakítsd a saját kertet. Miért? Úgy gondoltad, hogy jót tenne az egész közösségnek, hogyha ott is azt a kertet olyanná formálnátok, ami nem csak a természetnek jó, hanem tényleg összehozza a közösséget is?
2: Részben igen, részben meg akkor jött létre az a helyzet, hogy ide költöztünk. És hát az egyik oka, hogy én mindenképpen ide szerettem volna költözni, az az, hogy volt egy kis kert, és a városban lehet egy kert, az nekem így egyértelmű döntés volt, hogy jó, hát akkor nekem ezt kell. És akkor végül ide is költöztünk. Nyilván egy kicsit vártam, hogy megismerjem én is a kertet, hogy milyen adottságai vannak, milyen fényelnyékviszonyok vannak, felmérjem azt is, hogy amúgy kik azok, akik használják, milyen igények vannak, és akkor utána elkezdtem akcióba lendülni, és így szépen folyamatosan így átalakítani, meg szeretek kísérletezni is.
3: És nem ütköztél ellenállásba? Tehát senki nem volt, aki azt mondta, hogy na már pedig itt nem lesz klímabarát kert?
2: Nem, bár hogyha nagyon őszinte akarok lenni, akkor az elején szerintem nem mondtam, hogy én itt klímabarát kertet fogok csinálni, csak arra vállalkoztam, hogy én szívesen végzem a kertnek a fenntartását, és utána így utólag így szépen csöpegtettem. Tavalyi évben elindultam egy pályázaton, amit így társasházaknak is meghirdettek, ilyen klímabarát kert címen, és akkor azt meg is nyertük, és akkor utána már így arra hivatkozva már könnyebb volt azt mondani, hogy hát amúgy igazából igen, ez egy klímabarát kert, egy ilyen természetközeli kert, és így szerencsére nem tapasztaltam negatív hozzáállást.
3: És most már mindenki közösen részt vesz a kert alakításában? Tehát, hogy mennek és segítenek neked?
2: Hát azért még nem tartunk, 12 lakásos házról beszélünk, sokan vannak, akik amúgy albérlők, viszonylag kevés az a tulajdonos, aki itt is él, és így nem is tudom, hogy mondjuk az albérlők mennyire kapnak tájékoztatás dolgokról, mert sokszor csak tulajdonosoknak mennek ki az információk, az albérlőknek kevésbé. Szóval, hogy így a munkát azt amúgy egyedül végzem, meg néha a férjemet ráveszem, amikor ilyen nagyobb fizikai munkára van szükség, de az, hogy mondjuk a komposztálót elkezdték használni többen is, az már nekem egy ilyen pozitívum, meg hogy azért így szoktam látni, hogy néha vannak kint kertbe is emberek, de hogy azért még az a nagy közösségi élmény, nagy közösség építő ereje még folyamatban van a kertnek.
1: Kedves hallgatóink, Berecki Anna biomérnökkel Balázs Alexandra beszélgetett.

0: református híreinket elolvashatják, riportjainkat és műsorainkat meghallgathatják rádiónk honlapján is, europaradio.hu.
1: Kedves hallgatóink, hamarosan hírekkel folytatjuk műsorunkat, tartsanak velünk a továbbiakban is.
0: Napindító. Hírek, információk, érdekességek. Az Európa Rádió magazin műsorát hallották.

Kontinentális reggeli, az Európa Rádió információs magazinja. Hírek, aktualitások, érdekességek. Vallás, közélet, kultúra. Kontinentális reggeli, minden nap 7-től 9-ig az Európa Rádióban.

0: 7 óra. Európa Rádió 94,4. Hírek az Európa Rádióban.
1: Az Európa Rádió híreit hallják, köszöntöm hallgatóinkat, Lénárt Vanda vagyok. A kormány döntött a diákhitel kamatstop meghosszabbításáról év végéig, közölte Köbben Anit a kormány szóvivő csütörtökön Budapesten. Magyar Péter miniszterelnök jelezte, a kormány utasítja a Magyar Fejlesztési Bankot, hogy vizsgálja meg a kamatcsökkentés lehetőségeit. Köbben Anita közölte, a jelenleg is fennálló június végéig élő kamatstopot a Tisza kormány az év végéig meghosszabbította. A rendelet célja, hogy a 2024. december 31-éig keletkezett szerződés állomány szabad felhasználású hallgatói hitelek kamatának emelkedését megakadályozza. A kormány ezt a döntést is társadalmi egyeztetésre bocsátja. Magyar Péter hozzátette, amikor 2022. márciusában saját kérésére leköszönt az intézmény vezetésétől, akkor a jelenleg 9,65%-os kamat 1,99% volt, ezzel a történelmi mélypontjára ért el. A miniszterelnök jelezte, a kormány utasítja a gazdasági és energetikai miniszteren keresztül a diákhitelkezelő Magyar Fejlesztési Bankot, hogy vizsgálja meg a forrásbevonás lehetőségeit és költségeit, valamint a diákhitelközpont működési költségeit, és haladéktalanul járjon el, hogy jelentősen csökkenthető legyen ez a kamat, hangsúlyozta Magyar Péter. Felmenő rendszerben kivezeti a kormány a pedagógus képzést a Nemzeti Közszolgálati Egyetemről, valamint megszünteti az intézmény pedagógus továbbképzési monopóliumát is. Ezt közölte az oktatási és gyermekügyi miniszter a Facebook oldalán. Lannert Judit a pedagógus képzés kivezetését azzal indokolta, hogy nincs megfelelő intézményi keret. A miniszter ugyanakkor hangsúlyozta, hogy azokat a hallgatókat, akik már megkezdték tanulmányaikat, semmilyen hátrány nem éri, számukra biztosítják, hogy képzésüket változatlan feltételek mellett befejezhessék. Véget ért a 2025-2026-os tanévi digitális országos kompetencia mérés. Március 23-a és május 29-e között több mint 2.700.000 mérési esemény valósult meg, több mint 607.000 negyedik és 11. évfolyam között tanuló részvételével. Minden évfolyam minden vizsgán területén elérhetők az előző tanulói eredmények az országos kompetencia mérés honlapján, közölte az oktatási hivatal. A közlemény szerint a 4., 6., 8. és 10. évfolyamos tanulók és szüleik a háttérkérdőíveket június 15-éig tölthetik ki. A tanulók előzetes eredményei az országos kompetencia mérés honlapjának előzetes eredmények aloldalán érhetők el a tanulók mérési azonosítójának megadásával. Az iskolák az intézményi gyors visszajelző felületen tekinthetik meg és elemezhetik, akár le is tölthetik tanulóik előzetes eredményét azzal együtt, hogy a végleges eredmények alapján képzett iskolai és országos mutatók az adatok feldolgozását és elemzését követően lesznek elérhetőek. A mérések célja a tanuló képességeinek, készségeinek minél pontosabb feltérképezése és az intézmények teljesítményének nyomon követése. Májusban kissé élénkült a kereslet az ingatlan piacon a március-áprilisi visszaesés után, a tartósan magas árszint ugyanakkor még mindig visszafogja a vásárlókat, közölte a Dunahouse friss ingatlan piaci barométere alapján. Májusban 8892 lakó ingatlan adásvétele jött létre országosan a Dunahouse tranzakció számbecslése alapján. A tranzakció szám 9,4%-kal elmarad az áprilisi és 13,3%-kal a tavalyi májusi szinttől, ami azt jelzi, hogy a tartósan magas árszint az otthonstart program támogatásai mellett is visszatartja a vásárlókat, és a piac a megfizethetőség határához ért. Az árdinamikában a vidéki kelet zárkózott fenn látványosan, a keleti országrészben a panelek négyzetméter ára egy év alatt a legnagyobb regionális mozgást produkálta, és már a nyugati szint fölé került, így a korábbi kelet-nyugati árkülönbség gyakorlatilag eltűnt, olvasható a Dunahouse elemzésében. Országos közúti ellenőrzést tart a rendőrség június 15-e és 21-e között. Az egyhetes ellenőrzés részeként június 19-én reggel 9 órától 24 órás alkohol- és drogmaraton ellenőrzést is végrehajtanak, közölte az Országos Rendőrfőkapitányság a polisz.hu oldalon. A közlemény szerint az Európai Közlekedés Rendészeti Szervek Hálózata Műveleti Csoport éves ellenőrzési terve alapján a rendőrség kiemelt figyelmet fordít az ittas vagy bódult állapotban közlekedő járművezetők kiszűrésére. Az ellenőrzések célja a közlekedésbiztonság javítása, valamint a közúti balesetek megelőzése, írja a közlemény.
0: Az időjárásról.
1: Szombaton északnyugat felől átmenetileg megnövekszik a felhőzet, amely napközben szakadozik, gomolyosodik. Elszórtan elsősorban északnyugaton, északon fordulhat elő esőzápor, esetleg zivatar. A nyugati a szél megélénkül, helyenként megerősödik. A hőmérséklet csúcsértéke 22 és 27 fok között alakul térségünkben.
0: Európa Rádió híreit hallották.

0: Kontinentális reggeli. Az Európa Rádió információs magazinja.
1: Jó reggelt kívánok, köszöntöm hallgatóinkat, a Kontinentális reggelit, az Európa Rádió délelőtti magazin műsorát hallják, a szerkesztő műsorvezető Lénárt Vanda köszönti Önöket. Június 13-a szombat van, az Antalok és az Anettek ünneplik névnapjukat, köszöntjük őket, és sok boldogságot kívánunk a születésnapot ünneplő hallgatóinknak is. Most pedig következzen kínálatunk 8 óráig. Hamarosan belelapozunk a kalendáriumba, majd útravaló hitéleti gondolatokat adunk. 7:30-kor híreket hallhatnak. Ezután témánk lesz, hogy Tunyog-Matolcs község önkormányzatának dolgozói egy pályázati forrásnak köszönhetően a határon túli Nagyváradra utaztak, ahol megcsodálták a város nevezetességeit és fontos helyszíneit. A lelkes-szatmári csapatot Mihálka Nándor régész múzeológus fogadta, vele beszélgetünk 7:30 után nem sokkal. Ez a kínálatunk 8 óráig, maradjanak velünk!

0: Kalendárium. A mai nap a történelem színpadán.
1: Kedves hallgatóink, most pedig lapozzunk bele a kalendáriumba. Június 13-a van az Anettek és az Antalok névnapja. De ma ünnepelnek Anetta, Anéta, Anetka, Anna, Antigoné, Anton, Antos, Grácia, Netta, Netti, Tóbiás és Tóni nevű hallgatóink is. Isten éltesse őket és mindazokat, akiknek valamiért fontos a mai nap. Nézzük, mi történt ezen a napon. 1525-ben Luther Márton feleségül veszik Katarina von Borát, egy egykori apácát, és mindketten szakítanak szüzességi fogadalmukkal. 1704. június 13-án a Rákóczi szabadságharcban Zsigmond Heister legyőzi Forgách Simont Koroncónál. 1707-ben első József német-római császárt, magyar királyt az ónodi országgyűlés trónfosztottnak nyilvánítja. Ekkor hangzik el: Ebura a fakó, mai naptól fogva József nem királyunk. 1849. június 13-án a Csornai csatában Kmeti György ezredes szétveri Franciszt, vezérőrnagy vezette császári dandárt, az ütközetben maga a vezérőrnagy is elesik. 1941-ben Szent Györgyi Albert Nobel-díjas biokémikus ezen a napon jelenti be találmányát, a jól eltartható nagy C-vitamin tartalmú készítmények előállítására. 2009-től ez a nap a magyar feltalálók napja. 1944. június 12-éről 13-ára virradó éjszaka 50 brit Wellington bombázóból álló kötelék-támadást intéz a szőnyi és almás fűzítői olajfinomítók ellen, súlyos károkat és tűzvészt okozva. 1989. június 13-án a parlamentben megkezdődnek a háromoldalú politikai egyeztető tárgyalások, a nemzeti kerekasztal, a békés politikai átmenetről. 1996-ban megkezdődnek Budapesten a június 13-a és 18-a között tartott magyarok negyedik világkongresszusa és tudós találkozója, tanácskozásai. 1990-ben a harmadik legvéresebb bukaresti bányászjárás kitörése van ezen a napon. 2000. június 13-án a Magyar Köztársaság Országgyűlése elrendeli a kommunizmus áldozatainak emléknapja középfokú oktatási intézményekben való évenkénti megünneplését. 2007. június 13-án pedig a Magyar Tartományi Újjáépítési Csoport elszenvedi az első személyi sérüléssel járó támadást Afganisztánban.
0: Az Európa Rádió kalendáriumát hallott.

A csavaros csoda. Ki gondolná, hogy egy elveszett csavar megkerülése után valakinek megváltozik a világlátása? Mindezt a mosógépemből elkóborolt csavar idézte elő, ami majdhogy nem a jézusi példázatok elveszett bárány történetével vetekedett. Szóval, ami ezeket a fémes apróságokat illeti, valójában hárman voltak. Egyformák. Majd két évtizeden át szorosan egymás mellett együtt dolgoztak. Aztán az egyik csavar észrevétlenül kereket oldott. A rossz példa ragadós, hamarosan követte a másik. A magára maradt, képtelen volt három helyet dolgozni, feladta. Innentől kezdve, mint a lavina zúdult rám a baj. A már csak egy csavaros műanyag lapocska elmozdult a helyéről, nem védte többet a ruhát, és a gép mosás helyett elkezdte bedarálni a szennyest. Leállítani is alig lehetett. Már az is fél csoda, hogy éppen a közelben voltam, és meghallottam a gyanús zakatolást. Nem tudom, ki hogy van vele, de ha egy ilyen hűséges cseléd, mint a mosógép váratlanul munkaképtelenné válik, az a magamfajta szűk pénztárcájúnak kisebb fajta világvége. A szerelők, akiket hosszas cserkészés után sikerült csak telefon végre kapni, egyfolytában a beteg kora felől érdeklődtek. Még öreg otthon vezető koromban, amikor időseket kísértem az orvoshoz, kidolgoztam magamban a stratégiát, hogy a beteg kora helyett inkább a nyavajára tereljem a szót. Így tettem most is a szerelőkkel, akik látatlanban különböző mosógép márkákat ajánlottak, és a részletfizetés előnyeit kecsegtették. Nem, nincs hitelfelvétel, és maradjunk annyiban, hogy a tárgyalási alap az én Hajdú Energomatom. Kötöttem az ebet a karóhoz, vagyis a témát a mosógépjavításhoz. Igaz, a koráról, mint az egykori szépasszonyokéről hallgattam, a hiba felől pedig a hit útjára tereltem a szót. Remélem, hogy nincs nagy baj, csak a hiányzó alkatrészt kell visszaszerelni. Amikor végre szakember közelbe került a mosógépem, hitemben meg nem szégyenülten hallgattam a diagnózist. Igen, a gép működik, csak hát a hiányzó csavarokat honnan pótoljuk. Az egyikre véletlenül ráleltem a szűrő kitisztításakor, már csak az elkóborolt harmadik kellett volna. Mégpedig ötös, oktatott a szerelő. Ma már ilyen rozsdamenteset nem is gyártanak. Úgy hallgattam, mint a fenyegetőzést. Bátortalanul megjegyeztem, hogy van egy szerszámos ládám. Elő is kerestem. Éppenséggel a szöget a csavartól meg tudom különböztetni, vittem is mutatóba egyet-kettőt a mesternek, de csak legyintés volt a válasz. Tehetetlenül ácsorogtam, és abban az órában én voltam a világon az az ember, akinek az álmai csúcsa egy ötös rozsdamentes csavar. Na lássuk csak, szánt meg a szerelő, és belekotort a ládába. Itt vanni, kapott ki egy csavart. Éppen azt az egyet. A bűvös ötöst, a rozsdamenteset. Hát ez hogy került ide? Ezt jó magam is szerettem volna tudni, bokros teendőim és széthullásaim közepette alig bírok a tárgyakkal magam körül, és akkor itt van egy csavar éppen a helyén. Magától odagurult. Lehet, hogy segítkeztem én is ebben, csak már nem emlékszem rá. Vagy egy angyal csente a szerszámos ládába, valamelyik ismerősöm kezét használva. Ámulatomból magamhoz térve bizonyságtételbe kezdtem. Tudja, ma reggel, miközben a mosógép doktorra vártam, imádkoztam az Úristenhez a beteg gyógyulásáért. Biztosan ő vezette a kezét annak, aki rátapintott a bajra, vagyis a csavarra. Na még egy ilyen ügyfél, és magam is templompadkoptató leszek, mormogta a szerelő, és elém tolta a még kifizethető számlát. Használja egészséggel, és már ott se volt. Ne becsüljük le a csavarokat. Tudnak ők még prédikálni is, ha a helyükre kerülnek.

0: Hírek az Európa Rádióban.
1: Köszöntöm hallgatóinkat, az Európa Rádió híreit a szerkesztőtől, Lénárt Mandától hallják. A kormány döntött a kórházi hűtés rekonstrukciós programról, amelyet több mint 3 milliárd 600 milliós javítási és fejlesztési programot jelent. Ezt jelentette be Köbbel Anita kormány szóvivő a kabinet előző napi ülésén hozott döntéseiről tartott tájékoztatón csütörtökön. A kormány célul tűzte ki az elavult kórházi hűtési rendszerek ütemezett teljes körű megújítását, a megváltozott időjárási körülményekhez való alkalmazkodás és a betegbiztonság javítása érdekében, hangsúlyozta a kormány szóvivő. Köbbel Anita a beruházásokról elmondta,

0: Javítják a Szent László kórház hibás folyadékhűtőjét, új hőcserélőket telepítenek a Ján Ferenc Délpesti Kórház és Rendelő Intézetbe, helyreállítják a Bajcsi Zsilinszky Kórház hűtőszivattyúit, javítják a Szent Imre Egyetemi Oktatókórház hűtési és épületfelügyeleti rendszereit, a 3 milliárd 600 millió forintos javítási és fejlesztési programmások mellett kiterjed a Miskolci Központi Kórház elavult folyadékhűtőire, korszerű épületautomatikai rendszer építésére, valamint Győrben, Kaposváron, az Országos Onkológiai Intézetben, a Honvéd Kórházban és a Heinpál Gyermekkórházban is lesznek fejlesztések, ismertette a részleteket a kormány szóvivő. Két napon, hétfőn és kedden ülésezik a jövő héten a parlament, a hétfői ülés várhatóan Magyar Péter miniszterelnök napirend előtti felszólalásával kezdődik. Az országgyűlés hétfőn dönt arról, hogy 8 évben korlátozhatja a miniszterelnöki tisztség betöltésének maximális idejét. Hallerné Nagy Anikó, a parlament alelnöke a házbizottság ülését követően kiemelte, a hétfői lesz a rendes tavaszi ülésszak utolsó ülése, ezt követően nyáron már minden ülés rendkívülinek minősül. A politikus felhívta a figyelmet, hogy a nyári rendkívüli ülésszak alatt az állandó parlamenti bizottságok folyamatosan üléseznek majd. Hétfőn a napi rend előtti felszólalásokat és az interpellációkat követően az országgyűlés szavaz az alaptörvény 16. módosításáról, ami 8 évben korlátozza a miniszterelnök hivatali idejét, rendezi a közérdekű vagyonkezelő alapítványok ügyét, illetve megalapozza a szuverenitásvédelmi hivatal megszüntetését. Kedden, amely már rendkívüli ülésnap, több általános vitát is lefolytatnak. Hallerné Nagy Anikó ezek közül kiemelte az Európai Uniós forrásokhoz való hozzáférés érdekében szükséges egyes törvények módosításáról és a pedagógusok teljesítmény értékelésének megújításához szükséges törvényi rendelkezésekről szóló indítványokat. Péntektől Budapesten és további 10 vármegyében feloldják a tűzgyújtási tilalmat, 6 vármegyében azonban a korlátozás továbbra is érvényben marad, közölte a Nemzeti Élelmiszerlánc Biztonsági Hivatal. A lehullott csapadéknak köszönhetően megszűnt a fokozott tűzveszély, ezért a NÉBIH, a Belügyminisztérium Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság egyetértésével június 12-től visszavonta a tűzgyújtási tilalmat Budapesten, valamint Békés, Fejér, Győr-Moson-Sopron, Hajdú-Bihar, Jász-Nagykonszolnok, Komárom-Esztergom, Nógrád, Somogy, Tolna és Veszprém vármegyékben. Egyúttal kiemelték, hogy az ország többi részén a lehullott csapadék mennyisége a korábbi aszályos időszak miatt nem volt elegendő a tűzkockázat csökkentéséhez. A kiszáradt talaj gyorsan elszívja a nedvességet, a nappali felmelegedés és a szeles időjárás pedig tovább fokozza a tűzveszélyt. Mindez azt jelenti, hogy tilos tüzet gyújtani belterületi és külterületi erdőkben és azok 200 méteres körzetében fekvő külterületi ingatlanokon, valamint fásításokban és azok 200 méteres körzetében külterületi ingatlanokon. A tilalom a kijelölt tűzrakóhelyekre is vonatkozik. Az érvényes tűzgyújtási szabályokról és aktuális korlátozásokról az erdőtűz.hu és a katasztrófavidelem.hu oldalon lehet tájékozódni.
1: Az időjárásról.
0: Szombaton északnyugat felől átmenetileg megnövekszik a felhőzet, amely napközben szakadozik, gomolyosodik. Elszórtan elsősorban északnyugaton, északon fordulhat elő eső, zápor, esetleg zivatar. A nyugati a szél megélénkül, helyenként megerősödik. A hőmérséklet csúcsértéke 22 és 27 fok között alakul térségünkben.
1: Európa Rádió híreit hallották.

0: Kontinentális reggeli. Az Európa Rádió információs magazinja. Hírek, aktualitások, érdekességek. Vallás, közélet, kultúra. Kontinentális reggeli. Minden nap 7-től 9-ig az Európa Rádióban.
1: A Nyíregyházi Egyetem Matematika és Informatikai Intézete új mentorprogramot indított, amelynek célja, hogy a középiskolások közelebbről is megismerhessék az egyetemen folyó munkát és az informatikai-matematikai képzéseket. A programba az egyetem hallgatói is bekapcsolódhatnak mentorként, így személyes tapasztalataikkal segíthetik a fiatalokat a pályaválasztásban. A részletekről Szabó József Mihállyal, a Matematika és Informatikai Intézet mesteroktatójával, a riporter Pokrovenszki Gergely beszélgetett.
2: A Nyíregyházi Egyetem Matematika és Informatika Intézetének hallgatóit próbáljuk meg bevonni egy mentorprogramba. Ez egy szakmai gyakorlaton belül végzett mentorprogram akar lenni. A program lényege az, hogy robotika és programozás területén támogatnák ezek a hallgatók az általános iskolás és a középiskolás diákokat, főleg robotika és programozás területén. Ez azt jelenti, hogy amennyiben szükséges, akkor bemutató kereti kimennénk iskolákba, és akkor ott megmutatnánk, hogy milyen lehetőségek vannak, későbbiekben pedig itt bent a Nyíregyházi Egyetem robotika részlegén lennének különböző foglalkozások.
3: Ez most indult, milyenek az első visszajelzések?
2: Most indítottuk a programot magával a szakmai gyakorlattal együtt. Nagyon jók a visszajelzések, igények vannak, tehát már vannak iskolák, ahol voltunk bemutatót tartani, valamint már jelezték kisebb csapatok azt, hogy igénybe vennék a hallgatói mentor támogatást.
3: Mit tudnak a Nyíregyházi Egyetem hallgatói segíteni, milyen mélységi tudást tudnak átadni?
2: Ugye elsősorban programozásról beszélünk és robotikáról. Nem csak tanárszakos hallgatók vannak, tehát nem csak informatika szakos hallgatók vannak, tanárszakos hallgatók, hanem programtervező informatikusok és mérnök informatikusok is részt vesznek ebben a programban. Ők kifejezetten szakmai részen próbálják meg támogatni a gyerekeket, tehát hogy például egy adott robotnak hogyan kell működnie, egy adott feladatot hogyan lehet végrehajtani, és itt facilitátorként működve segítenek nekik, támogatják őket.
3: Miért tartja fontosnak az egyetem ezt a fajta képzést és lehetőséget?
2: Egy olyan területet próbálunk megérinteni, amivel igazából a saját hallgatóinkat csúnyán fogalmazva termelnénk ki, ami azt jelenti, hogy a mentorált hallgató utána jöhet hozzánk tovább képzésre, egyetemi szakokra, és ő is mentoráltként beállhat mentornak. Tehát, hogy egy körforgást szeretnénk létrehozni, és szeretnénk olyan csapatokat kinevelni, és olyan személyeket kinevelni innen a régióból, akik magas szinten űzik majd ezeket a robotika versenyeket, és későbbiekben az élet is akár ilyen területen helyezkednének el.
3: Milyen tudást szereztek itt, és szereznek itt a hallgatók a robotika terén?
2: A hallgatók, ugye mivel több csoportot érintünk, tehát az informatika tanártól teljesen a mérnök informatikusig, programtervezőn keresztül rengeteg hallgatót elérünk. Az informatika tanároknál ugye egyértelműen, ami az ő tudásterületükbe illeszkedik be, tehát az alapvető általános iskolai Lego robotoktól teljesen eljutunk utána a mérnökök által és programtervezők által használt nanorobotokig, vagy MakeBlock robotokig, vagy Arduino robotokig, de nem csak ezek a csoportok, tehát már mint maga a mentor csoport szakmai gyakorlaton nem csak ezzel foglalkozik kizárólag, hanem projekt szinten különböző kutatásokban is részt vesznek. Most is van egy már félkész pilot projektünk, de erről majd később szeretnék inkább mondani pontos dolgot.
3: A diákok és a szülők mennyire ismerték fel ezt a lehetőséget, hogy egyre nagyobb teret kap a robotika, az informatika és a programozás az életben?
2: Egyre több szülinél látszik az, hogy már otthonra is vesznek robotot. Nagyon sokan keresnek meg személyesen, hogy milyen otthoni robotot vegyenek, milyen olyan eszközt vegyenek, amivel otthon a gyerek nem csak játszani tud, hanem fejleszteni is tud, akár programozni is. És nagyon, nagyon érdekes, hogy nagyon-nagyon sok családban már ott van az okos otthon, és ott van a programozás lehetősége, és a gyerekek nagyon könnyedén illeszkednek be ezekbe a területekbe, és nagyon könnyedén használják ezeket a területeket és formálják.
3: Hogy látja ön személy szerint a következő 5-10 évben hová fog fejlődni ez a terület?
2: Hát az elmúlt 5 év is nagyon eredményes volt, és nagyon nagy mértékben változott. Az elkövetkezendő 5 év annyiban változni fog, ugye, hogy program írás területén a szakemberek változni fognak. Nem programíróra lesz szükségünk, hanem programvalidálóra, ugyanis a mesterséges intelligencia már pillanatok alatt megírja ezeket a programokat, és elég nagy pontossággal végzi ezeket. Viszont ezeket ellenőrizni kell, olyan szakemberekre lesz szükség, a robotikában és a programozás területén, amelyek ezeket ellenőrzik és engedélyeztetik majd.
3: Az önök munkáját mennyire segít és mennyire gyorsítja meg a robotika, illetve a mesterséges intelligencia jelenléte?
2: A mesterséges intelligencia nagyon nagy segítség. Ötletelünk, tanulótársként használjuk, építőtársként használjuk. A jelenlegi projektünkben is volt olyan pont, amit már 5-6-an néztünk, és nem tudtuk megoldani több napi próbálkozásra sem, majd megkérdeztük a tanulótársunkat, és 2 másodperc alatt kidobta azt, amire mindenki a homlokára csapott, és azt mondta, hogy úristen, tényleg így kellett volna. Tehát nagyon nagy segítség, viszont nem szabad elfelejteni, hogy a kreativitás és a probléma megoldó képesség az a sajátunk, és nem másolja meg helyettünk ezeket a feladatokat.
3: A diákok hogyan tudják megtartani a saját kreativitásukat, a saját tudásukat úgy, hogy a mesterséges intelligencia, mondhatjuk, hogy sokszor kiváltja, hogy ne kelljen gondolkoznia egy-egy hallgatónak, egy-egy diáknak.
2: Nagyon jó a felvetés, ugyanis nagyon sokszor találkozunk azzal, hogy hirtelen gyors megoldásként használják a mesterséges intelligenciát, nem figyelve a halucinációra, nem figyelve arra, hogy pontos-e az a program, vagy pontos-e az a szövegrész, amit ő visszaad. Viszont miután foglalkozunk a hallgatókkal is, és próbáljuk jó irányba terelni őket, így az okos felhasználásra, az értelemszerű felhasználásra hívjuk fel a figyelmet, megpróbáljuk megtanítani őket arra, hogy hogyan promptoljanak, mikor kérdezzenek, mikor ne kérdezzenek, és hogy milyen irányba kezdjék el használni inkább a mesterséges intelligenciát, tehát nem a megúszásra, hanem a tudásfejlesztésre.
3: A robotikára térjünk vissza, mondta, hogy sok szülő megkérdezi önt, hogy milyen robotot alkalmazzon az otthonában, milyeneket szokott javasolni?
2: Mivel elsődleges, ugye a Nyíregyházi Egyetemnek társ szervezete a LEGO, így általában a LEGO-nak a saját készleteit szoktuk ajánlani, viszont attól függően, hogy milyen szinten van már a gyermek a robotikával és a programozással, úgy egyre magasabb szintű Arduino alapú eszközöket, vagy már magasabb Python programozási szintű eszközöket szoktunk ajánlani.
3: A diákok mely területet szeretik a legjobban, milyen robotikai gyakorlatokat szeretnek végezni, és milyen új projekteket próbálnak maguktól, vagy a tanárok segítségével mentorálni?
2: A legkisebbek ők egyértelműen a játékos színes irányokba mennek el. Ugye most 2 fő irányzatunk van, a First LEGO League, valamint a World Robot Olympiad. Mind a kettőben a kicsiket céloztuk meg elsőnek, de már ugye eljutottunk oda, hogy gimnáziumi szinten is alkalmazunk, tehát középiskolai szinten is mennek. Ott már azért a komolyabb programozás van, sőt a hallgatók többsége és a tanulók többsége már olyan robotokat próbál készíteni, amihez saját maguk nyomtatják, akár az alaplapokat, akár az eszközöket, vagy kiegészítőket.
3: A mentor programmal indultunk, és ezzel is szeretnénk befejezni a beszélgetést. Hogy látja, a mentor program hová juthat el, mire van predesztinálva?
2: Nagyon pozitív megerősítést kaptunk az iskoláktól is, a gyerekektől is, valamint a kollégáktól is. Azt szeretnénk elérni, hogy ezek a hallgatók, akik ebben a mentorprogramban részt vesznek, ők is egy magasabb szinten tudják űzni magát a szakmát, valamint későbbiekben munkahelyi beilleszkedésnél azért ez a csapatmunka, ez a segítőkészség, ez nagyon-nagyon nagy előnyt jelent majd nekik.
3: Hogy látja, ez a mentorprogram mennyire segítheti az itt tanulókat a továbbfejlődésben?
2: A hallgatók többsége, ugye szoktuk mondani, hogy Covid generáció elég zárkózott. Az, hogy egy csapatot alkotunk és csapatként dolgozunk, nagyon segíti őket, nem csak oktatási szinten, hanem lelki szinten is. Sokat beszélgetnek, sokat járnak együtt, és tényleg közös csapatot alkotnak, valamint miután külső intézményekkel is felveszik a kapcsolatot, és kifejezetten ők foglalkoznak velük, így egyre jobban nyitnak a világ felé, tehát nagyon jó irányba haladunk most.
3: Ön szerint mi az a projekt, amit közeljövőben az egyetem hallgatói meg tudnak majd a középiskolásokkal valósítani, és a általános iskolásokkal?
2: Az elsődleges célunk az, mint mondtam, a First Legulig és a VRO, a World Robot Olympiad. Itt szeretnénk elérni azt, hogy saját csapatot indítsunk. Ez lehet akár a gyakorlóiskolánkból, valamint lehet az is, hogy kiemelünk majd egy-két olyan erősebb diákot, akik tényleg az egyetem csapata és égisze alatt tud majd tovább versenyezni. És mivel a World Robot Olympiad, ha jól emlékszem, 22 éves korig megy, így miután egyetemre eljönnek, és természetesen hozzánk jönnek, így innentől kezdve még folytathatják tovább is majd ezt a versenysorozatot.
3: Jelenleg a Nyíregyházi Egyetemnek hány mentorátja van, és hány mentora van ezen a területen?
2: Mivel a program most indult, így még keressük az iskolákat, már úgy néz ki, hogy az ötvös, vagy biztosak vagyunk benne, hogy az ötvös gyakorló általános iskolával már szövetségre léptünk, és onnan már lesznek gyerekek, de több iskolából is látjuk az igényeket. Nálunk most jelen pillanatban emlékeim szerint 5 mentor van, akik egész magas szinten űzik ezt a robotikát. Általában ezek a mentorok mind a nagy versenyeknek főbírói, valamint zsűriei.
1: A Nyíregyházi Egyetem Matematika és Informatikai Intézete új mentorprogramot indított, amelynek célja, hogy a középiskolások közelebbről is megismerhessék az egyetemen folyó munkát és az informatikai-matematikai képzéseket. A programba az egyetem hallgatói is bekapcsolódhatnak mentorként, így személyes tapasztalataikkal segíthetik a fiatalokat a pályaválasztásban. A részletekről Szabó József Mihállyal, a Matematika és Informatikai Intézet mesteroktatójával, a riporter Pokrovenszky Gergely beszélgetett.

0: Európa Rádió. A Tiszán inneni és a Tiszán túli református egyházkerület rádiója.
1: Kedves hallgatóink, a kontinentális reggeli első órájának végéhez értünk. Hamarosan hírekkel folytatjuk adásunkat, majd várom vissza önöket délelőtti magazinműsorunk folytatásában. Maradjanak velünk!

0: 8 óra. Európa Rádió 94,4. Hírek az Európa Rádióban.
1: Köszöntöm Önöket, az Európa Rádió híreit Kecskés Ákostól hallják. Hivatalossá vált a megállapodás Magyarország és Ukrajna között a kárpátaljai magyarság jogairól. Magyar Péter miniszterelnök közölte, Kijev hivatalos jegyzékben vállalta a pontok végrehajtását. Az egyezmény garantálja a kisebbség oktatási, kulturális, nyelvhasználati és politikai jogait. A kormányfő kiemelte, hogy a megállapodást az ukrán fél az uniós kisebbségi akció tervébe is beépítette. Ez azt jelenti, hogy az ukrán vállalások teljesítése mostantól Európai Uniós elvárássá vált. A végrehajtást folyamatosan ellenőrizni fogja az Európai Bizottság és az Európai Tanács is. Ha Ukrajna nem teljesíti időben a vállalásait, nem léphet tovább az uniós csatlakozási folyamatban. A megegyezésnek köszönhetően Magyarország hozzájárult az első csatlakozási klaszter megnyitásához. Erre a tervek szerint hétfőn, június 15-én kerül sor. A médiatörvény módosításával adná vissza a közmédiát a magyar embereknek a Tisza párt. Tar Zoltán miniszter közölte, a párt 3 képviselője már be is nyújtotta a javaslatot. A politikus szerint az elmúlt másfél évtizedben a közmédia párt politikai eszközzé vált. A mostani módosítás teljesen újjászervezni a közszolgálati média működési alapelveit. Megszüntetnék az MTVA jelenlegi szerepét, helyette új felügyeleti szervet hoznának létre. A független közmédia testületben egyenlő arányban ülnének kormányoldali és ellenzéki tagok. Mellettük a médiaszakma független képviselői is helyet kapnának az új szervezetben. A javaslat külön választaná egymástól a műsorszolgáltatást és a hírügynökségi feladatokat. A törvény hatályba lépésével a médiatanács és az MTVA jelenlegi vezetőinek mandátuma megszűnne. Az átmeneti időszak után nyílt pályázaton választanák ki a szakmailag legalkalmasabb vezetőket. A Fidesz-KDNP arra kéri a miniszterelnököt, mondja ki, a kormány nem hajtja végre a most hatályba lépett uniós migrációs paktumot. Takács Árpád fideszes országgyűlési képviselő röszkén közölte, az Európai Bizottság szerint a paktum minden tagállamra kötelező. A politikus kiemelte, hogy a Tisza párt képviselői korábban több alkalommal is támogatták a döntést az Európai Parlamentben. A kormánypártok az elmúlt időszakban többször is egyértelmű állásfoglalást kértek Magyar Pétertől, de érdemi választ nem kaptak. Takács Árpád hangsúlyozta, a Fidesz következetesen elutasította a paktumot, és fizikai, valamint jogi határzárral védte az országot. A képviselő szerint Magyarországot büntetik a döntéssel, és visszautasította, hogy a vendégmunkásokat az illegális migránsokkal mossák össze. A vasútnak újra a technológiai tudás és fejlődés szimbólumává kell válnia, a MÁV pedig ehhez minden támogatást biztosít. Hegyi Zsolt, a MÁV vezérigazgatója erről Budapesten a Magyar Vasúti Személyszállítás 180. évfordulóján beszélt. A kerek jubileum alkalmából a vasúttársaság bélyek sorozatot bocsát ki, és országszerte ünnepi programokat szervez. A vezérigazgató bejelentette, a tervek szerint már jövőre megnyithat a felújított Királyi Váró a nyugati pályaudvaron. A sajtóeseményen bemutattak egy egyedi grafikával ellátott korszerű Vectrum mozdonyt is, amely mától Keszthelyre közlekedik. Hegyi Zsolt kiemelte, a járműfejlesztési projekt megvalósításáig átmenetileg mozdonybérléssel biztosítják a menetrendet. Elalvás okozhatta mindkét súlyos balesetet péntek hajnalban az M1-es autópályán. A Győr-Moson-Sopron vármegyei rendőrfőkapitányság szerint az első balesetben egy tehergépkocsi leállított munkagépeknek ütközött és kigyulladt. A török sofőr életét vesztette. Nem sokkal később a lassuló forgalomban egy moldáv kisbusz az előtte haladó ukrán járműszerelvény hátuljának rohant. A második ütközés következtében a kisbuszban utazó külföldi férfiak közül 7 elhunytak, 2 megsérültek. A rendőrség a Hegyeshalom felé vezető oldalt teljes szélességben lezárta, de a mentés után a forgalom már újraindult. a tragédiák pontos körülményeit a Győr-Moson-Sopron vármegyei rendőrfőkapitányság büntető eljárásban vizsgálja.
0: Az időjárásról.
1: A fújtatásban a zárt felhőzet szakadozik, gomolyosodik, aztán csökken. Elszórtan valószínű, azonban zápor, zivatar országszerte megérénkül, néhol meg is erősödik az északnyugati-nyugati szél. A csúcshőmérséklet 22 és 27 fok között alakul, a legalacsonyabb értékek 9 és 17 fok között lesznek.
0: Az Európa Rádió híreit hallották. Mai ige. Bibliai üzenet minden nap mindenkinek.

Kettesben Istennel. Harmadik rész. Ha fogadalmat teszel Istennek, ne halogass teljesítését. Prédikátor könyve 5. fejezet, 3. vers. Amikor kezdenek maguk alá temetni a teendők, meg fog kísérteni a gondolat, hogy az Istennel kettesben töltött időt, az imádkozást és az igeolvasást áldozt fel elsőként. Jól tudja a sátán, hogyha ezekről le tud beszélni, már is megnyerte a csatát, és onnantól kezdve nem számíthat ellenállásra a részedről. Hogy mit tégy, ha győzni akarsz-e kísértés felett? Először is kösd szövetséget Istennel. Gondolkodj el rajta, hogy miért is teszünk házassági fogadalmat. Azért, hogy kétszer is meggondoljuk, mielőtt megszegnénk. Ugyanez igaz az ima életedre is. Ha fogadalmat teszel Istennek, ne halogass teljesítését. Másodszor ütemezd be a csendességet. Különíts el időt az Istennel való találkozásra minden nap, ahogy egy orvosi vizsgálatot vagy üzleti megbeszélést is komolyan veszel. Létezhet-e ennél fontosabb találkozó? Egész biztosan nem. Harmadszor légy felkészülve az ördögtől sugallt kifogásokra. A cserkészek jelmondatát magadévá téve, légy résen. Dr. Robert G. Lee ezt szokta mondani. Ha felkelsz reggel és nem találod szembe magad az ördöggel, az azt jelenti, hogy egy irányba tartotok. Negyedszer, hagyd nyitva a Bibliádat előző este annál a versnél, amelyiket másnap reggel el akarod olvasni. A kinyitott Bibliád arra fog emlékeztetni felkeléskor, hogy az Istennel való találkozás a legfontosabb aznapi teendőd. Mi történik, ha kimarad egy nap? Ne aggódj miatta, és ne ess a bűntudat csapdájába. Ha kimarad egy étkezés, attól még nem hagysz fel egészen az evéssel, igaz? Csupán egy kicsivel többet teszel legközelebb, azután pedig minden megy tovább a maga rendje szerint. Ön a Mai Ige ingyenes kiadványának napi elmélkedését hallotta, mely megrendelhető a maiige.hu oldalon, vagy a következő magyarországi címen. Mai Ige, 6201 Kiskörös, Postafiók 33.

0: Kontinentális reggeli. Az Európa Rádió információs magazinja. Hírek, aktualitások, érdekességek. Kontinentális reggeli. Minden nap 7-től 9-ig az Európa Rádióban.
1: Jó reggelt kívánok, köszöntöm hallgatóinkat. Folytatódik az Európa Rádió Kontinentális reggeli című magazinműsora. A szerkesztő Lénárt Vanda köszönti Önöket. Következzen magazin műsorunk második órájának kínálata 9 óráig röviden. A kínai Chongqing-i egyetem vendégelőadója volt Vegera József, a Nyíregyházi Egyetem Matematika és Informatika Intézetének oktatója, aki a Linux operációs rendszer alapjairól tartott kurzust kínai diákoknak.
2: Megbeszéléseket is magába foglalta ez az út. Ez azt jelenti, hogy az ottani partnerintézetekkel, a dékán helyettessel, az egyes tanszéketnek a vezetőivel tudtam beszélni, és egyrészt kerestük ugye azokat a lehetőségeket, hogy milyen közös kutatási célokat tudnánk kitűzni, amelyben mind a két egyetemnek kölcsönösen előnyei lennének ebből, vagy egymásból. Másrészt pedig ugye azt beszéltük meg, illetve azt néztük meg, hogy a későbbiekben ezeknek a közös csoportoknak melyek azok a tantárgyai, amelyeket tudnánk mi, illetve ők tanítani. Itt már ez úgy néz ki, hogy például most is jelenleg is folyamatban van ennek a képzésnek a részükről a kidolgozása, és már most nézik, hogy melyek azok a tárgyak, amelyeket ők akkor a kínai hallgatók, hogyha jönnének hozzánk, akkor tanulhatnának.
1: Rácz Ervin Lajos lelkipásztor jelmondata előre, fölfelé. Vallja, az élet túl rövid ahhoz, hogy ne neves, ne higgy és ne szeress.
3: Ahogy anyaországból érkezünk Páciumba, és megérkezünk a határtól 10 kilométerre első Szatmárnémetibe, azaz a megyeközpontba, rögtön ahogy megérkezünk a városba, Szatmár-Szigetlankára jövünk be, hiszen ez a gyülekezet, az öt református gyülekezet közül a határhoz legközelebb eső gyülekezet, Szatmárnémeti egyik kertvárosi gyülekezete. Ugye öt református gyülekezet van Szatmárnémetiben, két ősi gyülekezet mellett, a Láncos templom és Németi mellett még két külvárosi gyülekezet van a Szamos másik oldalán, balpartján, Szamosnegyed és Kültelek. Nyilván mind a négy gyülekezet, Láncos, Németi, Szamosnegyed és Kültelek is nagyobbak, mint Szigetlanka, de itt van a németi gyülekezetből leszakadva 1996-tól Szatmár-Szigetlanka református gyülekezete. Valóban egy nagyon lelkes gyülekezet, mondhatom azt, hogy örömmel szolgálok itt. Lassan 9 esztendeje, akkor hívott meg az akkori presbitérium, és azóta próbáljuk közösen az Úristen dicsőségére a gyülekezetet szolgálni, gyülekezet felé szolgálni az Istent. Akkor körülbelül 750 lelkes volt a gyülekezet, most 1046 lelkes, tehát közel 300 lélekkel. Mondhatjuk azt is, hogy gyarapodtunk, de hát ez inkább a megtalálás volt, mint a gyarapodás.
1: Ezekkel a témákkal várjuk tehát Önöket a Kontinentális reggeli kínálatában 9 óráig. Maradjanak velünk!
4: Fáradtnak tűnsz, mintha nem a régi volnál. Hol van a tűz,

0: Kontinentális reggeli. Az Európa Rádió információs magazinja. Hírek, aktualitások, érdekességek. Kontinentális reggeli. Minden nap 7-től 9-ig az Európa Rádióban.
1: A kínai Chongqing-i Egyetem vendégelőadója volt Vegera József, a Nyíregyházi Egyetem Matematika és Informatika Intézetének oktatója, aki a Linux operációs rendszer alapjairól tartott kurzust kínai diákoknak. Vegera Józseffel tapasztalatairól, élményeiről, benyomásairól Demeter Zsuzsa beszélgetett.
2: Nagyon kevés személyes kommunikációt láttam. Azt láttam, hogy mindenki online intézi azokat a kommunikációs tereket is, mint amely mondjuk például egy étteremben akár párbeszéd kialakulna, például a pincér vagy a vevő között. Érdekes. De azt gondolom, hogy ez már nem annyira kínos specifikus, ez inkább azt gondolom a modern fornak megfelelő, tehát ilyen tendenciákat itt is látok.
3: Igen, meg hát nyilvánvalóan Kínában sem mindenütt ez a helyzet. Vannak elmaradott régiók. Ez a város, ez így mekkora városnak számít Kínán belül?
2: Jó kérdés, mert ez egyúttal egy provinz, egy megye is igazából, és a területe kicsit kisebb, mint magyarországi, és egy olyan hozzávetőleg egy olyan 35-36 millióan élnek. Ebből a város körzetén belül ez nem tudom, nem volt teljesen egyértelmű számomra, egy olyan 5-6 millióan lehetnek csak a szűken vett városkörzet határain belül, de itt például két folyó találkozásánál fekszik a város, és hát csak amikor kérdezték, hogy szerintem hány hídjuk van, akkor sem tudtam a nagyságrendet eltalálni, úgyhogy én már óvakodnék ezektől a számoktól.
3: Hogy nagy számokat kell mondani.
2: Hogyne, körülbelül 200 hidat vertek a folyó két partja között ebben a városban.
3: Szakmai értelemben mit lehetett levonni következtetéseket?
2: Ugye egyrészt a megbeszéléseket is magába foglalta ez az út. Ez azt jelenti, hogy az ottani partnerintézetekkel, a dékán helyettessel, az egyes tanszéketnek a vezetőivel tudtam beszélni, és egyrészt kerestük ugye azokat a lehetőségeket, hogy milyen közös kutatási célokat tudnánk kitűzni, amelyben mind a két egyetemnek kölcsönösen előnyei lennének ebből, vagy egymásból. Másrészt pedig ugye azt beszéltük meg, illetve azt néztük meg, hogy a későbbiekben ezeknek a közös csoportoknak melyek azok a tantárgyai, amelyeket tudnánk mi, illetve ők tanítani. Itt már ez úgy néz ki, hogy például most is jelenleg is folyamatban van ennek a képzésnek a részükről a kidolgozása, és már most nézik, hogy melyek azok a tárgyak, amelyeket ők akkor a kínai hallgatók, hogyha jönnének hozzánk, akkor tanulhatnának.
3: Ja, bocsánat, hogy így fogalmazok megint, de valahogy az jött most nekem, hogy ez egy kötelező együttműködés, és ebben keresi mindenki a maga helyét, vagy ez egy mindenki számára ténylegesen hasznosítható együttműködés. És tudunk mi olyat mondani, amit ők nem tudnak, és fordítva. Bár nem tudom, ez mennyire tűnik naivitásnak.
2: Nyilván az, hogy én ebben részt veszek-e, vagy a kollégáim részt vesznek, az teljesen opcionális. Tehát egy olyan választható dolog, amiben azt gondolom, hogy én azért kívántam részt venni, mert azt látom, hogy vannak az informatikának olyan területei, mint mondjuk akár az AI, vagy akár az önvezető autók, ahol nagyon jelentős a kínai tudósoknak a felfejlődése, a tudásbázisa. Az, hogy mit tudunk nekik nyújtani, mint említettem, mindenképpen egyfajta szemléletet. Azt, hogy

0: közbeszólok, persze, hogy a most felnövekvő pici gyerekek, akik már sajnos kezükbe kapják a telefon, de ezzel meg is tanulják, és túl fogják szárnyalni az oktatónak a gyorsaságát, vagy a felfogó képességét, vagy nem tudom, hogy miért, de egészen biztos, hogy lesz különbség. Ugye ők pikpak megcsinálnak valamit, míg a felnőtt még kell, hogy gondolkodjon. Egy más generáció.
1: Én is találkoztam ezzel a szemlélettel, hogy azt gondolják, akik mondjuk nem ebben nőttek fel, hogy a mostani fiatalok ezt milyen pipak kezelik. Azt kell mondjam, hogy persze néhány szoftvert kezelnek, de itt ez a dolog meg is állt. Tehát nem feltétlenül érzem én azt a nagy előnyt részükről, hogy ők ebbe felnőttek, és mondjuk néhány szoftvert tényleg naprakészen gyakorlottan kezelnek, hogy ez bármiféle hátrányt jelentene azoknak, akik esetleg ezt nem teszik ilyen szinten.
0: Tehát akkor átlátni rendszereket nem biztos, hogy tudnak.
1: Teljesen, teljesen más aspektus. Tehát az, hogy valaki mondjuk kommunikál, és erre használ néhány szoftvert, vagy akár mondjuk mostanában divatos programot, az egy teljesen más képesség, mint mondjuk azokat a rendszereket átlátni. Én azt gondolom, hogy ebben van talán a jövőben lehetőségünk. Azt már most látjuk, hogy az AI például ezeket a junior szoftverfejlesztői teendőket már képes helyettesíteni, és nyilván folyamatosan nő az a terület, ahol ebben be lehet ezeket vetni. De azt gondolom, hogy mindenképpen szükség lesz, és nagyon fontos lesz, hogy olyan mérnököket képezzünk, akik átlátják ezeknek a struktúráknak, ezeknek a rendszereknek a működését. Mert ezt a fajta big picture-t, ezt a fajta rálátást, ezt a szemléletet egyelőre nem tudja az AI helyettesíteni, és nem tudom, hogy fogja valaha is. Említettük korábban az önjáró, önvezető autóknak a technológiáit. Tehát ahogyan ezek kialakulnak, úgy igényelnek olyan mérnököket, olyan szakembereket, akik ezeket a rendszereket képesek fejleszteni.
0: Illetve... Azt mondta, hogy ott inkább online kommunikálnak egymással. Mi meg azt mondjuk, hogy a tapasztalatnak nagyon fontos szerepe van a tudásban. Ezt a kettőt hogy lehet összerakni? Meg akkor hogy lehet elképzelni azt, hogy Kína ott jár, ahol jár, vagy hát bizonyos részei nagyon magas szinten vannak, azt igen, halljuk, megtudhatjuk is, de hogyha nincs mögötte az a tapasztalat, ami a személyes kommunikáció, és most nem csak a kommunikáción van a hangsúly, hanem mindenféle fizikai tevékenységen, akkor milyen megalapozott tudás lesz abból?
1: Igen, azt hiszem, értem a kérdést, de nem biztos, hogy hivatott vagyok ezt szakszerűen megválaszolni. Ami az én benyomásom volt, illetve a tapasztalatom, hogy persze, amiben előre járnak, és például az infrastruktúra esetében, az a fokú központosítás, ami nyilván ami az országra is jellemző, előnyökkel is járhat. Tehát például a közlekedés terén, hogy nem kell különböző rendszereket összehangolniuk, vagy ezt egy központi területen intézik, ez jelenthet egyfajta előnyt kétségtelen. De ugyanakkor én is azt látom, illetve azt érzem, hogy az elszemélytelenedés, illetve az, hogy online síkra terelődik a kommunikáció jelentős része, ott is ugyanúgy megtapasztalható. Hogy ez mennyire fogja esetleg a személyes kapcsolatok kárát látni, vagy mennyire fogják ezt megsínleni, ezt nem tudom megmondani. Érdekes, mert amit például voltak olyan kedvesek, és ugye meghívtak, ottani cégek gyárlátogatása is szerepelt a programok között. Például az ottani mobilgyártó cég esetében teljesen automatizált gépsorokat láttam. Tehát alig-alig voltak emberek, akik egyetlen lépést, mondjuk a minőségellenőrzésnek egy-egy pontját végezték, és egyébként maga a gyártás teljesen automatizáltan történt. Tehát nyilván, ami benyomásom támadt, az csak ezekre a területekre igaz, illetve jellemző, de ott azt látom, hogy a személyes kommunikációnak alig-alig van jelentősége, vagy szerepe egyáltalán. És hogy ez még később hová alakul, ezt nyilván nem tudom megmondani.
0: Igen, én is az oktatásra is gondoltam, hogy azért, amikor kijön az a hallgató, aki csak online tanult végig, vagy pedig hát a mesteroktató oda ment mellé, és megmutatta, hogy mit hogyan kell csinálni, vagy elleshették tőle.
1: Na igen, van nekik egy, illetve hát több olyan szoftverük, amelyeket univerzálisan használnak a mindennapi kommunikáció során. Az egyik ilyen ez a WeChat nevű szoftver, ami olyan, mint hogyha mondjuk a Facebookot összegyúrnánk azokkal online szoftverekkel, illetve akár kormányzati szoftverekkel, mint amelyeken keresztül például meg tudjuk nézni mondjuk az egészségügyi kartonjainkat, tehát az ESZT-t, teszem azt, vagy bármi más. Tehát amin keresztül

0: intézik a napi ügyeiket, és ez olyan szinten befolyásolja az életüket, hogy mindent ezen keresztül igyekeznek intézni. Házi feladatokat is készítettek, illetve kértem tőlüket, azokat is ezen keresztül adták be. És bármi, ami igényelt volna valamilyen plusz eszközt részükről, azt egyszerűen csak lefotózták mobillal, és képernyőmentésbe elküldték a számomra. Tehát a kommunikációban tényleg kell egyfajta gyakorlatot, azt gondolom, kialakítani, mert már olyan szinten kommunikálnak, hogy a részükről ez lassan ilyen widget, smiley-kon vagy emotikonokon keresztül történik. Tehát nyilván az, mondjuk az angol nyelvnek a hiányára is visszavezethető részben arra is, hogy ők ezt egyszerűen így szokták meg.
1: Várható-e diákcsere például ebből a kapcsolatból?
0: Ezt nyilván én nem tudom, illetve az egyetemen erről most még pontos információkkal nem rendelkezek. Feltételezem, hogy igen, tehát a feltévésem szerint lesz ilyen törekvés a részükről, és hát ezt nyilván majd a mi egyetemünk, illetve az egyetemünk vezetői tudják majd megmondani, hogyha lesz, akkor pontosan mikor. Én azt gondolom, hogy várható, talán egy éven belül mindenképpen többet fogunk erről már tudni.
1: Szabad egy utolsó kérdésként azt feltennem, hogy mi az, ami nagyon nem tetszett önnek Kínával kapcsolatosan?
0: Azt gondolom, hogy viszonylag rugalmas embernek gondolom magamat, így ez meglehetősen próbára volt téve a 3 hét alatt kétségtelenül. Mind a szoftverek, vagy mind a mondjuk a lakhatás, vagy a tanításnak a körülményei tekintetében. Talán az evés, a kínai ételek, az a furcsa, illetve az a szokatlan, hogy nagyon hasonló alapanyagokból dolgoznak, nyilván amiket mi is ismerünk, a húsok, a zöldségek. Gyümölcsöket irigyeltem, mert nagyon sok, illetve sokféle bőséges gyümölcsük van, és amik nálunk idén gyümölcsök, azok náluk mondjuk az év minden napján megteremnek, de ettől függetlenül egy olyan nehézséget okozott nekem személy szerint ezekhez az ételekhez, azokhoz az illatokhoz alkalmazkodni, aminek aztán az lett a vége, hogy megkönnyeztem az első pizzát, meg az első kávét, amit utána ittam így a hetek elmúltával ismételten. Hát persze nyilván megtanul az ember értékelni azt, amit itthon magától értetődőnek tekint.
2: A kínai Chongqing-i egyetem vendégelőadója volt Vegera József, a Nyíregyházi Egyetem Matematika és Informatika Intézetének oktatója, aki a Linux operációs rendszer alapjairól tartott kurzust kínai diákoknak. Vegera Józseffel tapasztalatairól, élményeiről, benyomásairól Demeter Zsuzsa beszélgetett.

0: Kontinentális reggeli, az Európa Rádió információs magazinja. Hírek, aktualitások, érdekességek. Vallás, közélet, kultúra. Kontinentális reggeli, minden nap 7-től 9-ig az Európa Rádióban.
1: Rácz Ervin Lajos lelkipásztor jelmondata: előre, fölfelé. Vallja, az élet túl rövid ahhoz, hogy ne neves, ne higgy és ne szeress. A párciumi Szatmár Németiben Rácz Ervin Lajosnál, a Szatmár szigetlankai református egyházközség lelkipásztoránál Széles Szabolcs járt azért, hogy jobban megismerjük a határon túli református közösséget, amelynek vezetője mindig örömmel tud beszélni az evangéliumról. A lelkipásztor 2017-ben vállalta el a szolgálatot Szigetlankán, azóta pedig a református közösség lélekszáma folyamatosan növekedett. Rácz Ervin a szószéken sem veti meg a humort, a gyülekezetében könnyű zenei keresztjén énekekkel is dicsérik Istent.
2: Ha a történelmi Szatmárban gondolkozunk, akkor érdemes a határon túli magyar gyülekezetekre is kitekinteni, hogy milyen élet folyik mindennapjaikban, így a párciumi Szatmár-szigetlankai református egyházközségbe beszélgetés folytatok Rácz Ervin Lajos nagytiszteletű úrral, aki egy nagyon lelkes lelkipásztor, és 2017 óta a gyülekezetnek a vezetője, és ugye nagyon sok szolgálati területen keresztül összekapcsolja itt a kedves református testvéreket, fiataloktól idősekig mindenkit. Nagy tisztelet úr, még mielőtt ugye egy mélyebb beszélgetésbe akár belemennénk, nézzük meg magát a gyülekezetet, mi az, amit érdemes róla tudni, hiszen nem egy nagyon régi gyülekezetre tekintetünk vissza, de mégis lélekszámát tekintve 1046 lelkes, egy erős közösségnek mondható.
3: Szeretettel köszöntöm én is a kedves rádióhallgatókat. Ahogy anyaországból érkezünk Párciumba, és megérkezünk a határtól 10 kilométerre első Szatmárnémetibe, azaz a megye központba. Rögtön, ahogy megérkezünk a városba, Szatmár-szigetlankára jövünk be, hiszen ez a gyülekezet az öt református gyülekezet közül a határhoz legközelebb eső gyülekezet, Szatmár-Németi egyik kertvárosi gyülekezete. Ugye öt református gyülekezet van Szatmár-Németiben, két ősi gyülekezet mellett, a Láncos templom és Németi mellett, még két külvárosi gyülekezet van a Szamos másik oldalán, balpartján, Szamosnegyed és Kültelek. Nyilván mind a négy gyülekezet, Láncos, Németi, Szamosnegyed és Kültelek is nagyobbak, mint Szigetlanka, de itt van a németi gyülekezetből leszakadva 1996-tól Szatmár-Szigetlanka református gyülekezete. Valóban egy nagyon lelkes gyülekezet, mondhatom azt, hogy örömmel szolgálok itt. Lassan 9 esztendeje, akkor hívott meg az akkori presbitérium, és azóta próbáljuk közösen az Úristen dicsőségére a gyülekezetet szolgálni, gyülekezet felé szolgálni az Istent. Akkor körülbelül 750 lelkes volt a gyülekezet, most 1046 lelkes, tehát közel 300 lélekkel. Mondhatjuk azt is, hogy gyarapodtunk, de hát ez inkább a megtalálás volt, mint a gyarapodás, mert ugye azt is tudhatjuk, és mindenütt így van ez, a legnagyobb kallódás az nagyvárosokban van. Egy kis településen azért könnyű megtalálni a református híveket, de körülbelül 15 ezer református van Szatmár-Németiben, és most is a 8000 tartozik gyülekezethez, 8500 tartozik gyülekezethez, az a gyülekezethez, tehát még mindig van 6500 kallódó lélek, tehát van még bőven terület arra, hogy missziót folytassuk, és elérjük akár a rádión keresztül is a kedves hallgatókat, kedves gyülekezetet, hogy lássák ők érdemesnek azt, hogy igenis fontos egy közösséghez tartozni, fontos egy gyülekezethez tartozni, hiszen ez a kereszténységünk egyik alapeleme, tehát nem lehetünk partizán keresztények. Persze fontos a hátsó szobában az imádság, ugye éppen az imádság éve van. Nagyon fontos az, hogy lelkileg megerősödjünk, tehát szeretetet gyakorolni csak közösségben lehet, újraépítkezni is csak közösségben lehet. Ezért fontos az, hogy mindenki saját belátása szerint, de jöjjön a gyülekezetbe. Hálát adok a Jóistennek azért, mert a szigetlankai gyülekezet ebből a szempontból egy templomjáró gyülekezet.
2: A beszélgetésünket itt a Szatmár-szigetlankai református templom a hátsó közösségi terében készítjük, ahol az ifjúságnak egy nagyszerű területe van. Össze szoktak itt gyűlni, beszélgetni, közös programokon részt venni. Nagy tiszteletű úrról pedig mindenki tudja, hogy nagyon energikus, és a humor nem csak a hétköznapokban van jelen, hanem akár az ünnepi alkalmakon is, hiszen a humor az kell az élethez, fontos velejárója. Azért is könnyen nagy tiszteletű úrnak megszólítani a fiatalokat, hiszen én amikor voltam itt több ízben, akkor láttam, hogy azért van fiatal, van merítési lehetőség.
3: Annyi pontos csak csak, hogy nem csak a fiatalok terme ez, hanem az egész gyülekezetnek a terme, de nem baj, abszolút jó kiindulási gondolat ez. Tehát ez a hely, ahol vagyunk, több csoportnak, kis csoportnak a találkozási helye. Ez azt jelenti, hogy nőszövetségből is kettő van a gyülekezetben, tehát van egy hagyományos csigatészta készítő nőszövetségi csoportunk, akik hétfőnként szoktak összegyűlni, körülbelül 2-től este 7-ig, és a lelkész két időpont között van, amikor megjelenik, személyesen én, és akkor egy kis bibliamagyarázat mellett még beszélgetünk a gyerekekről, unokákról, amikről szoktak a kedves idős testvéreink beszélni, nagyon szeretek köztük lenni, és nagyon jó, hogy van egy ilyen csoportunk is. Azon kívül van egy női bibliórás csoport, inkább a középkorú nőket célozza meg ez a csoport. Ezt nem élvezetem, mert nem jó beleszólni a nők dolgába. Ott a volt segédlelkészünk jár még vissza havonta egyszer a női bibliórát tartani, női lelkész, nagyon jól csinálja ezt. Azon kívül nagyon erős presbiter csapatunk van, nagyon elfoglaltak, és ezt próbálom mindig megérteni, nagyjából középkorak, de amikor itt vannak, akkor oda teszik a vállukat, és nagyon jó közös programokat tudunk szervezni, azt jelenti, hogy van közös horgászás, közös kirándulás, csapat összerázó programok. Azon kívül még van egy klasszikus csoportokon kívül kis KT, nagy KT, gyerekeknek a vallásóra, és a gyerekeknek is két vallásóra van, tehát van szombaton 11-től, és van vasárnap az istentisztelet ideje alatt, mert ez egy másik történet. Istentisztelet ideje alatt a gyerekek, az ötödikesnél kisebb gyerekek bejönnek az istentiszteletre, a közéneknél én lejövök a szószékről, elmondom nekik gyereknyelven a prédikáció lényegét két percben, utána jönnek hátra, gyerekfoglalkozás van, a gyerek nem kell meghallgassák a hosszú prédikációt. Gyerekekkel így foglalkozunk, azon kívül van ifjúsági zenekarunk, a Sziget Együttes, amit nagyon ügyesen vezet Pak Krisztina kántornőnk, és van egy felnőtt zenekar, tehát zenekar, ez kettőből áll, a Lankadó. És ugye itt vannak az ifjak, akikről kérdeztél. Én nagyon-nagyon szeretem a fiatalokat és az ifjakat. Nagyon nehéz őket olyan szempontból elérni, hogy rengeteg olyan program van, ami konkurál velünk. Mondhatom azt, hogy főleg a tehetségesebb gyerekeket, meg az aktívabb fiatalokat elszippantja más szervezet, és nem akarok én megsérteni senkit ezzel, mert bizonyára építő szervezetek vannak még, akik a tanulmány különböző területeit próbálják lefedni. Tehetségesek, ők mennek is, és sokszor az ifi marad utoljára, vagy hát az rá később is. És jönnek azok a fiatalok is, akik nem feltétlenül férnek be ilyen tehetségkutató programba. Mondjam így, a huncutabb fiatalok is jönnek az ifibe. Ennek nagyon fontos alapelem a humor, amit említettél, de még fontosabb az, hogy ne felejtsük el, hogy mi is voltunk fiatalok. Én hajlamos vagyok még mindig fiatalnak inni magamat, ami nem biztos, hogy így van már, de akkor is ragaszkodok hozzá, és nem felejtem el azt, hogy milyen csíntevésekben vettem részt talán én is fiatalként. Éppen ezért, ha nem is, mindig engedem meg nekik a csíntevéseket, de megértőbben tudok velük foglalkozni, úgy tudok velük beszélgetni, közben azért humorizálunk, közben azért viccelünk, csipkelődünk, viccelődünk, játszunk akár társas játékot itt ebbe a terembe, akár más, és aztán közben-közben bizony a Biblia is, sőt nem csak közben-közben, mindig előkerül a Szentírás is, és az ige köré épül minden, és amiatt vagyunk itt, de hogy a körítés ilyen szempontból nagyon-nagyon fontos. Nem mindig sikerül őket lekomolyítani a Biblia felé, de ha minden második, harmadik ifjúsági alkalom már pedig általában így szokott lenni, lekomolyodik annyira, hogy tudunk beszélgetni tényleg mélyen érintő dolgokról, akkor megéri már pedig. Nagyjából 15-20 fős ifjúsági csoporttal itt szombat este szoktunk találkozni, szombat esténként, de azon kívül rengeteg más programunk is van velük, kirándulás, vonatos kirándulás, az ország különböző területére szoktunk menni kirándulni, táborokba megyünk, Csillagponton voltunk, tavaly ugye Balatonnál, és minden, ami adódik, ugye megpróbáljuk kihasználni lehetőségeket, és nagyon jó kis ifi csapatunk van. A humor nagyon-nagyon fontos eszköze mindennek, de szeretném elmondani azt itt még a humorral kapcsolatosan, hogy nagyon sokan komolytalannak gondolják a humort, pedig én a humorban nem ismerek tréfát, ahogy klasszikus mondás is tartja. Az, aki, és most nem sajnáltatni akarom magamat, mert nincs miért, de az, akinek kialakul egy humorérzéke, ezt pszichológusok és lelkigondozók mondják, annak az oka, hogy valami megoldási stratégia ez, akár egy régebben megért traumára, akár problémára, és mondom, nálam ebben nem szabad gondolni semmi gyerekkori traumára, de nagyon is komoly dolog a humor. Persze itt mindig megemlítem, a humor nem azt jelenti, hogy másokat bántok, nem azt jelenti, hogy másokat megalázok, mert az borzasztó, az nem nevezhető humornak, az legfeljebb ízléstelenségnek nevezhető, de én nem hátrálok meg attól sem, hogy egy-két odaillő viccet a szószéken is elsütök, mert hogy mindig azt látom, hogy az érzelmek, és itt a sírást azért könnyebben elő szokták venni a templomokba, de a humor is, és a nevetés is kinyitja a szívet. És ha kinyílik a szív, a figyelem ott van a szószék felé, akkor hullhat az igének a magva. Nem pattan le róla az igének az üzenete, és úgy gondolom nagyon fontos, nagyon-nagyon fontos eszköz a prédikátornak és a lelkésznek is az, hogy nyitottan, humorral, ízléssel szóljon a hallgatóság felé, és ennek megvan az eredménye. Elsősorban nekünk az a feladatunk, és ezt vallom, hogy az igét, az evangéliumot hirdessük, mert abban van a legnagyobb erő, abban van a legnagyobb erő. Az imádság éve van a református egyházban. Ez is például összetartja a 10 Kárpát-medencei egyház kerületet, mert mindenütt az imádság évét jelölték ki, szükségünk van nekünk is arra, hogy az imádságban megújuljunk, az Istennel való kapcsolatunk belendüljön, és úgy tudjunk ebben előre haladni, hogy közben azért találkozunk, közösségben erősödünk, és hangzik az ége, hangzik a dicsőítés, mert ha egy valakinek a szívét sikerül megszólítani, már megérte.
1: Rácz Ervin Lajos lelkipásztor jelmondata előre, fölfelé. Vallja, az élet túl rövid ahhoz, hogy ne neves, ne higgy és ne szeress. A párciumi Szatmár németiben Rácz Ervin Lajosnál, a Szatmár szigetlankai református egyházközség lelkipásztoránál Széles Szabolcs járt azért, hogy jobban megismerjük a határon túli református közösséget, amelynek vezetője mindig örömmel tud beszélni az evangéliumról. A lelkipásztor 2017-ben vállalta el a szolgálatot Szigetlankán, azóta pedig a református közösség lélekszáma folyamatosan növekedett. Rácz Ervin a szószéken sem veti meg a humort, a gyülekezetében könnyű zenei keresztjén énekekkel is dicsérik Istent.

0: Európa Rádió. A Tiszán inneni és a Tiszán túli református egyházkerület rádiója.
1: Kedves hallgatóink, magazin műsorunk végéhez értünk, hamarosan híreket hallhatnak. Az Európa Rádió telefonos alkalmazásán bárhol, bármikor könnyen hallgathatnak minket, és az egyházkerületi hírek és kiadványok is egy helyen elérhetőek. Töltsék le alkalmazásunkat. Észrevételeiket pedig eljuttathatják hozzánk a vélemény@europaradio.hu e-mail címen. Köszönjük megtisztelő figyelmüket, a szerkesztő műsorvezető Lénárt Vanda búcsúzik Önöktől, további kellemes rádiózást és szép napot kívánok, zárásként pedig napi ige és gondolat következik Katona Béla református lelki pásztortól. Még egyszer köszönjük figyelmüket, viszont hallásra!
0: Európa Rádió. A Tiszán inneni és a Tiszán túli református egyházkerület rádiója.
2: Isten igéjét János evangéliuma 15. fejezetének 14. verséből hallgassuk meg. Ti barátaim vagytok, ha azt teszitek, amit én parancsolok nektek. Nem mindegy, hogy valakit az ismerősödnek mondasz, vagy a barátodnak tartasz. De bármennyire is szeretnél valami elismert emberrel büszkélkedni és azt állítani, hogy ő a barátod, ha ő téged nem nevez annak, akkor hiába az igyekezeted. A barátságnak feltételei vannak. Mielőtt megkezdődött volna Jézus leírható testi szenvedése és leírhatatlan lelki tusakodása, pontosan körülírta, kik lehetnek a barátai. Mit gondolsz te? Az vagy? Honnan tudod meg? János evangéliumából. Itt találjuk Jézus barátságának a feltételét. Ti barátaim vagytok, ha azt teszitek, amit én parancsolok nektek. És mit parancsol? Bármikor visszaolvashatjátok. Az az én parancsolatom, hogy úgy szeressétek egymást, ahogyan én szerettelek titeket. Parancsolja. Nos, Jézus barátja vagy? Mennyire vagy a barátja? Ti barátaim vagytok, ha azt teszitek, amit én parancsolok nektek. Szívesen teszed-e, várod-e a javító, segítő életirányt, kiejtett szót, gondolatmenetet szabályozó parancsait? Magadnak válaszolj. Jézus már tudja. A mai igemagyarázat dr. Kereskényi Sándor lelkipásztor nevéhez fűződik, aki a Szeged honvédtéri gyülekezetben szolgálja az Urat.
0: Az Európa Rádió információs magazinját a Kontinentális reggelit hallották. Kitekintő. Minden, ami foglalkoztat bennünket a hétköznapokban. Az Európa Rádió magazin műsora. Minden nap délelőtt 9 és 10, valamint délután 5 és 6 óra között itt az Európa Rádióban.

0: 9 óra. Európa Rádió. A református értékadó. Hírek az Európa Rádióban.
1: Köszöntöm Önöket, az Európa Rádió híreit Kecskés Ákostól hallják. Az Európai Unió tagállamai megállapodtak abban, hogy hétfőn megnyitják a csatlakozási tárgyalások első fejezet csoportját. António Costa, az Európai Tanács és Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke szerint ez jelentős lépés előre. A két vezető közös közleményében kiemelte, a hétfői kormányközi konferencián az alapvető kérdéseket tekintik át. Ez a tárgyalási szakasz a jogállamiságtól a demokratikus intézményekig az Európai Unió alapvető értékeit és elveit foglalja magában. A nyilatkozat szerint a döntés elismeri Ukrajna és Moldova elszántságát, valamint a reformok érdekében végzett munkáját. Az elnökök hozzátették, a bővítés stratégiai döntés, amely a növekvő bizonytalanságok mellett minden tagállam közös érdeke. Társadalmi egyeztetést indított a Közlekedési és Beruházási Minisztérium az ajánlott építőipari rezsióradíj rendeletéről. A kormány honlapján közzétett indoklás szerint a javasolt emelés hátterében a megemelkedett költségek állnak. A drágulást az energiaköltségek növekedése, az infláció, valamint az egészségügyi szolgáltatások díjai indokolják. A tervezett új összeg meghatározása a legfrissebb béradatokon, közterheken és ágazati számításokon alapul. A javaslat szerint az ágazati ajánlás alapján az áfa nélküli legkisebb rezsióra díj mértéke 7830 forint lenne. A rendelet tervezettel kapcsolatos szakmai és lakossági észrevételeket június 20-áig várja a szaktárca. Májusban enyhén élénkült a kereslet az ingatlan piacon, a magas árak ugyanakkor továbbra is visszafogják a vevőket. A Duna House becslése szerint az elmúlt hónapban csaknem 8900 lakóingatlan adásvétel realizálódott. A lakás célú jelzálog hitelek volumene ugyanakkor jelentős 70%-os éves bővülést mutat a piacon. A fővárosban az Otthonstart program hatására 26-ról 36%-ra nőtt az első lakásvásárlók aránya. Ezzel párhuzamosan a budapesti ingatlanpiacon látványosan visszaesett a befektetési célú lakásvételek száma. Vidéken a keleti országrész panelárai nőttek a leginkább, így a korábbi kelet-nyugati árkülönbség mára eltűnt. Közepes cseresznye termés várható az idén, mivel a hazai ültetvények jelentős része megmenekült a komolyabb fagykároktól. A Nemzeti Agrárgazdasági Kamara és a Fruitweb közös prognózisa szerint a teljes hazai mennyiség 6-8 ezer tonna lehet. Ez a tavalyi fagyos évhez képest jelentős javulás, bár a korai fajtáknál így is számolni kell kisebb kiesésekkel. A betakarítás június elején indult be igazán. A szakemberek szerint a július elejéig kapható kései fajták jól teljesítenek. Az érési időszakban ugyanakkor az aszály és a hirtelen júniusi esők miatti gyümölcsrepedés több helyen is gondot okozott. A közlemény kiemeli, hogy a stabil és minőségi áru alap ma már csak a korszerűen felszerelt öntözött ültetvényekről biztosítható. Különleges tárlat nyílt a Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyei Tiszadobon, ahol első alkalommal látható a gróf Károly Mihályné Andrássy Katinka kortárs műgyűjteménye. A NÖF Nonprofit Kft. Közleménye szerint a december végéig látogatható kiállítás a grófnő két évtizedes gyűjtői munkáját mutatja be. A gyűjteményben olyan neves nemzetközi és magyar alkotók munkái szerepelnek, mint Bak Imre, Viktor Vazarelli és John Wesley. Andrássy Katinka mecénásként a férje halála után hozta létre a dél-franciaországi Vansban a nemzetközi művésztelepet. Az alapítvány a hidegháború alatt menedéket és szabad alkotási lehetőséget biztosított a korlátozott helyzetű magyar tehetségeknek. A most bemutatott műtárgyak jelentős része ehhez a különleges szellemi közösséghez és a franciaországi műhelyhez kapcsolódik.
0: Az időjárásról.
1: A folytatásban a zárt felhőzet szakadozik, gomolyosodik, aztán csökken. Elszórtan valószínű, azonban zápor, zivatar országszerte megélénkül, néhol meg is erősödik az északnyugati-nyugati szél. A csúcshőmérséklet 22 és 27 fok között alakul, a legalacsonyabb értékek 9 és 17 fok között lesznek.
0: Az Európa Rádió híreit hallották.

0: Kitekintő. Minden, ami foglalkoztat bennünket a hétköznapokban. Az Európa Rádió magazin műsora.
1: Köszöntöm hallgatóinkat, ez az Európa Rádió kitekintője, a mikrofonnál a szerkesztő Hegedűs Márk. Mai vendégünk Nagy Benyámin, az Eurosport kommentátora lesz, akivel beszélgetünk pályafutásáról, a sportról és a sportközvetítésekről.
2: Beszélj úgy, mintha adáson kívül lennél, mintha otthon lennél, csak ne káromkodj. És ez gyakorlatilag szerintem igaz az egészre, tehát szerintem inkább elszúrni lehet egy közvetítés, mint igazán jóvá tenni.
1: Mai vendégünk tehát Nagy Benyámin, az Eurosport kommentátora. Tartsanak velünk!

0: Kitekintő. Minden, ami foglalkoztat bennünket a hétköznapokban. Az Európa Rádió magazin műsora.
1: Gyerekkora óta sportkommentátor szeretett volna lenni, már a FIFA számítógépes focis játékban is azt élvezte, hogy narrálhatja a történteket. Nagy Benyámin ma az Eurosport kommentátoraként dolgozik, életében először egy világkupa síversenyt közvetített, csúsztatott élőben. Arra az álmára sem kellett sokat várnia, hogy magyar olimpiai aranyat közvetítsen, hiszen Milák Kristóf úszó 100 méter pillangón szerzett aranyát ő közvetíthette a párizsi olimpiáról. Szakmáról, sportról, gyerekkori álmokról kérdezi Nagy Benyámint, az egyik tanítványom Vid Luca, szegedi kommunikáció szakos egyetemista.
2: Hogyan kerültél a sportújságírás majd a kommentátori szakma közelébe? Volt valami vagy valaki, aki inspirált téged ebben?
3: Igazából kicsiként már eldőlt ez nálam, nagyjából 4 éves koromban, amikor valami megmagyarázhatatlan módon elkezdtem FIFA meccseket közvetíteni otthon. A gép előtt, abban a fél órában, amit a szüleim megengedtek, hogy játszak. Alapból ez egy érdekes dolog volt, hogy én sportjátékkal, vagy akár focis játékkal játszottam, mert sportos családból jövök, szeretik a szüleim is a sportot, nagyszüleim is, de hogy ez honnan jött, ez tényleg ilyen megmagyarázhatatlan dolog. És igazából így már akkor valahogy eldőlt, hogy ez az én utam. Tényleg semmi tudatosság nem volt benne, elkezdtem sportműsorokat nézni, mesék helyett inkább azokat nézegettem, és aztán így szépen kialakult nálam ez, hogy nagyon fiatalon jött gyakorlatilag minden, és így visszagondolok az utóbbi 20 évre, akkor gyakorlatilag nagyon fiatalon értem el mindent, amit szerettem volna, és ez tök érdekes, hogy ez miért alakult így. Blogírással kezdtem, és blogírás után jött az, hogy a tévés műfajba is egy picit bele csatlakozhattam, belekapcsolódhattam. Én Hódmezővásárhelyi vagyok, és a Vásárhelyi TV-nél jött először gyakornoki lehetőség, és aztán az Eurosportnál egy tanfolyam 2019-ben, és onnan kerültem bele ebbe a szakmába. Tehát mindig azt mondom, hogy valahogy én hiszek abban, hogy mindenkinek a sorsa egy picit eleve elrendelt, és hogyha tesz érte, akkor nem csak hogy eleve elrendelt lesz, hanem ott is fog dolgozni aztán.
2: Úgy érzed, hogy ez a pályázat volt az, ami így a legfontosabb lépés volt, hogy belevigyen a szakmába?
3: Igen, amúgy nem csak az ilyen különböző, akár mondjuk egyetemi képzések, tanfolyamok, hasonlók visznek bele, hanem sokkal inkább az, hogy ott mennyire vagy nyitott, mennyire vagy befogadó, mennyire vagy önkritikus, tehát mennyire mész le magadban teljesen mélyre, hogy megvizsgáld azt, hogyha esetleg gyengeségeid vannak azokon, hogy tud javítani, stb., hanem legyél befogadó, nagyon pozitív, és melózzál rengeteget. És akkor jön a siker, és igen, az Eurosportos tanfolyam az egy nagyon, nagyon komoly lépés volt. Gyakorlatilag most is azzal vagyok a szakmában.
2: Milyen volt nagyon fiatalon belekerülni ebbe a szakmába? Inkább előnynek érzed, vagy inkább nyomásnak?
3: Sokszor éreztem nyomásnak egyébként, így most már, hogy tényleg ilyen nagy öregként, 5-6 éve benne vagyok, ez így most már egy picit máshogy csapódik le, nagyon nagy előny nyilván, de azért leginkább a saját démonaimmal kellett megküzdeni, hogy én ott fiatalként ott vagyok, ott nekem ugyanolyan helyem van, mint a többieknek, és nyilván tanuljak, mert enélkül nem nagyon lehet. Tehát ezt a szakmát szerintem egy sport, médiás szakmát, legyen szó bármilyen újságírásról, rádiózásról, tévézésről, ezt alázat nélkül manapság nem nagyon lehet csinálni. Tehát nem lehet úgy oda menni, hogy neked mekkora arcod van, hanem tényleg tanulni kell a többiektől, megfogadni a tanácsokat, és ezeket szépen beépíteni a saját kis szakmai pályafutásodba.
2: A szegedi bölcsészkaron magyar történelem szakon tanultál, ugye? És hogy érzed, ez mennyit adott hozzá ahhoz, hogy ma történetet mesélsz egy közvetítésben?
3: Nagyon jó kérdés, mert ehhez a részéhez pont sokat adott hozzá. Úgy összességében visszagondolva egyébként is sokat adott hozzám, nem konkrétan a szakmai részhez, de megtanultam azt, hogy egyszerre 3 dolgot is lehet csinálni párhuzamosan. Volt olyan, hogy volt egy egyetemi órám itt Szegeden, beültem a kocsiba, felmentem közvetíteni. Ott bent emlékszem, hogy volt olyan vizsgám, még a Covid alatt, amit a szerkesztőségből csináltam meg. Aztán jöttem vissza, újabb egyetemi óra. Igazából az időbeosztás, meg a különböző munkáknak, meg feladatoknak az összehangolása az, ami ez alatt a... Hát gyakorlatilag, hogyha így nézzük, 3 év alatt, ami párhuzamosan futott az Eurosportos tanfolyam meg a munkával, és az egyetem az úgy egybeolvadt, vagy adott nekem, és szerintem egy törés bármilyen dolognál meg rengeteget lehet hozzáadni. Tehát egy sport közvetítésben, vagy akár egy sportújságírásban, annak csak egy része maga a sport, sokkal inkább kell művészetileg is, meg minden, hogy tájékozottnak lenned kulturálisan, és ebből a szempontból nagyon sokat adott hozzá. Sokat el is vett egyébként, ezt nem tagadom, abból a szempontból, hogy azért voltak olyan részei a képzésnek, mint amúgy szerintem, és ezt vállalom bármikor, bárki előtt, hogy az egyetemi képzéseknek is vannak olyan részei, amik inkább megpróbálnak elvenni a személyiségedből, mert sokkal inkább lehetne kreatívabb dolgokat helyettük csinálni. Gondolok arra, hogy például az én tanárképzésemből nagyon hiányzott a beszédtechnika, amit aztán az eurosportos tanfolyamon saját logopéduson, saját beszédtanáron keresztül kellett fejlesztenem, és ami szerintem egy hiánycikk, hogy összességében sokaknál, de összességében azért sokat adott hozzá.
2: És a COVID alatt milyen volt ebben dolgozni?
3: Az egy nehéz időszak volt, több szempontból is. 2020. január 26-án közvetítettem először, tehát akkor voltam adásban először, és ugye márciusban jött a COVID, és ott pont fél évig egy adásom sem volt, de úgy, hogy próba közvetítések sem voltak, mert nem volt gyakorlatilag semmilyen sportesemény, amit közvetíteni lehetett volna, és ott nagyon sokat visszafejlődtem. Nem csak, hogy visszafejlődtem, hanem megálltam azon a szinten, ami nekem pont abban az életkorban, pont abban az életszakaszban nagyon kellett volna. És aztán ott kellett egy bő fél év biztos, hogy visszajöjjek. Akár mondjuk a többi idézőjelben, nyilván a tanfolyamon egy picit ellenfele is voltunk a másiknak, de hogy egy picit felzárkózzak hozzájuk, akik rutinosabbak vagy az életben, vagy összességében másmilyen szakaszban voltak. Úgyhogy igen, nekem az mit szakmai szempontból hátrány volt egyértelműen, de aztán hála az égnek sikerült jól kijönnöm belőle.
2: Volt benned valós dilemma a között, hogy tanár legyél, vagy a sportmédiában dolgoz, és hogyha nem jött volna az eurósportvonal, akkor szerinted ma tanár lennél?
3: Nem, szerintem nem. A szüleim mind a ketten pedagógusok. Jött a döntés 12-ben, hogy akkor merre menjek tovább. Tegyek fel mindent idézőjelben egy lapra, és akkor legyen mondjuk egy kommunikációszak, csináljam úgy a médiát, hogy csak az van, vagy nyissak más felé, és legyen egy fokkal konvertálhatóbb diplomám. Emlékszem, ez a beszélgetés az egyik idézőjeles példaképemmel a középiskolai magyar tanárommal, Simon Ferenccel hangzott el. Ő mondta azt, hogy ő azt ajánlja sokaknak, hogy akik több vonalon szeretnének mozogni, vagy már megvan egy konkrét cél, akkor sem csak 100%-osan abba az irányba menjenek, hanem legyen egy konvertálható valamiuk, amiből akár tudnak csipegetni később sportterületén bármilyen másik szakmát, gondolok itt arra, hogy egy magyar szak, vagy mondjuk egy pedagógus szak, kifejezetten az, hogy te pedagógus vagy, az jól jöhet bármilyen sportos képzésnél, edzői képzésnél, vezetői képzésnél, bárminél. És igazából valós dilemma nem volt, hogy én tanár legyek-e, vagy a sportmédiában dolgozzak. Egyébként a gyakorló tanításaimat nagyon szerettem, el tudnám képzelni magam benne, mert nagyon szeretek emberekkel kommunikálni, de igazából ez csak ebből fakad szerintem. Tehát, hogy az emberekkel való kapcsolattartás az,

0: szentségét miben látja nagy tiszteletű úr?
1: Egyrészt maga ez, hogy egy szabadtéri istentisztelet, és lehetőséget ad, ahogyan mondtam is, arra, hogy más formában is megéljük a mi hitünket, ez önmagában jelentős. Tehát az egyházkerületünknek a támogatása nagyon nagy segítség azzal kapcsolatban, hogy a szeretett vendégséget meg tudjuk rendezni egy 200 fős csoportnak, az étkezésnek az előkészítésében is ez nagyon fontos, mert egyáltalán, hogy van egy nagy szeretett vendégség, az ebéd, egy közös ebéd, ami, amikor végig tekintettem az együttlevő testvéreken, és az a felszabadult, jókedvű beszélgetés, ami folyik ebéd közben, aztán utána is, ugye így valósult ez meg, hogy Bükzsérc és Cseréffalui testvérek főztek, az egyik csoport gulyást főzött, a másik töltött káposztát, és a noszvai testvérek azon kívül, hogy a helyszínt előkészítettük és biztosítottuk, a süteményekkel járultunk hozzá. Így van ez, hogy mindig két gyülekezet főz, már ez negyedik éve történhet meg ez a pünköst hétfői szabadtéri istentisztelet. Egy ilyen címe is van, hogy pünkösd a szabadban. És valóban ez a szabad ég alatt együtt lét, ez jelentősen hozzájárul ahhoz, hogy milyen örömben vagyunk együtt, és az egyik dicséretet is énekeltük ezen az alkalmon. Ugye ez egy zenés istentisztelet, a noszvai zenekar és énekkar vezette most az éneklést, és az egyik dicséret az énekeskönyvből a 776-os számú Mikor látom egeidet, így kezdődik ez a dicséret, és ennek a szövege egy kicsit a tekintetünket az ég felé irányítja, kicsit erre emlékeztet, hogy a szabadban is találkozunk Isten szeretetével, ahogyan a teremtett világ csodáiban gyönyörködünk, ugye így hangzik ennek a dicséretnek a szövege, mikor látom egeidet, amit ujjai formáltak, s onnan fénylő tekinteted, hold és csillagfény formában, akkor kérdem, mi az ember, hogy még rá is vagyon gondod, hogy nézel rá türelemmel, fiát is fiadnak mondod. Tehát Isten szeretetének ez a megélése, amihez nagyon-nagyon nagy segítség a természetnek a szépsége, illetve szépségei, amikor ezekben is tudunk gyönyörködni. Illetve igen, a sok zene, a dicséretek, egy közös éneklés, egy ráhangolódás Isten igéjére, megélése annak, hogy a lelkipásztorok, sőt gyülekezeti csoportok is együtt szolgálnak, megéljük a testvér szeretetet. Éppen azon a napon, emlékszem, a Római Levél 12. fejezetének 10. versétől olvastuk az igét a református kalauz szerint, és ott a testvér szeretet egy nagyon, nagyon hangsúlyos téma ebben a részben, és ezzel is köszönthettem az egybegyűlteket ezzel az igével. A 10. vers így hangzik, hogy a testvér szeretetben legyetek egymás iránt, gyengédek, tiszteletadásban egymást megelőzők, szolgálatkészségben fáradhatatlanok, a lélekben buzgók, az Úrnak szolgáljatok, tehát a közös szolgálatnak a témája is előkerül, illetve a 13. versben ezt olvasjuk, hogy a szentekkel vállaljatok közösséget szükségeikben, gyakoroljátok a vendégszeretetet, és kicsit ezt is megláttuk, felismertük, hogy egymás iránt gyakoroljuk a vendégszeretetet, hiába noszvai volt a helyszín biztosító, illetve vendéglátó gyülekezet vagy község, de közben a cseréfalui bükzsérci testvérek készítették a finom ebédet, tehát egymást vendégeltük meg, egymással kapcsolatban tudtuk ezt gyakorolni, és ennek a szeretetnek a gyakorlati megélése építi Isten országát, átéljük ezt, látjuk, tapasztaljuk, és ez nagy öröm számunkra.
0: És ugye hallhattuk, hogy lelkes éneklésben és énekvezetésben vettek részt az önök gyülekezeteinek tagjai, hogyha zenei szolgálattevőkről szólna még néhány gondolatban.
1: Igen. Nagy öröm, hogy különböző összeállításban, de működik noszvajon a gyülekezetnek egy zenekara, illetve énekkara. Nagyobb ünnepekre kántoraink, Majnár Zsuzsanna kántorunk vezetésével egy nagyobb, bővebb felállású zenekarnak a szolgálatát sikerül előkészíteni folyamatosan, amiben a fiatalok, tizenévesek, egyetemista korosztályból, vagy ahhoz tartozó fiatalok is zenélnek, több hangszerrel, trombita, hegedű, furuják, illetve az idősebb tagjai a zenekarnak, 50 körülek mi magunk között van, hála Istennek egy dobosunk, aki egy egri orvos, nefrológus, szakorvos, aztán gyülekezetünk missziói gondnoka, presbitere, ő a basszusgitárnak a szakavatott művelője, de időnként a gyülekezet szolgálatával bekapcsolódik egy országosan ismert énekesnő is, aki a nagy színpadi produkcióban is, István a királyban is szerepelt, Herceg Flórának hívják, aki az ének művészetével jelentősen hozzájárul a zenekarnak a szolgálatához. Valóban sok örömünk van

0: ezzel kapcsolatban. És az énekkarnak a tagjait is kiemelném, akik hűségesen részt vesznek próbákon, és tulajdonképpen egy alapját adják meg a közösség éneklésének. Szívesebben így bekapcsolódnak, egy istentiszteleten résztvevők, van egy kis csoport, akik bátran, határozottan tudják már énekelni az énekeket. Tehát ilyen örömteli tapasztalataink vannak ezzel kapcsolatban, hogy ez nem csak egy előadás, egy performance, amit előadunk, hanem éppen hogy a lényege az, hogy bevonódjanak a résztvevők, az istentiszteleten ott levők az éneklésbe, és az a tapasztalatunk, hogy szívesen bekapcsolódnak, és örömmel is csodálkozva éljük át, és Istennek dicsőséget adva, hogy zeng az ének, amikor együtt van a közösség, és ezzel magasztaljuk a mi Úrunkat, és az ő nevét tudjuk így dicsőíteni.
1: És ugye a zenei szolgálat után Ferenc József nagytisztelet úr ige hirdetését hallhatták a jelenlévők, illetve azon a napon Ferenci Borbála diktológus konzultáns lélek és szenvedélybetegség címmel tartott előadást. Mi az, ami esetleg az azóta eltelt idő óta önhöz visszajelzésként érkezett a gyülekezet tagjai közül, vagy ön hogyan őrzi a szívében ezt a napot, az ott hallottakat?
0: Nagyon pozitív visszajelzések érkeztek hozzám, öröm volt hallgatni az igehirdetést. Érdekesnek találták a testvérek a meghívott előadónknak a gondolatait, sőt, vissza is jelezték, hogy őt jó lenne máskor is meghívni, még többet hallgatni ebben a témában, mert ez valóban egy valóságos probléma, illetve jelenlévő küzdelem nagyon sok család életében, és ezzel fontos foglalkozni ezekkel a témákkal. Úgyhogy egy tartalmas, igazán építő alkalom volt így a megszólalások szempontjából is, nem csak a közösség meg a szeretet megélése, hanem valódi lelki táplálékot, lelki és szellemi táplálékot vehettek magukhoz a testvérek. Ezt ők is így látták, nem csak mi szervezők adjuk a szájukba ezeket a szavakat, hanem valóban ilyen öröm volt, és hálásan nyilatkoztak azzal kapcsolatban, hogy újra sikerült olyan vendéget meghívni, aki hozzáadott a közösségek életéhez. Ugye a tavalyi évben Mészáros László tábori püspök volt itt közöttünk, őt kifejezetten bizonyságtételre kértük föl, hogyan éli meg a hitét, tábori lelkészként, illetve püspökként, hogyan szólította meg Isten, nagyon építő volt az ő bizonyságtétele, és azt megelőző évben pedig dr. Csókai András idegsebész volt a meghívott vendégünk, az ő bizonyságtétele is nagyon sokat jelentett a testvéreknek, tehát ez egy ilyen áldás, amit úgy érzünk, hogy megkaptunk Istentől ezekben az években, hogy a meghívott vendégek valóban építették azokat, akik ott voltak, és valóban örömöt jelentett a közösségek számára hallgatni Borbálát is most ezen az alkalmon.
1: És ugye, ahogy hallhattuk, több mint 200-an voltak közösségbe 2026-ban pünköst hétfőn, még Igen. Itt beszélgetésünk végén, hogyan írná le az év többi napján való kapcsolattartást, mind itt a szolgatársaival, mind a gyülekezetek tagjai körében esetleg?
0: Hála Istennek, egyéb alkalmakkal is találkoznak a gyülekezetnek a tagjai. Tavasszal is volt olyan nőszövetségi alkalom, ami szintén itt lehetett Noszajon a templomban, és Gügzsérc Cserifaluból is, de más gyülekezetekből is érkeztek nőtestvérek innen az Egervölgyi Egyházmegyéből, illetve mivel egy fizikai közelségben léteznek ezek a települések, illetve gyülekezetek, tehát rokoni kapcsolatok, vérségi kapcsolatok is vannak a gyülekezetek tagjai között több esetben, ezért egy intenzív kapcsolattartásról beszélhetünk, és mi lelkipásztorok is, hála Istennek, mint egy kis térségi kis közösség, egymásra is tudunk figyelmet szentelni, fordítani. Időnként egy közös ebédet szervezünk, ami egy kicsit munkaebéd, de a kapcsolat ápolásának a célját is szolgálja. Megosztjuk egymással örömeinket, terheinket, ahogyan egy menüre találkozunk egy étteremben, és ott meg tudunk beszélni. Programokat is, közelgő programokat, hogy vissza tudunk tekinteni alkalmakra, amik mögöttünk vannak. A szabadtéri evangelizáció Szilvásváradon, ami már sok éve minden év augusztus első vasárnapján történik meg, az is egy összetartó kapocs a gyülekezeteink között, és azon is együtt szoktunk részt venni, ott együtt hallgatjuk az igét. Tehát hála Istennek nem csak egy elszigetelt alkalom ez a pünköst hétfő, hanem egy folyamatnak a része, ami Isten ajándéka a mi számunkra.
1: Anta Tibor, nagy tiszteletű úrnak, a Noszvai Református Egyházközség lelki pásztorának köszönöm szépen a beszélgetést, a beszámolót. Áldás békesség!
0: Áldás békesség, én is feleségem Anda Judit nevében is szeretettel elköszönök a testvérektől, és áldott szép napot kívánok. Áldás békesség!
2: Európa Rádió. Tiszán innen és Tiszán túl.
1: Kedves hallgatóink, pünköst hétfőn a Bükzsért Cserépfalu és Noszvai gyülekezetek közös ünnepén nagy tiszteletű Ferenc József, a Bükzsérci Református Egyházközség lelki pásztora hirdette Isten igéjét. Őt köszöntöm most műsorunkban, áldás békesség!
3: Áldás békesség, én is szeretettel köszöntöm a rádió hallgatókat innen Bükzsértről.
1: Beszélgetésünk elején arra szeretném kérni nagy tiszteletű urat, hogy azokat a gondolatokat ossza meg hallgatóinkkal, ossza meg most velünk, amelyet az ige hirdetése során azon a napon a gyülekezetek tagjai szívére, a jelenlévők szívére helyezett.
3: Ebben az évben egy mindenki számára kedves téma volt a pünkösdi ige hirdetés alapja, ez pedig a szabadság, nyilván a pünkösdi lélekkel összekapcsolva, hiszen a második korintusi levélben olvassuk, hogy ahol az Úr lelke, ott a szabadság. És hogyha nagyon röviden akarnám összefoglalni az ige hirdetést, valóban erről szólt, arról a szabadságról, ami a mi keresztény szabadságunk. Mindenki keresi, várja, vágyja a szabadságot, de mi keresztények ezt Istentől kapjuk meg, és így egy kicsit más, mint amikor valaki minden szabályt felrúgva, minden tekintetben szabadnak képzeli, gondolja magát, és közben szétfolyik, mint a gát nélküli folyó. Úgyhogy a mi szabadságunknak azért van egy forrása, és van egy iránya, ez pedig a Szentlélek. Arról beszéltem, ami szerintem nagyon fontos, hogy tényleg az ember akkor tud szabad lenni, hogyha betart bizonyos rendeket és szabályokat, azokat elsősorban, amit Isten adott nekünk, hiszen az egész világ úgy működik, ahogy ő ezt működésre alkalmasnak teremtette meg, hogy nagyon faramucin fogalmazzak, és mi emberek is akkor tudunk szabadok lenni, akkor tudunk boldogan szabadok lenni, és nem a másik útjába állni, hogyha az Istentől kapott rend szerint élünk. Találtam egy hasonlatot, egy jó példát is, ezt a visszajelzések alapján is azt mondták, hogy hú, én is tiszta gyereknek éreztem ismét magam, én szinte mindig. Amikor gyerekek voltunk, akkor nagyot nőtt a szabadságunk szerintem sokunknak, amikor megtanultunk kerékpározni. Mert sokkal gyorsabbak lettünk, messzebbre el tudtunk menni, és tényleg szinte szárnyai nőttek az embernek. Viszont ahhoz, hogy kerékpározzunk, ahhoz meg kell tanulni kerékpározni, és meg kell tanulni a közlekedésnek is a szabályait, hogyha nem is teljes, tökéletes kresszvizsgát kell tenni, de azért alapvetően tudni kell, hogy melyik oldalon közlekedünk, mikor adunk elsőbséget, hogyan kezeljük a kerékpárunkat. Úgyhogy szerintem ez egy jó hasonlat az élet többi tekintetében is, hogy megnő a szabadság, de megnő a felelősség is ezzel együtt, és hála Istennek, hogy nekünk van felülről kapott segítségünk ebben, hogy merre vagyunk mi szabadok, mire vagyunk mi felszabadítva, mitől lehetünk, mitől vagyunk mi Isten gyermekeiként szabad emberek. Tulajdonképpen az előadás is erre vezetett egy kicsit, a másik oldalról megközelítve, ugye Isten igéje azt mondta, hogy ahol Isten lelke, ott a szabadság, az előadás pedig a megkötöttségek, megkötözöttségek irányából közelítette ezt a szabadságot, hogy vegyük észre, ismerjük fel, hogy mennyi minden tud bennünket függővé, megkötötté, megkötözötté tenni. Nehéz előadás volt itt ezen a borvidéken, tényleg sokszor az alkoholizmussal kapcsolatban is, de arról is szó volt, hogy mennyi minden más is meg tudja kötözni az embereket. Nem csak maga a függőség, hanem a függő ember melletti családtagokat, munkatársakat, közelében élők életét is egy ilyen megkötöttség nagyon komolyan egy irányba, bizonyos irányba tudja terelni, és ez bizony nem az Istentől kapott szabadság. Jó volt azt látni, hogy az előadás után aztán összegyűltek az emberek, és ilyen személyes beszélgetésekre került sor. Nem arra a klasszikus körbe ülünk és beszélgetünk, hanem úgy kettesével mindenki oda ment az előadóhoz, és, vagy hát nem mindenki, de többen oda mentek az előadóhoz, és beszélgettek, és ezt úgy a szemem sarkából jó volt látni, hogy igen, hát itt és ott is kialakultak a kisebb közösségek, és minden bizonnyal tényleg a személyes konkrét valósága is a megkötöttségnek is, meg a szabadságnak is megjelenhetett ezen a szép családias, barátságos alkalmon.
1: Ugye a családias jellegét az is adta, hogy mint ahogy egy gyülekezetben is különböző generációk képviseltették magukat, és akár az igehirdetés szolgálatában, illetve az előadás témája, ami a függőségekről szólt, és talán más életkorban más dolgok, vagy a más eszközök okozhatnak függőséget, kisebb-nagyobb mértékben esetleg. És úgy, hogy ezt azért minden generáció, minden korosztály a saját életére vonatkozóan tudja értelmezni, akár egy kisgyermek, egy fiatal, egy felnőtt, egy idős. Ilyen tekintetben esetleg máshogy hallották az üzenetet, vagy érkeztek visszajelzések ilyen formában?
3: Egész biztos vagyok benne, hogy ahányan ott voltunk, annyiféleképpen hallottuk úgy az előadást, mint az ige hirdetést. Tényleg más jut eszébe annak, aki rendszeresen ott van a templomban, és megint más annak, aki házastársként, vagy esetleg gyerekként, esetleg más községből érkezve volt ott közöttünk a mi közösségünkben, közben mondjuk a bográcsban kavargatva a töltött káposztát, vagy a gulyáslevest, vagy a gyerekekkel kézműves foglalkozást tartva, mégis félfüllel egy kicsit odafordulva. Azt hiszem, hogy ha ma hallgatnám az előadást, nekem is egészen más dolgok ütnék meg a fülemet, mint amikor ott voltam és ott hallottam élőben, tényleg más dolgok történnek és vesznek körül. De ez a csodálatos ebben, hogy Isten tudja, hogy éppen milyen élethelyzetben vagyunk, és mindannyiunknak ad valamilyen ajándékot, kóstolót, hogy tényleg a főzésre utaljak vissza, vagy a, nem csak a gulyásra, vagy a töltött káposztára, hanem a süteményekre is, hogy egyszer egy túrós süteményt kóstolunk meg, egyszer egy meggyes süteményt, és mind finom, de mind máshogy finom. Isten pedig azt adja nekünk, amire tényleg szükségünk van. Érdemes odafigyelni arra, amit az Úr mond, üzen, készít nekünk. Ő elkészíti, és a másik oldal pedig mi vagyunk, akik jó esetben ezt elfogadjuk és befogadjuk. Életünkben igyekszünk megvalósítani, hogy úgy szabadok lenni, ahogy az Úr tanít bennünket, és akkor talán az a gyermeki öröm is ott van bennünk, mint a biciklizésnél, hogy jaj, de jó, jaj, de ügyes vagyok, nem csak megdicsértek, hanem tényleg, ha én azt találom ki, ahogy itt a szomszédom, hogy most átmegyek a pocsolyán a biciklimmel, akkor átmehetek a pocsolyán a biciklimmel, hogy aztán biciklit kelljen takarítani utána.
1: Hogyan írná le a napnak a hangulatát? Több mint 200-an vettek részt ezen a találkozáson. Itt a lelki feltöltődésen túl, illetve az előadásnak a mondani valójának az értelmezése mellett ugye baráti beszélgetésekre, személyes találkozásokra volt lehetőség, hogyha itt a közösség formáló szerepét is előhozzuk ennek a napnak, illetve hogy mindezek mellett, vagy mindezeken felül mit adott ez a nap önnek, a bükzserci gyülekezet tagjainak, illetve hogy miben látja az ilyen találkozások lényegét.
3: Ketté bontanám egy kicsit ezt a témát. Egyrészt azok számára, akikkel együtt készültem, mert hál' Istennek szerintem most már mind a három gyülekezetben megvannak azok a csapatok, akikre ilyenkor lehet számítani, tehát kialakult egyfajta, mondanám rutinnak, de azért minden évben némi izgalommal nézünk a rendezvény elé, hogy meglegyenek a törlőkendők, meglegyenek a padok, fel legyen állítva a sátor, bevásároljunk üdítők, illetve vizek, ásványvizet, szoktunk a forrásról is hozni vizet, hogy minden alkalmas legyen, meg ugye az időjárás. És én nagyon örülök annak, hogy itt Bükzsércen van egy nagyon ügyes, nagyon rutinos közösség, akikre nyugodt szívvel rá tudom bízni a főzést, úgyhogy én csak kérdezem, hogy na, rendben van-e minden, mibe kell segíteni, és ők mondják, hogy igen, már megrendeltük a húst, már elkezdtük pucolni a zöldséget, megvan a bogrács, és ez nagyon-nagyon jó. Azt hiszem, hogy mind a négy lelkész számára, mintha egy kicsit könnyebb lett volna ez a mostani alkalom. Illetve lehet, hogy osztályoknak nem, mert ők voltak a házigazdák, de úgy jól esett abban bízni, arra számítani, hogy akik készítik, presbiterek, házastársak, ők kézben tartják ügyesen a dolgokat. Tehát nekik ez jó, hogy van feladatuk, aminek van jó és látható, kézzel fogható gyümölcse. A másik pedig azok, akik vendégként érkeznek, és ott vannak, nyilván a főzőcsapat is egy kicsit jelen van ezen az alkalmon, mint vendég, hogy nincs túl meleg, nincs túl hideg, pont annyi kis bárányfelhő van az égen, amennyi úgy jól esik. Most az idei alkalmon Noszfajon egy gazdaház udvarán voltunk, ami egy kicsit zártabb, kicsit szűkebb terület volt, úgyhogy közelebb voltunk egymáshoz. Ennek most ez volt talán a hangulata, vagy a hely is adott egy ilyen ajándékot számunkra. Máskor egy kicsit másmilyen nagyobb területen jobban szétszóródunk. Úgyhogy aki jelen van, annak pedig megint tényleg más ez, hogy itt állunk sorba a gulyásért, ott állunk sorba a töltött káposztáért, itt halljuk az előadást, közben a gyerekeink ott játszanak, és jó együtt lenni. Most már szerintem a gyülekezeti tagok is egyre jobban ismerik egymást, hiszen hogyha a piacon összefutnak, meséltek ilyet, hogy fú, nem tudtam, hogy honnan ismerem ezt a hölgyet, vagy árust, vagy bárkit, és kiderült, hogy jaj, hát tényleg, hát a szabadtérén, tényleg, igen, igen. És jó ezt így látni, hallani, hogy egy évben egyszer vagyunk együtt, de mi már mind a három gyülekezetnek körülbelül ugyanaz a tagsága, nyilván több-kevesebb vendéggel, meg mindig ugyanazok vannak jelen, de hogy a piacon is megismerjük egymást, vagy a busz megállóba, vagy bárhol. Nagy öröm, hogy együtt vagyunk. Azt hiszem, hogy a mai világban egyre nagyobb érték az a valódi közösség, amikor nem az online térben írunk, üzenünk egymásnak megengedhetetlen hangnemben, hanem ténylegesen fizikailag együtt vagyunk, látjuk egymás szemét. Ugye a férfiaknál van ez a hagyományos kézfogás, hogy igenis megfogjuk a másik kezét. Úgyhogy jó így, hogy nem csak külön-külön egymás mellett vannak a gyülekezetek, hanem így ezen az alkalmon együtt is. A szervezésben is szoktunk erre figyelni, hogy megosztjuk egymással a feladatokat. Van, aki a pályázatot nyújtja be, cikket ír, van, aki fényképez, van, aki a helyszínt intézi, és nyilván mindent meg kell beszélnünk, hogy meglegyen minden, senki ne legyen kétszer ugyanolyan dolgokat, de ne is maradjon ki semmi, úgyhogy így ténylegesen együtt vagyunk, és nyugodt szívvel számíthatunk egymásra, hogy hú, nekem ez most nem fog menni, nem fér bele az időmbe, akkor vagyunk még mások, jó, nem baj, akkor mi megoldjuk. Úgyhogy igyekszünk tényleg így együtt lenni valóságosan és fizikailag is. Nagyon fontos a mai világban, hogy legyenek közösségeink. Hál' Istennek a három község tényleg úgy közel is van egymáshoz, az autóbuszok egymáson járnak keresztül, úgyhogy tényleg van lehetőségünk aztán találkozni a hétköznapi életben is.
1: És ugye ez a jelenlévő gyermekeknek is jó példa, és ahogy hallhattuk, kézműves foglalkozás keretében is találkozhattak, talán közös alkotások is készültek, vagy legalábbis egymás mellett látták azt a tevékenységet, ami mellett talán jól elbeszélgettek a fiatalok is.
3: Biztosan, én egy kicsit most messzebb voltam a kézművesektől, mert vagy az igehirdetés, vagy a főzés. De láttam, mert azért a fiatalok aztán a lufikkal körbejártak a csapatban, vagy a járdára krétával festettek mindenféle növényi ornamentikát, úgyhogy tényleg úgy volt, hogy egy sarokban volt mondjuk a kézműves foglalkozás, de aztán az így kijött az emberek közé, úgyhogy tényleg én is láttam, néztem, hogy na, most már itt tartunk ezzel a virágindás aszfaltrajzzal, vagyis nem aszfaltra rajzoltak be a járdára, úgyhogy nem csak a gyerekek látták egymást, hanem mi felnőttek is egy kicsit láttuk, hogy na, ilyeneket csináltak. Nyilván egy részét láttuk ennek, mi, akik nem a gyerekekkel voltunk, de a gyerekek meg találkoztak egymással. Ebben is van nagyon sok hétköznapi életre kiáradó jó dolog is. Van, amikor itt egymás iskolájába járnak néhányan, tehát mondjuk Bogácsról járnak föl Bükzsétre iskolába, vagy Cserépára járó szomszédos faluból, van olyan, hogy Bükzsétről Noszvajra, és jó az, hogyha nem csak az iskolában kapcsolódnak egymáshoz a gyerekek, hanem máshol is, hogy jaj, téged ismerlek valahonnan, és így aztán könnyebb és más jellegűbb kapcsolatok is épülhetnek, mint ami az iskolában.
1: Hogyha egy mondatot vagy egy üzenetet kellene most megfogalmazni, amit erről a napról tovább visz szívében, vagy tovább visznek szívükben, akkor mi lenne az picit így összegzésképpen beszélgetésünk végén?
3: Ha nagyon röviden kell, akkor ilyen SMS-nél is rövidebben meg tudom fogalmazni. Él az egyház. Mostanában ilyen rövid TikTok videók, meg mindenfélék a divatosak, nem tudunk nagyon sokáig figyelni, de hogyha ezt mondom, hogy él az egyház, akkor ez tényleg nagyon rövid és elvihető. Az élet tünete az, hogy együtt vagyunk, néha egy kicsit izgulunk, hogy milyen lesz, hogy lesz, hogyha erre növekszek, akkor vajon több fényhez jutok-e, és ez az évről évre visszatérő pünkösdi alkalom, ez szerintem egy nagyon fontos élettünet. Tünete annak, hogy együtt tudunk lenni, elviselve egymást a saját emberi hiányosságainkkal, vagy éppen javainkkal, Istentől kapott ajándékainkkal, és a közösség gyümölcsét megteremni, nem csak egymással, hanem Istenre figyelve, Istennel is együtt élve, és él az egyház abban a tekintetben, hogy nagyon sokszor a botrányokról vagyunk híresek, azt kapja fel a mai média, meg sajtó, hogy hú, mi történt, mit mondott, ez az ember miért, hogy mondjon le, vagy emeljük őt pajzsra. Mi meg éljük az életünket így itt együtt, imádkozva, főzve, igét hallgatva, előadáson elgondolkodva azon, hogy az életünkkel mit tudnánk kezdeni, és hogy tudnánk ezt jobbra, gyümölcsözőbbé fordítani. Él az egyház. Én azt hiszem, hogy ebben talán egyetértünk Tibor Lemesével is, hogy ennek az életnek egy fontos jele látható, és tényleg mindenki számára itt a három faluban látható jele az, amikor egy ilyen közös alkalmat megtartunk. Adja Isten, hogy éljen az egyház tényleg ilyen hasonló, jó gyümölcsű áldott alkalmakban.
1: Ferenc Józsefnek, a Bükzsérci Református Egyházközség lelkipásztorának köszönöm szépen a beszélgetést, köszönöm a beszámolót, áldás békesség.
3: Áldás békesség.
1: Kedves hallgatóinknak pedig köszönöm a megtisztelő figyelmet, az Európa Rádió Találkozások című magazin műsorát hallották. A szerkesztő műsorvezető Kisnéveres Viktória búcsúzik Önöktől, további szép napot kívánok mindnyájuknak, viszont hallásra!
2: Találkozások. Az Európa Rádió magazin műsorát hallották. Elhangzott műsorunkat ma 20 órától megismételjük. Mindennapi irodalom. Hangos könyv minden nap a Déli Krónikát követően az Európa Rádió műsorán. Ismétlés 21 órakor.

0: 12 óra. 10 innen és 10 túl. Régió Krónika, az Európa Rádió hírösszefoglalója.
1: Több mint 607 ezer diák vett részt a május végén véget ért digitális országos kompetenciamérésen. Teljesen átszerveznék a közmédia intézményrendszerét. Több mint 350 ezer forint értékű adományt kapott a Miskolci Gyermekkórház. Köszöntöm Önöket! Önök az Európa Rádió Régió Krónikáját hallják, a szerkesztőtől Kecskés Ákostól. Véget ért a digitális országos kompetenciamérés, amelyen március 23-a és május 29-e között több mint 607 ezer diák vett részt. Az Oktatási Hivatal közlése szerint a 4.-től 11. évfolyamos tanulók előzetes eredményei már elérhetők a hivatalos honlapon. A diákok és a szülők a személyes háttérkérdőíveket június 15-éig tölthetik ki a megadott online felületeken. Az iskolák az intézményi gyors visszajelző rendszeren keresztül elemezhetik és le is tölthetik a tanulók teljesítményét. A tesztek a diákok matematikai, szövegértési, természettudományos, nyelvi, történelem és digitális kultúra képességeit vizsgálták. A felmérés célja a tanulói készségek pontos feltérképezése és az oktatási intézmények teljesítményének követése. Teljesen átszerveznék a közmédia intézményrendszerét, benyújtották az országgyűlésnek a közmédia teljes átalakítása vonatkozó kétharmados törvényjavaslatát a Tisza párt képviselői. A tervezet megszüntetni a jelenlegi MTVA modellt és különválasztaná a műsorszolgáltatást a hírügynökségi tevékenységtől. Az MTVA beolvadna a Dunába, az új cég Magyar Rádió és Televízió néven vinne tovább minden audiovizuális feladatot, emellett újra önállóvá válna a távirati iroda, a közmédia új, paritásos felügyeleti szerve pedig a független közmédia testület lenne. A javaslat szerint a média cégek vezérigazgatóit nyílt pályázaton választanák ki, szigorú szakmai és összeférhetetlenségi szabályok mellett. A törvény elfogadása esetén a közmédia jelenlegi vezetőinek és a médiatanács tagjainak a megbízatása azonnal megszűnne. A vasútnak újra a technológiai tudás és fejlődés szimbólumává kell válnia, a MÁV pedig ehhez minden támogatást biztosít. Hegyi Zsolt, a MÁV vezérigazgatója erről Budapesten a Magyar Vasúti Személyszállítás 180. évfordulóján beszélt. A kerek jubileum alkalmából a vasúttársaság bélyek sorozatot bocsát ki, és országszerte ünnepi programokat szervez. A vezérigazgató bejelentette, a tervek szerint már jövőre megnyithat a felújított Királyi Váró a nyugati pályaudvaron. A sajtóeseményen bemutattak egy egyedi grafikával ellátott korszerű Vectrum mozdonyt is, amely mától Keszthelyre közlekedik. Hegyi Zsolt kiemelte, a járműfejlesztési projekt megvalósításáig átmenetileg mozdonybérléssel biztosítják a menetrendet. Megújul a MÁV Plus alkalmazás, amely a jövőben egyszerűbb utazás tervezést és könnyebb nemzetközi jegyvásárlást biztosít. Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszter közölte, a vasútfejlesztéshez a digitalizáció is hozzátartozik. A mostani verzió frissítéssel közvetlenül az applikációból lehet jegyet váltani a legnépszerűbb külföldi járatokra. Így elérhetővé váltak a Bécsbe, Pozsonyba és Prágába közlekedő vonatok, valamint a kis határforgalmi járatok is. A miniszter kiemelte, javul az utazás tervezés is. A találati listában ugyanis már láthatók a köztes megállók. Vitézi Dávid hozzátette, ez még csak az első lépés a digitális utastájékoztatás teljes rendbetételében. Májusban enyhén élénkült a kereslet az ingatlan piacon, a magas árak ugyanakkor továbbra is visszafogják a vevőket. A Duna House becslése szerint az elmúlt hónapban csaknem 8900 lakóingatlan adásvétel realizálódott. A lakás célú jelzálog hitelek volumene ugyanakkor jelentős 70%-os éves bővülést mutat a piacon. A fővárosban az Otthonstart program hatására 26-ról 36%-ra nőtt az első lakásvásárlók aránya. Ezzel párhuzamosan a budapesti ingatlanpiacon látványosan visszaesett a befektetési célú lakásvételek száma. Vidéken a keleti országrész panelárai nőttek a leginkább, így a korábbi kelet-nyugati árkülönbség mára eltűnt. Feszült a helyzet a tejtermelés munkaerőpiacán, külföldi alkalmazottak nélkül ugyanis nincs elég munkavállaló az ágazatban. A Tejterméktanács közlése szerint a hazai vállalkozások aggódnak a nehezen pótolható dolgozók esetleges elvesztése miatt. A fizikai állatgondozása és a fejésre évek óta szinte lehetetlen megfelelő felkészültségű belföldi munkaerőt találni. A technológiai fejlesztések és a modernizáció is csak részben képesek enyhíteni ezt a folyamatos kapacitás hiányt. A külföldi dolgozók tartózkodási engedélyének lejárta és elbocsátásuk komoly működési zavarokat okozhatna a telepeken. A terméktanács folyamatosan egyeztet a kormánnyal a stabil termeléshez szükséges intézkedések meghozatala érdekében. Több mint 350 ezer forint értékű adományt kapott a Miskolci Gyermekkórház. A könyveket és képregényeket, valamint játékokat a gyermekegészségügyi központnak adták át. A felajánlások az első Miskolcon képregény és Geek Fesztivál gyűjtéséből származnak. A rendezvényen összesen több mint 500 000 forint értékű adomány jött össze. Ebből a Borsod vármegyei könyvtár is részesült több mint 150 ezer forint értékben. Liechtenstein Raimond főszervező elmondta, céljuk az volt, hogy mosolyt csaljanak a gyerekek arcára. A nagy érdeklődésre való tekintettel a fesztivált és a jótékonysági gyűjtést jövőre is megismétlik. Több mint 500 végzős szakmájában kiváló borsodi tanulót díjaztak a Borsodabói-Zemplén vármegyei kereskedelmi és iparkamara székházában. A rendezvényen a megye 30 képzőintézményéből érkező diákok vehettek át elismerő oklevelet. Bihal Tamás a kamara elnöke kiemelte, a fiatalok tudása és lendülete alapvető a gazdaság számára. Nagy Boglárka a miskolci aljegyző hangsúlyozta, hogy a díjazottak teljesítményükkel példát mutatnak kortársaiknak. Kis Gábor, a Miskolci Szakképzési Centrum kancellárja szerint az új 5 éves képzési rendszer jól vizsgázott. A vármegyei diákok idén kiemelkedő sikereket értek el, különösen a szakmasztár versenyeken. Külön elismerést kapott Makkai József, abláti tanulója, aki villanyszerelőként Shanghaiba készül. A fiatal tehetség szeptemberben képviseli majd Magyarországot a World Skills szakmai világbajnokságon. Ünnepélyes kibocsátó ünnepséget tartottak, ahol esküt is tettek a végzős diákok a Miskolci rendvédelmi technikumban. Az utolsó éves tanulók sikeres képzésük után próbaidős őrmesterként kezdik meg szolgálatukat. Horváth Ádám István rendőrezredes beszédében kiemelte, ez a hivatás felelősségteljes szolgálat. Arra kérte a fiatalokat, mindig úgy intézkedjenek, mintha a saját családjukat védenék. Az eseményen a kiemelkedő teljesítményt nyújtó diákok és oktatók szakmai elismeréseket vettek át. Az évfolyam első Kardos Réka Kincső próbaidős őrmester Szent György emlékérmet kapott. Indul a strandszezon. A fürdőzés a természetes vizekben, leszámítva számos egyéb veszélyt, a fertőzés kockázatával is járhat, ezért kiemelten fontos, hogy fürdési célra hatóságilag engedélyezett, biztonságos és a közegészségügyi előírásoknak megfelelő, kijelölt természetes fürdőhelyeket vegyenek igénybe. Borsodabói-Zemplén vármegyében 2026-ban a nyilvántartott és ellenőrzött 9 természetes fürdőhelyből 5 helyszín várja a strandolni vágyókat. A Vadnai Vadnapark üdülőközpont 1-es strandja, a Mái Rádió M Mái Plázs, a Muhi Relaxstream víziparadicsom, a Nyéklátházi Kavics Beach és az Arlói Suvadás Liget strand várja a fürdőzőket. A részletekről Asztalos Ágnes, a Borsodabói-Zemplén vármegyei kormányhivatal népegészségügyi főosztályának főosztályvezetője számol be, őt hallják.
2: Jön a nyár, jön a meleg, ugye most is kaptunk már belőle ízelítőt, ilyenkor az emberek szeretnek fürdőzni, ezt többféle helyen megtehetik, vannak a közfürdőink, a medencés fürdőink, a klasszikus strandok, amelyeknek vannak ugye télen is üzemelő medencéi, meg sok a szezonban nyit ki ilyenkor, májusban, júniusban és mondjuk szeptemberig üzemelnek, és van néhány olyan természetes vízünk, ami fürdésre alkalmas, és ezt a fürdésre alkalmas lehetőségét ki is használják, hogy hivatalosan engedélyezett, ellenőrzött természetes fürdőhelyként működjenek, úgyhogy ennek az ellenőrzése az, ami például tavasszal többek között ugye nálunk népegészségügyi kollégák által történik, hiszen ezen természetes fürdőknek a működtetői kötelesek felénk jelezni, tudni azt, hogy akkor a szezonban, ezt szezonnak hívjuk, mikor akarnak kinyitni, május 15-től, június 15-től, meddig akarnak működni, augusztus végéig, vagy egész szeptember végéig, hiszen amikor ezt megteszik, abból tudjuk, hogy talán melyik strandunk az, amelyik ilyen üzemelésbe bele fog kezdeni, mert ez alapján állítjuk össze azt a monitoring tervet, ami többek között a vizek minőségére, a körülményekre, a közegészségi feltételeknek az ellenőrzésére szolgál. Már nyitás előtt meg kell arról győződni a működtetőnek és a hatóságnak, hogy megfelelő minőségű a víz, illetve a környezet rendezett, tiszta, ott vannak azok a biztonsági létesítmények, amik szükségesek egy strand megfelelő működéséhez, most ugye természetes fürdőket értjük a strand alatt. Ezeket a szezon előtti ellenőrzéseknek szoktuk hívni, ez mind helyszínen történik, tehát nem az üzemeltető bejelenti, hogy akkor ő mindenek készen van, és akkor ezt így elhisszük, hanem ezt ténylegesen meg kell erről győződni, és víz mintavétel történik laboratóriumi vizsgálatra.
1: Köszönöm a figyelmet, az Európa Rádió régió krónikáját hallották, a szerkesztőtől Kecskés Ákostól.
0: Tiszán innen és Tiszán túl. Régió krónika, az Európa Rádió hírösszefoglalóját hallották.

0: reklám.
1: Abigén.
2: A Bogyós Gyümölcs Kertész. Szent Péter
1: Eseményen.
2: Házasságon innen.
1: Katalin.
2: A gyerek.
3: A Gólya Kalifa.
1: Rosti fiú esetek. Pacsirta.
2: Pilátus testament.
4: Szigetkék.
5: És még sok remek hallgatnivaló hangosregény.hu honlapunkon és a könyvesboltokban. Regényt hallgatni mindig öröm. Titisz hangos regény.
0: Reklámot hallottak. Mindennapi irodalom. Az Európa Rádió hangos könyve.
6: Köszöntöm a hallgatókat! Mai magazinunkban Gárdonyi Géza a Láthatatlan ember című regényéből hallanak részletet, amely a Titisz kiadó hangos könyv sorozatában jelent meg. A művet előadja Fekete Ernő.
7: Éjjelenként, ha ébren voltam, néztem a holdvilágot és könnyeztem. Ha aludtam, álmomban a csaták viharában forogtam, embereket öltem. Föltéptem a mellüket, és ittam a vérüket. Vagy engem öltek, s ők itták az én véremet. Nekem egyáltalán borzasztó gondolat volt a csata, ahol emberek embereket ölnek. Ha a tulajdon orrom vére folyt, az is irtóztatott. De az a gyönyörködtető kép, hogy olyan úr lehetek, mint szabad görög. És hát az a csata se lehet olyan veszedelmes, mint amilyennek a képzelet festi. Nem páronként eresztik össze a harcosokat. Már jól elhagytuk az Isztert, amelynek neve más nyelvekben Duna, mikor kiáltásokat hallok. Bizánciak! Vigilászék jöttek. Eszlásszal s valami 30 szökevénnyel. Utaztak visszafelé Attilához. A dél ideje még messze volt, hát csak rövid beszélgetésre állottunk meg. Az uraink elmondták, hogy Attila mit válaszol a császárnak. Vigilász elmondta, hogy Attila bőszültsége micsoda ilyet zavart keltett a császári udvarban. Aztán elváltunk. Ő haladoz tovább északnak, mi haladozunk délnek. Délben elő kellett vennem az írószereket. Útközben három karóba húzott embert láttunk, én csak messziről. Priszkosz azt iratta fel velem, meg más apróságokat. A nap heve már akkor nyári volt. Az urak ebéd után leheveredtek. Erdőben pihentünk, és csak sátorvonás nélkül egy tölgyfa hűvösén ebédeltünk. Én egy szomszédos fa árnyékán ültem. Előttem papíros és kalamár is. Az uramra néztem. Hanyat fekve aludt. A két karja a feje alatt. Három rabszolga legyezte őtet csendesen. Tiszta papírost vettem ki a tékából, és ezt írtam rá. Tisztelettel Csátúrnak. Uram, az úton egyre azon gondolkodok, milyen derék, szíves ember vagy te, és hogy viszonoznom illenék a jóságodat. Adtál nekem egy gyönyörű paripát, amelyért engem a császár is irigyelhet. Hát én meg egy rabszolgát adok neked, akiért Attila irigyelhet téged. Még fél esztendeje van leszolgálni való. Legyen az a fél éve a tiéd. Ez a rabszolga kincset ér, a memóriája olyan, mint a viasz. 100 különféle számot mondhatsz el előtte, utánad mondja. 100 idegen nevet mondhatsz el előtte, megtartja a fejében. Tud görögül, latinul és hunul. Jártas a históriában, filozófiában, geográfiában, grammatikában, retorikában és kalligráfiában. A neve Teofil, de én Zétának neveztem, s erre a névre szokott. Fogadd őt tőlem ajándékul. Tisztelőd, Priszkosz Rétor. Az uram pecsétje ott volt a kis tábori íróasztalban. Bepecsételtem a levelet, és keblemre rejtettem. Az urak aludtak jó ízűen, a szolgák is szúnyókáltak. Írtam még egy levelet. Priszkosz Rétornak, uramnak és atyámnak. Bármennyire szeretlek is, uram, el kell szakadnom tőled. Nem mondhatom meg miért, de igen kérlek, ne vádolj engem hálátlansággal. Mert könnyes szemmel gondolok én mindenkor a te jóságos jó szívedre, és áldom a nevedet. Száz szoliduszt voltál kegyes nekem ajándékozni. Én ezt egy híján kivettem a tarsolyodból. Kérlek, hogy ezért ne haragudjál. Az az egy a lónak az ára, amelyen eddig jártam, s amely nélkül nem mehetek el. Isten veled, élj boldogul. Holtig szerető, alázatos szolgád. Zéta. Ezt a levelet belezártam az íróasztalnak a fiókjába, s a fiók kulcsát a gazdám ünnepi tógájába rejtettem. Majd megtalálja otthon. Nem volt szükséges elfancsalítanom az arcomat, mikor a szolgákhoz mentem, és azt mondtam nekik, hogy a pénzem elveszett. Bizonyosan akkor csúszott ki a zsebemből, mondtam nekik, mikor itattunk. Csak azt tudnám, reggele vagy délben. Láttam rajtuk, hogy örülnek a bajomnak. Irigyeim voltak mindig. Nem neheztelek rájuk. Mondjátok meg az uramnak, szóltam a lovamra ülve, hogyha estére nem térek vissza, ne aggódjék. Meghálok valahol, és holnap vagy holnap után utolérlek benneteket. És elügettem. Amint túl voltam az út elhajlásán, belevágtam a sarkantyúmat a lovam oldalába. Ahogy csak bírsz. Vigilászékat két óra múlván utolértem. Azt mondtam Vigilásznak, hogy a gazdám valami fontos ügyben levéllel küld vissza, és kéreti, hogy engem tekintsen az úton szolgájának, noha én már rabszolga nem vagyok. Vigilász a fiával utazott, akit világ látni vett maga mellé. Vézna és tudatlan fiú, a gyermekkorát betegágyban töltötte, hebegő is, de becsületes, komoly legényke. Vigilászt meglepte az odaérkezésem. Jó darabig faggatott, hogy mi dolga az én uramnak csáttal. Azután, mikor látta, hogy nem tudom, tűnődve tért vissza a tiszthez, aki a szökevényeket kísérte. Előre kerültem, s úgy járt a fejem hátra, mint a nyaktekercsé. Az arcom égett. A szívem remegett, mint a kocsonya. Ó, hogy is ne! Loptam, csaltam, gazságot követtem el. Soha nem hittem volna magamról, hogy ennyire elaljasodok. Tizennyolcadik fejezet. Egy augusztusi estén elértük a Dunát, Attila országának a határát. A nap már lehajlóban volt, s Vigilász azt kérdezte Eszlásztól, hogy nem lenne jobb, ha az innenső parton vonnánk sátort. Mert a túlsó parton határsértőket és szökevényeket szoktak kivégezni, s a holtesteket ott hagyják a fákon intőjelül. Nem estére való látványosság. Eszlász azt gondolta, hogy Vigilász a határőrző hunok alkalmatlankodásaitól tart. Dehogy is, felelte. A határőrök lapulnak, ha engem látnak. Gyerünk csak át, ezzel is beljebb vagyunk. Fogta a kürtjét, és hunosan megfújta. De negyed óra is belételt, míg megindult a kompa túlsó parton. Két födetlen fejű hun hajtotta át, gyorsan kapkodva a kötélhez.
3: Ördög bujjék a hasatokba, káromkodott Eszlász. Nektek mindig itt kell lennetek a réven. Hol a révész gazda?
4: Akasztanak, mentegetőzött a fiatalabbik hun. Azt néztük.
3: Mi nézni való azon? Dörmögött Eszlász. Nektek itt a helyetek.
4: Rómaiasan akasztottak. Keresztre, mentegetőzött a hun. Ilyet nem minden nap látni. Aztán nem is egyet, hanem kettőt.
7: Megpökötte a markát, és megint szólt.
3: A rómaiak bezzeg értik. Nem hiába mívelt nép az, de értik is a módját, igaz-e, Kovács?
8: A bizony, biccentett a másik.
3: Az hát mögemlögeti a más világon is.
7: Némán álltunk a lovunk mellett. A víz aranyosan vibrált a távolban. Az Iszter talán a legnagyobb folyama a világnak. Engem mindig csodálkozás fog el, mikor azt a rengeteg édes vizet látom.
4: de akkor valami nehéz érzéssel néztem. A partra léptünk. Ott már 10-15 hún is várt bennünket, valamennyien ingben és gatyában voltak. A révész gazda is előkerült, és kérdezte Eszlászt, hogy mit parancsol. Süssetek birkát, rendelkezett Eszlász, de hamarosan. Eszlász mindig evett, s mindig ivott, és sokat pörölt, de máskülönben csupa jóság volt az a bokros bajszú ember. A szolgák egy kerek kopár térségen állították föl a sátorokat. Ott már készen voltak a lyukak, és ki volt taposva a föld. Két kereskedőféle is sátorozott ott. Azok visszatérőben voltak Konstantinápolyba. Ahogy keletnek tekintek, csak elhűlök. Egy kopár dombon ott áll a két keresztfa, s rajta fehérlik két mesztelen ember. Figyelmeztettem Vigilászt. Ő is megborzad. Eredj a sátorba! Kiáltott a fiára. Oda ne néz! Eszlász szemét is bántotta a két kereszt. Mit vétettek? Kérdezte kedvetlenül. Hát a cudarok, feleli a révész gazda, megszöktek. Annyian szöknek már, hogy nem győzzük. Ha egy hétig nem jönnek értük, bizony nem őrizgetjük itt. Eddig csak vízbe hánytuk a cudarokat, de mondok, milyen nekik. Erősebb példaköl. Aggassuk őket fára, hogy akik megint szöknek, lássák, hova jutnak. De hát ezek? Ezek a kutyák is ide érkeztek, ma egy hete. Hogy vigyük őket által? Mindjárt látom a pofájukon, hogy rabszolgák. Mondom, hol a szabadságlevél? A két római megijed, hebegnek, hogy elvesztették. Persze nekünk se kellett több, megfogtuk őket. Kivallattuk, hogy hová valók, ki volt a gazdájuk. Egy lovas legény tegnap este jött, végettük, hogy ne tartogassuk őket, de élve se bocsássuk el a cudarokat. Hát mondok, rómaiak. Rómaiasan állítsatok belőlük intő példát ide a dombra. Így jár, aki szökik. Mindjárt meg is ácsoltattam a fájukat. Reggel az öregebbik került rája, délután meg a fiatalabbik. Az egyik fölfeszített már mozdulatlan volt, de a másik emelgette még a fejét és jajgatott. Oda mentünk Vigilásszal, és kérdeztük, hogy nincs-e valami üzenete az otthon valóinak. De nem olyan állapotban volt az, hogy felelhetett volna. A verejték csurgott a homlokáról, a könny folyt a szeméből, és a nyál szájából, mint a veszett kutyának. Olykor hörgött, de oly irtózatos orrhangon, hogy a legrosszabb álmaimban azt hallom. Föl-fölemelte a fejét, és hörgött. Vizet! Vizet! Valami 20 hun lovas szemlélte a kínlódót érdeklődéssel. Néha odaszóltak. Kellette neked? Előttük nők meg gyermekek bámészkodtak. Egy asszony ott ültében szoptatta a csecsemőjét. De a barbár érzéstelen. Olyan, mint a gyermek, amelyik madárral játszik. Nem is gondol rá, hogy az a madárka szenved. Látványosság és mulatság neki. Ezek az emberek is itt ülnek. Érdekes nekik, hogyan hal meg az ember. Egyebet nem éreznek. Nincs-e bennetek emberi szív? Utálkozott rájuk Vigila.

0: sikeres. Nemrég Nyíregyházán, Nagyszálláson elektromos autó égett egy családi házzal egybeépített garázsban. Egy teljes lakótér vált lakhatatlanná a garázsban feltöltött, mint kiderült, korábban megsérült elektromos autóban keletkezett tűz miatt. Toldi András tűzoltó alezredessel, a Nyíregyházi Katasztrófa Védelmi Kirendeltség megbízott kirendeltség vezetőjével, Demeter Zsuzsa beszélgetett.
1: Bekövetkezett az, amitől féltünk, vagy amitől talán a tűzoltók is tartanak. Legutóbb azt hiszem, hogy inkább így adáson kívül beszélgettünk már arról, hogy hát azért ez egy kihívás a tűzoltók számára, hogy vajon hogyan tudnak majd elektromos tüzet, és nem is mindegy, hogy milyen elektromos tüzet eloltani. Ugye rengeteg autó szaladgál körülöttünk, elektromos autó, egyre több és több, amelyek közül most egy kigyulladt Nyíregyházán. Tudunk ennek a körülményeiről most részletesen beszámolni?
2: Mindenképpen fontos dolog, hogy erről beszélni kell, mert kihívást jelentenek az elektromos berendezések, abszolút így kompletten, ami a háztartásban találhatók, de ezen belül ugye az elektromos autók. Azért láttuk már Magyarországon is, illetve külföldi példákban is, hogy az elektromos autók veszélyt jelentenek, de tényleg ilyen nem volt még a Nyíregyházi tűzoltóság területén, ahol egy elektromos autó akkumulátora égett. Ez volt talán az első eset, amely megjelent itt a működési területünkön, és igen, kihívást jelentett, folyamatosan készülünk rá. Elméleti oktatásokkal, gyakorlati oktatásokkal, külső szakértőkkel. Ugye másik ilyen fontos a napelemes rendszerek. Ugye próbálunk mi is fejlődni, és muszáj is kell is fejlődni, ahogy a technika fejlődik körülöttünk, a világunk gyorsul, és az elektromos berendezések is. De egyébként beszélhetnénk a hűtőgépekről, a mikrohullámú sütőkről, amelyek problémát jelentenek egy konyhai háztartásban, vagy pedig az épületek szerkezeti tűzállósága, ami ugye az amerikai típusú házaknál megjelenik, ugye a gipszkartonrendszer. Ugye ebben az esetben is az volt a probléma, nem titok egyébként, egy tűzvizsgálat is indult ezzel a tűzesettel kapcsolatban, egy Renault Zoe típusú személygépkocsi égett egy garázsban. Akkumulátoron belül a celláknál keletkezett a tűz, és ugye átterjedt a garázsra, a garázsból meg a lakóház tetőszerkezetére is, és gyakorlatilag megsemmisült egyébként a tetőszerkezet és az autó is ebben a tűzben. Ugye ezekről nekünk is beszélnünk kell, és folyamatosan oltási technikákat kell kitalálnunk, amelyet a szakma már ugye tőlünk Nyugat-Európában már alkalmaz, illetve már mi is alkalmazunk azokat az oltási módokat, amit más tűzoltóságoktól tudunk átvenni.
1: Hát azt is olvastam ugye, hogy külön kiképzett tűzoltókat lehet ilyenkor csak a helyszínre küldeni. Ez nagyjából így van itt is.
2: Nem. A tűzoltó, az önkéntes tűzoltó is rendelkezik képzettséggel. Itt ebben az esetben speciális eszközről beszélünk, egy oltóláncsáról, ami a tűzoltásában nekünk nagyon fontos. Ugye a litium-ionos akkumulátoros berendezések, amelyek alapvetően a telefonunk is ezzel működnek, és ez is jelent problémát. Vagy például most ami eszembe jutott, hogy 3-4 hete volt, hogy befordult hozzánk egy kukásautó, ez rendszeresen megtörténik. Ugye a kukásautóban keletkezett tűz, és hogyha úgy dönt a gépvezető, vagy a tűzoltóságra befordul, a tanyánkban gyorsan megoldást talál rá, ebben az esetben is ez történt. És szerencsénk volt, mert ebben az esetben is egy lítium-ion akkumulátor gyulladt ki a már egészén majdnem tele lévő kukásautó zárt részében, és ezt gyorsan sikerült megtalálni a tűzoltóinknak, a laktanya udvarán.
1: Gyorsan lélek jelenléte volt a sofőrnek, hogy ott
2: befordult,
1: a közelben voltak, igen, és egyszerűen.
2: Füstöl segítsenek, nyilván rögtön a tűzoltógépjárművel kiálltunk, hogy legyen folyamatos víz utánpótlás. De szerencsénk is volt alapvetően, mert hamar észrevették, nyilván akik hátul vannak a dolgozók, és egy telefonakkumulátor füstölt és ízott, ami begyújtotta a szemetet a hátsó részében. A kutatások alapján kiderült egyébként már, a litium-ion akkumulátorok akkor tudnak problémát okozni, hogyha töltés alatt vannak, tehát hogyha vagy túltöltött, tehát vagy teljesen fel van töltve, vagy teljesen le van merülve. Ugye a gépjárműveknél is, az elektromos autóknál is vannak ilyen tudományos kísérletek és vizsgálatok. Ugye akkor keletkezik a két pólus közötti szeparátorfólia, elkezd megolvadni, és az akkumulátor elkezd energiát termelni, és ugye neki nem is szükséges, mert oxigént is termel.

0: Ezért az oltásnál teljesen más irányba kell elindulnunk, nem hagyományos tűzoltás vízzel, habbal, porral, amivel mi rendelkezünk, az nem elégséges ezekhez.
1: Mert ugye itt egy láncreakció indul be, hogyha én ezt így jól olvasgattam, hogy van egy rövid zárlat is, ami kiválthatja, aztán ugye nagyon erős nyomás keletkezik, és aztán még az égés tápláló gázok felszabadulása is nehezíti ezt az egész folyamatot, aztán ott már a túltöltés, meg a túlmerülés, amit említett, az meg
0: igen, ezért is van szabályozva az autóknál, hogy ugye egy belső rendszer vezérli a töltés folyamán, hogy ne legyen túltöltve az akkumulátor, tehát 100%-osan, vagy ne legyen túlmerülve, amikor pedig már ilyen 10% alatti, mert akkor történik meg a melegedés ebben a belső szeparátorfólia rendszerben, és ekkor tud a két pólus gyakorlatilag egy zárlat következtében, és akkor egy szúrólánggal és gáz keletkezéssel, amikor először az első pillanatokban egyébként itt is ebben az esetben töltésen volt az autó, levette a tulajdonos töltőről, és ugye 10-20 perc múlva azt hiszem először ugye elkezdett füstölni, egy szúró kiáramló gáz jelent meg az autó alján, és még később pedig szúrólángba ment át, és begyújt mindent körülötte, ami
1: nagyon erős a hőhatás. Így van. Ráadásul. Hát szóval az ember, amikor vásárol egy ilyen autót, akkor szerintem nem kezdi el képezni magát, hogy most majd mire kell figyelni, meg mire nem, mert úgy evidensnek tartjuk, hogy van egy autónk. Jó, hát ezt most tölteni kell speciál, nem pedig ugye a benzinkútra menni vele, de szerintem így megállunk, viszont hát keletkezhetnek problémák. Most a laikus ember mégiscsak ragaszkodna mondjuk egy elektromos autóhoz, bármilyen okból is, mire figyeljen, amikor oda teszi tölteni. Ugye hallunk ilyeneket, hogy hosszabbítóval nem kellene, vagy a régi rendszert esetleg fel kellene újítani, a villamos rendszert a lakásban, vagy a lakáshoz tartozó garázsban, ugye sokszor egybe vannak ezek épülve, vagy egyáltalán mit tegyünk, és aztán meg mit ne tegyünk, majd ez is.
0: Alapvetően az fontos, hogy tehát gépjármű tüzek mindig is voltak, meg vannak jelen helyzetben is, de nem több az elektromos autó tűz. Tehát nem, statisztikák nem mutatják ki, hogy az elektromos autókban nagyobb esetben keletkezik tűzeset. Itt ugye az oltási móddal van probléma, hogy ezek az akkumulátorok, akkumulátorrendszerek, ezek egy zárt rendszerben találhatóak az autóban is, és még egy dologra nem beszéltem, hogy mikor keletkezhet tűz, amikor sérülés éri. Tehát, hogyha alulról sérülés éri az akkumulátor cellákat, abban az esetben is megsérülnek ezek a cellarendszerek, a szeparátorfólia, és akkor az esetben is keletkezhet tűz.
1: És mitől sérülhet meg? Ütközés?
0: Elég hozzá egy olyan külső fizikai behatás, ami utána megsérül az akkumulátorrendszerünk. És azért vannak ezek védve, tehát vannak egy zárt rendszerben, ugye az utasfülkén belül, általában a padlórendszerben, és külső lemezekkel van borítva maga az akkumulátorrendszer. Nehéz megsérülnie, de volt rá példa egyébként, az M7-esen volt kollégáinknak a Dunántúlon olyan tűzeset, ahol egy elektromos BMW égett, és ott kimutatható volt, hogy sérülés okozta a cellának a zárlat keletkezését. De azért vannak megerősítve ezek az akkumulátor kiépített rendszerek, hogy ne legyen sérülés. De ennek a negatív következménye az, hogy nem tudunk belejuttatni oltóanyagot. Tehát azért nehéz, maga ugye ez a kémiai folyamat is, ami során már, ha beindul, azt nem lehet visszafordítani. Nagyon nehéz, mert nem tudunk semmilyen oltó folyadékot, gázt semmilyen formában bejuttatni az akkumulátor cellákon belülre. És ehhez van szükség egy furcsa, de egy oltó lándzsára, ami itt is történt ebben az esetben, egy acéltüske, amelyen átfolyik a magas nyomású víz, beütjük az akkumulátor cella tetejét, és úgy feltöltjük a belső rendszert folyadékkal, vízzel.
1: Tehát vízzel oltjuk?
0: Jelen esetben igen. Igen,
1: tehát nincs más. Ha van otthon porral oltó, azzal megyünk valamire?
0: Fontos, hogy ugye ketté kell bontanunk a dolgot. Amikor az autónak más ütközés folytán ilyen volt már, hogy közlekedési baleset történt, és elektromos autó ütközött, vagy hibrid. Ugye itt első pillanatokban az áramtalanítása fontos, ugye, és nekünk is van már több ilyen alkalmazás egyébként, amivel rendelkeznek a tűzoltók, hogy típusonként meg van határozva, hogy melyik gépjel, amit hogy kell áramtalanítani. Ugye valami több részben, több helyen kell, ülés alatt van, kis akkumulátor, stb. Ugye, és magas feszültségről beszélünk, ugye 700-800 voltról, de ha az a közlekedési balesetnél, ha az akkumulátor cellák nem sérülnek, akkor valójában egy sima autó balesetnek is el tudjuk könyvelni, ugye. A másik rész, amikor pedig, ahogy ebben az esetben is, amikor a cella sérül, vagy valamilyen zárlat kezdődik, és onnan indul ki a tűzeset. De ami nagyon fontos, hogy alapvetően minden gépjárműre vonatkozó, nem csak az elektromosra, abban a helyiségben, ahol van a, ugye garázs, és ugye hát nagy rész már az amerikai típusú új építésű lakóházaknál a garázs az már bent van a lakóház terében, onnan lépünk be már a lakásba a folyosón keresztül, tehát egyben van építve. Ott nagyon fontos, hogy legyen füstérzékelőnk abban a helyiségben, ahol tároljuk az autót, de mondom, ez sima autóra is érvényes, és legyen tűzoltókészülékünk, mert egy kezdetleges tüzet, hogyha időben észleljük és jelez nekünk a füstérzékelő, akkor azt talán meg tudunk oldani magunknak.
1: De ilyen elektromos autó tüzet is?
0: Így van, de az akkumulátor cellánál ez fokozottan érvényesnek kell lennie, mert ahhoz, hogy a tűz tovább terjedését megakadályozzuk, mi kérnek a tűzoltó kollégák, arra, hogyha időben észleljük, talán elég tűzoltókészülék is. De hogyha beindul a folyamat, akkor mindenképpen szakbeavatkozás kell. Ugye itt nekünk a tűzoltás taktikában, amit oktatunk és képzünk ugye tűzoltóinknak, ugye ahogy tanuljuk az általános iskolában is, kémia órán, hogy és fizikán is, hogy az égés megszüntetésének módjai és feltételei égető anyagok
1: oxigén elzárása, igen. De itt nem ez történik, mert itt keletkezik oxigén.
0: Itt ez a baj, hogy ebben az esetben nem érvényes. De mondhatnék példákat, ami most új kihívást jelent nekünk, talán ide tartozik ez is, hogy a hagyomány zavartűz sincs már. Ugye már tavaly és az idén is találkoznak azzal a tűzoltóink, hogy kint ugye a hagyományos síkság van, mezőgazdaság és avar tüzek, tehát földfelszíni tüzek, bozótos, szárazfűves vegetációk. Ma már azért olyannal is találkozunk, hogy lombkoronatűz erdőtüzeknél volt az idén is, és olyan is, hogy talajszint alatti tűz, amikor pedig a tőzeg vagy a akácos erdőkben ég az ott lévő lehullott tőzeges terület, és ott nekünk be kell jutatnunk az oltóvizet a talajszint alá, vagy pedig már, hogyha lombkorona égés van, akkor már nem a tűzoltás, hanem a tűz továbbterelés megakadályozása a cél, tehát mondjuk a tarvágás, hogy vágunk a fasorba, hogy ne tudjon tovább terjedni. Tehát olyan oltási módokat kell találnunk, amelyekkel eddig még mi itt nem találkoztunk, legalábbis Szabolcs megyében, vagy Nyíregyháza térségében, és az elektromos autók is ilyenek. A mi esetünkben az oltó láncsa kiválóan működött. Tehát ugye ilyenkor, hogyha az autó el van oltva, a tűzoltóink eloltják, klasszikus módon ugye vízsugárral, az akkumulátor cella akkor is tovább ég. Ugye ez is kimutatható volt hőkamerával, hogy amint megszüntettük az oltóvíz bejuttatását a gépjármű fülkébe, az rögtön elkezdett újra izzani, és újra tudott tüzet okozni, és ilyenkor kell nekünk ez az oltó láncs, amivel bejuttatjuk az oltóvizet a cellán belülre. Ez egy új megoldás, és ez már kifejlesztett technika. Ugye maga az a berendezés egy egyszerű öntött vas, belejuttatjuk a magas nyomású vizet, van benne egy tüske, amely pedig bent szétporlasztja az oltóvizet, de ez működhet egyébként talajszint alatt is visszatérve a tőzegoltásra. És a másik megoldás lenne, a Tesláknál merült föl, amelyek tisztán ugye láttunk belőle több példát, azt hiszem Nyugat-Európában is, hogy gyakorlatilag a tűzeloltása az a folyamat, amikor egy vízzel telt konténerbe beledarúzzuk a gépjárművet, mert hogyha eloltjuk, lefolytjuk, tehát nincs lánggal égés, ha megszüntetjük a hűtést, akkor rögtön újra gyullad, és gyakorlatilag ezek a litium-ionos akkumulátorok egy-két nap múlva, de két hét múlva is újra tudnak melegedni, és újra tudnak tüzet okozni. Gyakorlatilag a tűzoltás egyik módja az elektromos gépjárműveknél a égő autók vízzel telt konténerben történő elárasztása, és erre vannak már kifejlesztve ilyen mobil ponyvából összerakott merítőedények, amelyek kint is alkalmazhatók közúton, vagy bármilyen út melletti részen, ahol egyszerűen olyan oltóvíz mennyiség nem áll a rendelkezésre semmilyen formában, amelyet ki tudunk szállítani, vagy ki tudunk juttatni, vagy ha van a közelben is tűzcsap, akkor egyszerűen nem gazdaságos a több ezer liter oltóvíz felhasználása egy gépjármű autó tűzhöz, hanem egyszerűbb, hogyha egy vízzel telt konténerben, hogyha elég annyi is egyébként, tehát nem kell az egész autónak elmerülnie benne, hanem csak az akkumulátor cellák már víz alá kerülnek, akkor gyakorlatilag tudjuk kezelni ezt a folyamatot.
1: Itt most ebben az esetben is ez történt?
0: Ebben az esetben elég volt az oltó láncsa, amely azt a folyamatot megállította, amelyik beindult az akkumulátor cellákon belül. A célja az, hogy ugye felülről beütjük a láncsát, nem átütjük a karosszériát, hanem maga csak fentről jusson be, egy zárt edényzetről beszélünk, és ott ő feltöltve vízzel megszünteti az égést.
1: Azért milyen veszélynek vannak ilyenkor kitéve a tűzoltók?
0: Igen, persze természetesen a légzőkészülék, ami még védőfelszerelés, ami egy sima gépjármű tűznél is ugye a keletkező füst és mérgező füst és a magas hőmérséklet ellen, de ebben az esetben is ugyanúgy teljes védőfelszerelés a légzőkészülékkel történik.
1: Amikor elhangzott az, hogy itt a lombkorona is meggyulladhat, és a tűzeg és a föld alatt is keletkezhet tűz, akkor azért végig fut az emberen, hogy milyen forró nyár előtt állunk, most mindenki ezt jósolja. Mondjuk akkor visszatérve az elektromos autóhoz, ha napon parkolnak vele, az nem probléma?
0: Nem, azt gondolom, hogy nem. Tehát maga a cella az egy abban a védett
1: zárt. Értem, hogy zárt helyen van, de ugye felforrósodik nagyon a karosszéria, esetleg az nem tud bajt okozni.
0: És legalábbis erre kimutatható vizsgálat, nem indult, ami ezt megállapította. Tehát az elektromos autók biztonságosak, lehet velük közlekedni, nyilván majdnem egyenértékű, én is azt gondolom, sőt gazdaságosabb egyébként egy benzines vagy dízel gépjárműtől. A tűzoltás módja, ami a mi szerepünk ebben a feladatban, az más. És ehhez kell nekünk alkalmazkodnunk.
2: Kihívás a tűzoltók számára az oltás, ha elektromos autó gyullad ki. Ezt mondja a Nyíregyházi Kirendeltség vezető Toldi András tűzoltó alezredes. Nemrég Nyíregyházán, Nagyszálláson elektromos autó égett egy családi házzal egybeépített garázsban. Egy teljes lakótér vált lakhatatlanná a garázsban feltöltött, mint kiderült korábban megsérült elektromos autóban keletkezett tűz miatt. Toldi András tűzoltó alezredessel, a Nyíregyházi Katasztrófa Védelmi Kirendeltség megbízott kirendeltség vezetőjével Demeter Zsuzsa beszélgetett.

0: Európa Rádió. Tiszán innen és Tiszán túl.
1: Kedves hallgatóink, Svédasztal című műsorunk első órájának végéhez értünk. Maradjanak velünk a folytatásban is, hamarosan jönnek a hírek, majd várjuk vissza önöket a Svédasztal kínálatával.

0: 16 óra. Európa Rádió 94,4. Hírek az Európa Rádióban.
1: Köszöntöm Önöket, az Európa Rádió híreit Kecskés Ákostól hallják. Belső vizsgálat keretében tárják fel az indokolatlanul és jogosolatlanul megadott magyar állampolgárságok ügyeit. Velkei György László, a Külügyminisztérium parlamenti államtitkára közölte, lezárják a kiváltságok korszakát a tárcánál. A politikus szerint a diplomata útlevelek és az állampolgárságok ügyében folyamatosan dolgozzák fel az adatbázisokat. Az államtitkár kiemelte, hogy külföldiek százai kaptak állampolgárságot valós magyar kötődés nélkül, sokszor pénzért. Velkei György László hangsúlyozta, hogy a visszaélések rendszer szintű módszerré váltak az elmúlt évek során. A jövőben ezért jelentősen megszigorítják a diplomata útlevelek igénylését, előtérbe helyezve a nemzetbiztonságot. Kifizetésre várnak az informatikai beszállítók. A Demján Sándor program honlap készítési pályázatának beszállítói szerint a hónapok óta elmaradó kifizetések súlyos likviditási gondokat okoznak. A programban résztvevő 39 minősített informatikai szolgáltató nyílt levélben fordult a kormányzathoz a helyzet rendezéséért. A konstrukciót még 2025. februárjában indították el, a kifizetéseket pedig a Neumann technológiai platform felügyeli. A beszállítók kiemelték, eddig közel 1000 egyedi igényekre szabott weboldalt adtak át, de tavaly évvége óta nem kaptak forrásokat. Sok érintett hazai kis- és középvállalkozás emiatt hitelfelvételre kényszerült, vagy más üzletágok bevonásával próbált talpon maradni. A Nemzetgazdasági Minisztérium korábbi közlése szerint a program első ütemében 6000 kis cég részesült támogatásban. Június 19-én új uniós fogyasztóvédelmi szabályozás lép hatályba, amely érinti az online előfizetéseket értékesítő lapkiadókat is. A Magyar Lapkiadók Egyesülete közölte, a cégeknek egy könnyen elérhető elállási funkciót, úgynevezett elállási gombot kell biztosítaniuk. A közlemény szerint a kötelezettség a vállalatok méretétől függetlenül valamennyi érintett piaci szereplőre vonatkozik. A szervezet tagvállalatai felkészülésének támogatása érdekében már el is készített egy részletes szakmai útmutatót. Lipták Tímea, az egyesület elnöke hangsúlyozta, hogy a kiadóknak időben át kell tekinteniük az online értékesítési folyamataikat. Az elnök hozzátette, céljuk, hogy gyakorlati segítséget nyújtsanak a tagoknak a jogszerű és fogyasztóbarát működéshez. Megújul a MÁV Plus alkalmazás, amely a jövőben egyszerűbb utazás tervezést és könnyebb nemzetközi jegyvásárlást biztosít. Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszter közölte, a vasútfejlesztéshez a digitalizáció is hozzátartozik. A mostani verzió frissítéssel közvetlenül az applikációból lehet jegyet váltani a legnépszerűbb külföldi járatokra. Így elérhetővé váltak a Bécsbe, Pozsonyba és Prágába közlekedő vonatok, valamint a kis határforgalmi járatok is. A miniszter kiemelte, javul az utazás tervezés is. A találati listában ugyanis már láthatók a köztes megállók. Vitézi Dávid hozzátette, ez még csak az első lépés a digitális utastájékoztatás teljes rendbetételében. Több mint 250 madár eltérítő eszközt telepített nagy feszültségű hálózataira az Opus Titás ZRT a madarak védelmében. A berendezéseket Turkeve, Karcag és Szarvas térségében szerelték fel a Hortobágyi Nemzeti Park jelzései alapján drónok segítségével. A speciális eszközök nagyméretű sziluettjükkel és a szél miatti lengő mozgásukkal már távolról is figyelmeztetik a madarakat. Foszforeszkáló felületük alkonyat után még órákon át világít, növelve a vezeték láthatóságát a kritikus időszakokban. A cég kiemelte, a vezetékekkel való ütközések évente számos madárbalesetet okoznak, és az áramszolgáltatást is veszélyeztetik. Az áramszolgáltató társaság tavaly 283 millió forintot fordított a különböző madárvédelmi célok megvalósítására.
0: Az időjárásról.
1: A fújtatásban a zárt felhőzet szakadozik, gomolyosodik, aztán csökken. Elszórtan valószínű, azonban zápor, zivatar országszerte megérénkül, néhol meg is erősödik az északnyugati-nyugati szél. A csúcshőmérséklet 22 és 27 fok között alakul, a legalacsonyabb értékek 9 és 17 fok között lesznek.
0: Az Európa Rádió híreit hallották.

0: Svéd Asztal, az Európa Rádió délutáni menüje. Válogasson kínálatunkból minden délután 3-tól 5-ig itt, az Európa Rádióban.
1: Jó napot kívánok, köszöntöm hallgatóinkat, folytatódik a Svéd Asztal, az Európa Rádió délutáni magazinműsora, a szerkesztő Lénárt Vanda köszönti Önöket. Következzen kínálatunk 17 óráig. A kalendáriumot lapozzuk fel hamarosan, majd hitéleti gondolatokkal adunk útra valót. 16:30 regionális hírösszefoglalónkat, a régió krónikát hallhatják. Ezután témánk lesz, hogy megnyitott a kapuit az egyháztáji delikátesz, avagy az egyháztáji vásárok boltja. A témában a szervezőkkel, a Debrecen Nagytemplomi Református Egyházközség lelkészével, Molnár Szabolccsal és a vásárok koordinálójával, Pataki Péterrel beszélgetünk, 16:30 után nem sokkal. Ez tehát a kínálatunk 5 óráig, maradjanak velünk!

0: Kalendárium. A mai nap a történelem színpadán.
1: Kedves hallgatóink, most pedig lapozzunk bele a kalendáriumba. Június 13-a van az Anettek és az Antalok névnapja. De ma ünnepelnek Anetta, Anéta, Anetka, Anna, Antigone, Anton, Antos, Grácia, Netta, Netti, Tóbiás és Tóni nevű hallgatóink is. Isten éltesse őket és mindazokat, akiknek valamiért fontos a mai nap. Nézzük, mi történt ezen a napon. 1525-ben Luther Márton feleségül veszi Katarina von Borát, egy egykori apácát, és mindketten szakítanak szüzességi fogadalmukkal. 1704. június 13-án a Rákóczi szabadságharcban Zsigmond Heister legyőzi Forgách Simont Koroncónál. 1707-ben első József német-római császárt, magyar királyt az ónodi országgyűlés trónfosztatnak nyilvánítja. Ekkor hangzik el: Ebura a fakó, mai naptól fogva József nem királyunk. 1849. június 13-án a Csornai csatában Kmeti György ezredes szétveri Francis vezérőrnagy vezette császári dandárt, az ütközetben maga a vezérőrnagy is elesik. 1941-ben Szent Györgyi Albert Nobel-díjas biokémikus ezen a napon jelenti be találmányát, a jól eltartható nagy C-vitamin tartalmú készítmények előállítására. 2009-től ez a nap a magyar feltalálók napja. 1944. június 12-éről 13-ára virradó éjszaka 50 brit Wellington bombázóból álló köteléktámadást intéz a szőnyi és almás fűzítői olajfinomítók ellen, súlyos károkat és tűzvészt okozva. 1989. június 13-án a parlamentben megkezdődnek a háromoldalú politikai egyeztető tárgyalások, a nemzeti kerekasztal, a békés politikai átmenetről. 1996-ban megkezdődnek Budapesten a június 13-a és 18-a között tartott magyarok negyedik világkongresszusa és tudós találkozója, tanácskozásai. 1990-ben a harmadik legvéresebb bukaresti bányászjárás kitörése van ezen a napon. 2000. június 13-án a Magyar Köztársaság Országgyűlése elrendeli a kommunizmus áldozatainak emléknapja középfokú oktatási intézményekben való évenkénti megünneplését. 2007. június 13-án pedig a Magyar Tartományi Újjáépítési Csoport elszenvedi az első személyi sérüléssel járó támadást Afganisztánban.
0: Az Európa Rádió kalendáriumát hallották.

A csavaros csoda. Ki gondolná, hogy egy elveszett csavar megkerülése után valakinek megváltozik a világlátása? Mindezt a mosógépemből elkóborolt csavar idézte elő, ami majdhogy nem a jézusi példázatok elveszett bárány történetével vetekedett. Szóval, ami ezeket a fémes apróságokat illeti, valójában hárman voltak. Egyformák. Majd két évtizeden át szorosan egymás mellett együtt dolgoztak. Aztán az egyik csavar észrevétlenül kereket oldott. A rossz példa ragadós, hamarosan követte a másik. A magára maradt, képtelen volt három helyet dolgozni, feladta. Innentől kezdve, mint a lavina zúdult rám a baj. A már csak egy csavaros műanyag lapocska elmozdult a helyéről, nem védte többet a ruhát, és a gép mosás helyett elkezdte bedarálni a szennyest. Leállítani is alig lehetett. Már az is fél csoda, hogy éppen a közelben voltam, és meghallottam a gyanús zakatolást. Nem tudom, ki hogy van vele, de ha egy ilyen hűséges cseléd, mint a mosógép váratlanul munkaképtelenné válik, az a magamfajta szűk pénztárcájúnak kisebb fajta világvége. A szerelők, akiket hosszas cserkészés után sikerült csak telefonvégre kapni, egyfolytában a beteg kora felől érdeklődtek. Még öreg otthon vezető koromban, amikor időseket kísértem az orvoshoz, kidolgoztam magamban a stratégiát, hogy a beteg kora helyett inkább a nyavajára tereljem a szót. Így tettem most is a szerelőkkel, akik láthatatlanban különböző mosógép márkákat ajánlottak, és a részletfizetés előnyeit kecsegtették. Nem, nincs hitelfelvétel, és maradjunk annyiban, hogy a tárgyalási alap az én Hajdú Energomatom. Kötöttem az ebet a karóhoz, vagyis a témát a mosógépjavításhoz. Igaz, a koráról, mint az egykori szépasszonyokéről hallgattam, a hiba felől pedig a hit útjára tereltem a szót. Remélem, hogy nincs nagy baj, csak a hiányzó alkatrészt kell visszaszerelni. Amikor végre szakember közelbe került a mosógépem, hitemben meg nem szégyenülten hallgattam a diagnózist. Igen, a gép működik, csak hát a hiányzó csavarokat honnan pótoljuk. Az egyikre véletlenül ráleltem a szűrő kitisztításakor, már csak az elkóborolt harmadik kellett volna. Mégpedig ötös, oktatott a szerelő. Ma már ilyen rozsdamenteset nem is gyártanak. Úgy hallgattam, mint a fenyegetőzést. Bátortalanul megjegyeztem, hogy van egy szerszámos ládám. Elő is kerestem. Éppenséggel a szöget a csavartól meg tudom különböztetni, vittem is mutatóba egyet-kettőt a mesternek, de csak legyintés volt a válasz. Tehetetlenül ácsorogtam, és abban az órában én voltam a világon az az ember, akinek az álmai csúcsa egy ötös rozsdamentes csavar. Na lássuk csak, szánt meg a szerelő, és belekotort a ládába. Itt vanni, kapott ki egy csavart. Éppen azt az egyet. A bűvös ötöst, a rozsdamenteset. Hát ez hogy került ide? Ezt jó magam is szerettem volna tudni, bokros teendőim és széthullásaim közepette alig bírok a tárgyakkal magam körül, és akkor itt van egy csavar éppen a helyén. Magától odagurult. Lehet, hogy segítkeztem én is ebben, csak már nem emlékszem rá. Vagy egy angyal csente a szerszámos ládába, valamelyik ismerősöm kezét használva. Ámulatomból magamhoz térve bizonyságtételbe kezdtem. Tudja, ma reggel, miközben a mosógép doktorra vártam, imádkoztam az Úristenhez a beteg gyógyulásáért. Biztosan ő vezette a kezét annak, aki rátapintott a bajra, vagyis a csavarra. Na még egy ilyen ügyfél, és magam is templompadkoptató leszek, mormogta a szerelő, és elém tolta a még kifizethető számlát. Használja egészséggel, és már ott se volt. Ne becsüljük le a csavarokat. Tudnak ők még prédikálni is, ha a helyükre kerülnek.

0: Tiszán innen és Tiszán túl. Régió Krónika, az Európa Rádió hírösszefoglalója.
1: Jó napot kívánok! Önök az Európa Rádió nyíregyházi stúdiójának Régió Krónikáját hallják. 2026. június 13-án, szombaton 16 óra 30 perckor a szerkesztő Lénárt Vanda köszönti Önöket. A Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyei oktató kórház nyíregyházi tagkórháza is részesül abból a több mint 3 milliárd 600 millió forintos országos fejlesztési programból, amit a kormány az állami egészségügyi intézmények hűtési rendszereinek korszerűsítésére indít, írja a nyíregyháza.hu. A beruházás részeként a szülészeti osztályon új hűtési berendezéseket helyeznek üzembe. A miniszterelnök Facebook oldalán bejelentett program előzménye egy országos felmérés volt, amely az állami fenntartású kórházak hűtési infrastruktúrájának állapotát vizsgálta. A felmérés szerint az intézményekben több mint 1200 nagy teljesítményű folyadékhűtő és mintegy 11500 klímaberendezés működik, amelyek közül számos már meghaladta a tervezett élettartamát. A vizsgálat rámutatott,

0: Nyíregyházi Egyetem közleménye. Mintegy 50 szereplővel mutatta be produkcióját a Nemzeti Összetartozás napja alkalmából a Nyíregyházi Egyetem gyakorló iskolájának Ötvös Gyöngyszemei elnevezésű tehetséggondozó csoportja. A Benedek Elek mese színpadi feldolgozása aranyminősítést és regionális különdíjat is kapott. Az Ötvös Gyakorló Iskola tehetséggondozó csoportja, az Ötvös Gyöngyszemei a Nemzeti Összetartozás napjához kapcsolódva mutatta be Benedek Elek a Békakirály kisasszony című meséjének színpadi változatát. Az előadásban 47 tanuló és egy szülő vett részt, a szereplők 5 különböző évfolyamról érkeztek. A produkció célja az volt, hogy a közös munka és a színjátszás eszközein keresztül adjon teret a különböző korosztályok együttműködésének. A darabbal a csoport részt vett a 35. Vörös Sándor Országos Gyermekszínjátszó találkozón és fesztiválon Nyíregyházán, ahol a Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyei fordulót rendezték. A zsűri aranyminősítéssel értékelte az előadást, és javaslatára a produkció tovább jutott a regionális fordulóba. A későbbi megmérettetésen Nádudvaron a csoport külön díjat is kapott. Az Ötvös Gyöngyszemei tehetséggondozó csoport a Vidor Fesztivál visszatérő fellépője, a tervek szerint idén is bemutatják aktuális produkciójukat a fesztivál programjában. Több mint 200-an érkeznek a vasárnapi egyházmegyei énekkari találkozóra, amelynek most a Nyírmeggyesi Református Egyházközség ad helyet. Minden második évben rendezik meg, és mindig más-más helyszínen a találkozót, ahol a közös éneklés mellett szakmai tanácsokat is kaphatnak az egyházközségi kórusok. Szerencsi Imre nyírbogáti lelkipásztort, a Nyírségi Egyházmegye énekzeneügyi előadóját hallják.
1: Két évente rendezzük meg ezt az egyházmegyei zenei programot, azért, mert hát énekelni nagyon jó dolog, a szívünknek ez egy örvendetes alkalma, amikor énekelhetünk Isten dicsőségére, különösképpen gyülekezetekben, egyházközségekben, ez természetes, hogy az ének, a zene az Isten dicsőségére történik, és most pedig összegyűlnek azok a kórusok, amelyek már működnek egyébként a különböző egyházközségekben, az egyházmegye területén, és megtapasztalhatjuk azt a csodálatos élményt, hogy milyen több mint 220 énekkari taggal együtt énekelni, külön-külön is meghallgathatjuk egymást. Egy 5 perc áll kórusonként rendelkezése, hogy mindenki szolgáljon. Ez a tempomban lesz Nyírmeggyesen egyébként is. Két olyan éneket is éneklünk, amit pedig együtt az összkar, a 220 fő énekkari tag együtt is énekel, tehát csodálatos élmény ez, akik ebben ott majd részt tudnak venni, a hangzás és a lelkület. Azt gondolom, hogy ez önmagában elég ahhoz, hogy ez az éneklés, az énekkarozás, a gyülekezeti éneklés, ez fennmaradjon is. Gondolom, hogy ez másoknak is, akik esetleg nem kórustagok, és el tudnak jönni ott a helyi gyülekezetből, nagy élmény lesz.
0: Májusban kissé élénkült a kereslet az ingatlan piacon a március-áprilisi visszaesés után, a tartósan magas árszint ugyanakkor még mindig visszafogja a vásárlókat, közölte a Dunahaus friss ingatlan piaci barométere alapján. Májusban 8892 lakó ingatlan adásvétele jött létre országosan a Dunahaus tranzakció számbecslése alapján. A tranzakció szám 9,4%-kal elmarad az áprilisi és 13,3%-kal a tavalyi májusi szinttől, ami azt jelzi, hogy a tartósan magas árszint az otthonstart program támogatásai mellett is visszatartja a vásárlókat, és a piac a megfizethetőség határához ért. Az árdinamikában a vidéki kelet zárkózott fenn látványosan, a keleti országrészben a panelek négyzetméter ára egy év alatt a legnagyobb regionális mozgást produkálta, és már a nyugati szint fölé került, így a korábbi kelet-nyugati árkülönbség gyakorlatilag eltűnt, olvasható a Dunahaus elemzésében.
2: Tiszán innen és Tiszán túl. Régió Krónika. Az Európa Rádió hír összefoglalóját hallották. Készült a Médiatanács támogatásával, a Médiatanács támogatási program keretében.

だよ。Maradni szeretnék mindig maradni, maradni szeretnék mindig maradni.

0: Svéd Asztal, az Európa Rádió délutáni menüje. Válogassunk kínálatunkból. Minden délután 3-tól 5-ig itt, az Európa Rádióban.
1: Megnyitotta kapuit az egyháztáji Delicatessen, avagy az egyháztáji vásárokboltja. Az üzletet a szervezők azért álmodták meg, hogy a helyi termelők kézművesek és az általuk létrehozott különleges értékek méltó otthonra találjanak. A vásárok és a házhoz szállítás mellett az üzlet a hét mindennapján várja a látogatókat. A szervezőkkel, a Debrecen Nagytemplomi Református Egyházközség lelkészével, Molnár Szabolccsal és a vásárok koordinálójával, Pataki Péterrel a bolt megnyitása előtt néhány nappal Buzás Bori beszélgetett.
2: Két irányból érkeztünk meg az egyháztáji vásároknak az újra szervezéséhez. Az egyik irány az volt, hogy lett egy olyan területünk, amit be kellett tölteni élettel, és ez egy jó lehetőségnek kínálkozott. A másik irány pedig az a személyes irány volt, ebben az én személyes jelenlétemet kifejezetten örülök, hogy megtaláltam, mert amíg korábban működtek az egyháztáji vásárok, addig én nagyon szerettem azokra járni. Nagyon tetszett az, hogy református, illetve egyházhoz közeli termelők a saját portékáikkal jelentek meg. Ezek jó minőségűek voltak, saját készítésűek, vagy saját termelésűek voltak, kifejezetten ízletesek voltak, és azt gondoltam, és most is azt gondolom, hogy ezeken keresztül is, vagy ezeken a termékeken, meg a termelőknek a szeretetén keresztül is valahogy azt a jó ízét az egyháznak, a kereszténységnek meg lehet mutatni, amit tényleg csak az ízek, illetve a személyes kapcsolatok tudnak.
3: És akkor ugye itt jött Péter a szervezői készségeivel, képességeivel, és először megalakult ugye az Egyháztáji Portékások Egyesülete, aztán elindult a házhozszállítás, ez mind-mind már egy olyan attrakciója volt az egyháztáji vásárnak, amiből lehetett látni, hogy egy kicsit többre hivatott, mint hogy a Leány utcán, egy kisebb udvaron megtartsák a vásárokat. Tovább is lépett, ugye most már a Kerekestelepen is van rendszeresen vásár, és kisebb településekre is eljut az egyháztáji, és hát most egy óriási attrakció előtt állunk, mert hogy meg fog nyílni a bolt. Na hát ez egy óriási történet. Ennek az ötlete honnan indult?
4: Ugye amikor az egészet elkezdtük, akkor már kacérkodtunk a gondolatot, milyen jó lenne egy ilyen. De ez teljesen, hogy mondjam, úgy találkozott, tehát nekem is volt beszélgetés során, lelkész úrnak is volt egy ilyen gondolat, és akkor elkezdődött egy ilyen, hogy majd egyszer csak lesz egy ilyen. És aztán valahogy így úgy alakultak a dolgok, hogy ez így elénk került, ez a lehetőség.
2: Valóban egy lehetőség volt, és mi pedig megpróbáltunk élni ezzel a lehetőséggel, és egyelőre úgy tűnik, hogy jól tettük, bár még egy szörp, lekvár, vagy sajt, vagy semmi nem került eladásra, tehát még ne higgyünk előre a medve bőrére, de én azt gondolom, hogy ha a találkozások a piacokon jók, ha a termékek a piacokon jók, hogyha az emberek szeretnek visszajárni azokhoz a termelőkhöz, akikkel már kialakítottak egy kapcsolatot, akkor miért ne lenne jó ez egy állandó helyszínen, amit mindenki ismer, ahová mindenki el tud menni, és ahol azokat a kedvenc, vagy majd ezután kedvencé váló portékáit, amiket meg szokott vásárolni, azt tulajdonképpen nem csak a piacok keretében, hanem bármelyik nap megteheti. És mi azt gondoljuk, hogy az a hozzáadott érték, túl azon, hogy magyar, túl azon, hogy termelői, túl azon, hogy jó szívvel, meg szeretettel készült, hogy mitől egyháztáji, hogy azt gondoljuk, hogy a hozzáadott érték, az az igei háttér, az, ahogy az egész létrejött, hogy van nagy lelkisége, van egy lélek benne, és szeretnénk minden portéka esetében is ezt úgy megjeleníteni, hogy minden portékára lesz egy ige rátéve. Ezeket majd valós embereknek a személyes igéi alapján fogjuk összegyűjteni, illetve már gyűjtjük össze, és fogjuk rárakni ezekre a portékákra. Tehát ha valaki hazavisz még egy lekvárt, akkor rajta lesz egy ige is, ami a testet is, meg a lelket is tudja táplálni.
3: Egy csodálatos helyen a református negyedbe kapott otthont, mégpedig a püspöki palotának az alsó részén a bolt üzlethelységek sorában. Talán, hogyha be akarjuk határolni, akkor mondhatom azt, hogy az egykori alternatív könyvesboltnak a helyén. És ahogy nagy tisztelt úr említi, hogy mennyire különleges az, ahogy nem csak, hogy belépünk, hanem ahogy vásárolhatunk is, és mennyi pluszt ad majd. Péter, hogy fog kinézni a bolt?
4: Nem beszéltük meg előre, hogy fog kinézni a bolt, de amikor elkezdtem mesélni, Lekészül is azt mondta, én is erre gondoltam. Tehát, hogy szeretnénk azt az érzést megfogni, hogy ha az ember becsukja a szemét, akkor körülbelül milyen atmoszférát tud elképzelni egy termelői boltnak. És lényegében a fa, ami ugye él, lesz a központi eleme és a megjelenése, és nem azt a fajta gondolatiságot, hogy mindenből az új kell, hanem inkább az, hogy a meglévőek okos felhasználása, az, hogy ezek a farm stílusú jegyek meg tudjanak jelenni, és hogyha valaki majd ellátogat, akkor reméljük ezt az érzéssel fog. Nekem egyébként, amikor elképzeltem nagymamámnak a régi parasztáza jutott eszembe, és az a feeling, amikor belépek, és akkor ott van nagymamám, találkozok vele, beszélgetek, elmondja, hogy akkor milyen volt a napja, és akkor ugye metron kóstolzott lévő portékákat, amiket készített, akár a lekvárját, és akkor ugye, ha minden jól megy, ezzel a boldog kis, hát többen azt mondja, alanyos kis boltocska, mert azért 21 négyzetméterről beszélünk, tehát itt nagyon okosan kell bánni a térrel, de véleményem szerint, ahogy ezt mi megálmodtuk, és ahogy elkezd szépen testet ölteni, ezt az érzést vissza fogja majd szerintem hozni.
2: És egy dolgot fontosnak tartok még elmondani, hogy igyekszünk a már meglévő anyagokat, amiket más célra gyártottak le, újra hasznosítani, és beépíteni a boltnak a különböző bútorzataiba. És ugye ennek kapcsán fölmerül a kérdés, hogy vajon egy ilyen boltot mennyibe kerül berendezni. Tehát, ha valakinek a kereskedelemben volt már valamilyen lépés, akkor tudja, hogy ez nem 2 forint. És mi meg arra törekedtünk, hogy minél kisebb költségű legyen a bolt, minél jobban fenntartható legyen, annak érdekében, hogy a termékek is minél olcsóbbak lehessenek, és hát hozzá kell tenni, hogy a saját két kezünkkel rakjuk ezt össze, és bízom benne, hogy ez is azt az érzetet fogja kelteni, amit az előbb Péter is elmondott, hogy mi szeretnénk, hogyha otthonos lenne az egész, aki betér ebbe a boltba, otthon érezze magát, ne azt lássa, hogy már a berendezés is milliókba került, mint egy boltba, és jaj, ezt majd nekem kell megfizetni, hanem tényleg arról üzenjen minden bútorzat, hogy gyere be, érezd otthon magad, és nézd meg, hogy a természet milyen ajándékot készített neked.
3: Itt valóban csak idézőjelben mondom a csakot, a termelők termékei lesznek itt, vagy a kézműveseknek a portékái is megtalálhatók majd, mert ugye a vásárnak pont ez a specialitása, hogy nem csak élelmiszerekre szakosodott.
4: Maga egyébként az elgondolás az, hogy a Hajdú-Bihar megyében lévő, illetve a közelben lévő portékásokat tudjuk segíteni, és ugye, ahogy mondtad, nem csak a termelők, de a kézművesek is meg fognak tudni jelenni, és ugye itt most jelen esetben 2 darab vásárlói kört szeretnénk megszólítani. Az első, akik reggel fognak mentük be velünk találkozni, az egyik ilyen, amire építjük, ez ugye lenne ott kávé, frissen, gyümölcslés, pékáru. És ugye, aki pedig már tudatosabban szeretne vásárolni, ott pedig ugye lesznek ugye a kézműves termékek, ugye termelői portékák, és ha minden jól megy, akkor ugye biotisztítószerek is lesznek, mert ugye ez is fontos része, hogy azért a környezetre is figyelnünk kell, és ugye lesz olyan lehetőség, hogy itt csomagolásmentesen, tehát saját maguknak újra tudják tölteni ezeket. Úgyhogy ez számunkra is nagyon fontos, hogy ugye a lehető leginkább a fenntarthatóság felé, mondjuk azért edukálni kell az embereket, és a legjobb példa, hogy mi megmutatjuk ezt.
3: Mi lesz a vásárokkal?
2: A vásárokat továbbra is megszervezzük. Az időpontok változatlanok, a helyszínek változatlanok, és aztán látni fogjuk, hogy a kettő hogyan hat egymásra. Én biztos vagyok benne, hogy azért, mert mondjuk egyre több bolt nyílt egy időben a városban, a nagy piacra nem kezdtek el kevesebben járni. És azért, mert az emberek elmennek a piacra, azért még a boltba is eljárnak. Tehát a kettő egyszer van jelen az emberek életében. Mi így gondolkodunk a boltról, illetve a vásárokról, amiket szervezünk. A valóság fogja majd megmutatni, hogy ez hogy néz ki.
4: Igen, és itt lesz értelme, azért azt tudni kell, hogy ezért egy boltról beszélünk, tehát lesz értelme a termelői árnak is, tehát a vásárokban a teljes szortimenttel fognak találkozni az ott termelőnél. Nálam szűkített pontosan azért, hogy nehogy megegyük egymást, és legyen, tehát a termelői árnak tényleg valós értéke lesz most már. Hogyha valaki bejön a boltba, természetesen ott egy magasabb árba fogja tudni megvenni a termékeket, de nem az lesz a célunk, hogy minél drágában adjuk el, hanem egy normális értéket tudjunk ezeknek a termékeknek adni. És ezt én úgy gondolom, hogy így szépen ki fogják tudni egészíteni, mert azért mégiscsak a vásár, a boltban is el lehet tölteni 3-4 órát, nem erről van szó, tehát, de azért a vásáron oda menni, aki készíti, azzal beszélni, és akkor ott, amit elkészül is mondtad, hogy találkozni, a találkozások pontja mégiscsak meg kell, hogy maradjon, és akkor azért a vásár ez egy nagyon jó helyszín lesz erre.
3: És akkor marad a házhozszállítás is?
4: Igen. Tehát ez erre most már jobban rá fogunk majd tudni építeni, hiszen az a fajta koncepció, amit már egy ideje tesztelünk, az így most már még erősebb lesz. Ugye ez a teherbicikli, amivel ugye, hál' Istennek itt azért eléggé könnyen lehet kivinni a városban, a portékákban nagyon jó szolgálatot tesz, akár a piaccal kapcsolatban, akár most már a házhozszállításra. Úgy gondolom, hogy a házhozszállítás ezzel a lépéssel tényleg egy másik következő szintet fog elérni.
1: Megnyitott a kapuit az Egyháztáji Delikátesz, avagy az Egyháztáji Vásárok boltja. Az üzletet a szervezők azért álmodták meg, hogy a helyi termelők kézművesek és az általuk létrehozott különleges értékek méltó otthonra találjanak. A vásárok és a házhoz szállítás mellett az üzlet a hét mindennapján várja a látogatókat. A szervezőkkel, a Debrecen Nagytemplomi Református Egyházközség lelkészével, Molnár Szabolccsal és a vásárok koordinálójával, Pataki Péterrel a bolt megnyitása előtt néhány nappal Buzás Bori beszélgetett.

0: Európa Rádió. Tiszán innen és Tiszán túl.
1: Kedves hallgatóink, magazin műsorunk végéhez értünk. Köszönöm megtisztelő figyelmüket. A szerkesztő műsorvezető Lénárt Vanda búcsúzik Önöktől. További kellemes rádiózást és szép napot kívánunk. Zárásként pedig napi ige és gondolat következik Katona Béla református lelkipásztortól. Még egyszer köszönjük figyelmüket, viszont hallásra!
0: Európa Rádió. A Tiszán inneni és a Tiszán túli református egyházkerület rádiója.
2: Isten igéjét János evangéliuma 15. fejezetének 14. verséből hallgassuk meg. Ti barátaim vagytok, ha azt teszitek, amit én parancsolok nektek. Nem mindegy, hogy valakit az ismerősödnek mondasz, vagy a barátodnak tartasz. De bármennyire is szeretnél valami elismert emberrel büszkélkedni és azt állítani, hogy ő a barátod, ha ő téged nem nevez annak, akkor hiába az igyekezeted. A barátságnak feltételei vannak. Mielőtt megkezdődött volna Jézus leírható testi szenvedése és leírhatatlan lelki tusakodása, pontosan körülírta, kik lehetnek a barátai. Mit gondolsz te? Az vagy? Honnan tudod meg? János evangéliumából. Itt találjuk Jézus barátságának a feltételét. Ti barátaim vagytok, ha azt teszitek, amit én parancsolok nektek. És mit parancsol? Bármikor visszaolvashatjátok. Az az én parancsolatom, hogy úgy szeressétek egymást, ahogyan én szerettelek titeket. Parancsolja. Nos, Jézus barátja vagy? Mennyire vagy a barátja? Ti barátaim vagytok, ha azt teszitek, amit én parancsolok nektek. Szívesen teszed-e, várod-e a javító, segítő életirányt, kiejtett szót, gondolatmenetet szabályozó parancsait? Magadnak válaszolj. Jézus már tudja. A mai igemagyarázat dr. Kereskényi Sándor lelkipásztor nevéhez fűződik, aki a Szeged Honvéd téri gyülekezetben szolgálja az Urat.
0: Az Európa Rádió délutáni magazinját, a Svéd Asztalt hallották. Kitekintő. Minden, ami foglalkoztat bennünket a hétköznapokban. Az Európa Rádió magazin műsora. Minden nap délelőtt 9 és 10, valamint délután 5 és 6 óra között, itt az Európa Rádióban.

0: 17 óra. Európa Rádió. A református értékadó. Hírek az Európa Rádióban.
1: Köszöntöm Önöket, az Európa Rádió híreit Kecskés Ákostól hallják. A független és objektív közmédia kialakítását célozza a Tiszapárt teljes átalakításáról szóló új törvényjavaslata. Mellétei Barna Márton országgyűlési képviselő közölte, a javaslat célja, hogy visszaadja a nyilvánosság méltóságát. A politikus kiemelte, hogy a közpénzből fenntartott intézményrendszer nem lehet a mindenkori kormány kommunikációs eszköze. A tervezet szerint megszűnik az MTVA struktúrája, és újra önállóvá válik a Magyar Távirati Iroda, valamint a Magyar Rádió és Televízió. A működést a független közmédia testület ellenőrzi majd, a vezetőket pedig nyílt pályázaton, szigorú szakmai szempontok alapján választják ki. A javaslat elfogadása esetén a jelenlegi vezetők megbízatása megszűnik, az átmenetet pedig a társadalmi kapcsolatokért felelős miniszter irányítja. Országos választmányt tart és tisztújításra készül a KDNP. Várhatóan augusztus végén tartja országos választmányi ülését a fővárosban a Kereszténydemokrata Néppárt. A párt tagjainak kiküldött levél szerint az eseményen értékelik az elmúlt 4 kormányzati ciklus tapasztalatait. A Latorcai Csaba ügyvezető alelnök által jegyzett dokumentum alapján mérföldkőhöz érkezett a szervezet élete. A jövőbeli célok között a korszerű, keresztény értékeken alapuló válaszokat és a választói kapcsolatok erősítését jelölték meg. A megújulási folyamat részeként július elején egy memorandumot küldenek ki a párttagoknak, amit a nyáron véleményezhetnek. Az augusztus 30-ai ülésen a tervek szerint elrendelik a tisztújítást is, amely legkésőbb november végéig lezárulhat. A Mi Hazánk árgus szemekkel fogja figyelni a határokat a most hatályba lépett uniós migrációs paktum miatt. Torockai László pártelnök közösségi oldalán kifejtette, a paktum egy meghívó levél, amely legalizálja a migrációt. A politikus szerint a külső határokon nem lehet többé visszatolni az elfogott migránsokat, hanem regisztrálni kell őket. A rendelet értelmében a tagországoknak vagy át kell venniük a bevándorlókat, vagy fizetniük kell utánuk. Torockai László emlékeztetett, hogy Magyarország a paktum ellen szavazott, és nem készített végrehajtási tervet sem. A pártelnök hozzátette, az országgyűlésben többször is kérdezte Magyar Pétert a helyzetről, de konkrét választ nem kapott. Jubileumi egyháztörténeti tárlat nyílt a budapesti Rádai Házban Dunamellék 450 éves múltja előtt tisztelegve. A kiállítás célja, hogy a multidézés helyett személyes kapcsolódási pontot kínáljon a jelen látogatóinak. Az ünnepség keretében felavatták a fát formáló rozsdamentes acélból készült udvari emlékjelet is. A gyülekezetek által felajánlott tárgyak és történetek egy közös közösséggé kovácsolják a résztvevőket. A látogatók egyedi kerámia gyűrűket helyezhetnek el áldásgyöngyként a fán, kifejezve egyházi identitásukat. A 2027. januárjáig megtekinthető tárlat ritka kánon példányokat, peregrinációs könyveket és urasztali terítőket mutat be. 83 oktatási intézményt szereltek fel modern bútorokkal és digitális eszközökkel a romániai Hargita megyében. A több mint 6 milliárd forintos fejlesztés az Európai Unió helyreállítási alapjából valósult meg. Táncos Barna, romániai ügyvívő miniszterelnök helyettes kiemelte, ez a forrás a jövő fontos befektetése. Bíró Barna Botond Hargita megyei tanácselnök szerint a cél az volt, hogy modern környezet várja a diákokat. Emlékeztetett, az új felszerelések mellett tavaly 54 elektromos iskolabuszt is üzembe állítottak a gyerekeknek. A tanácselnök hozzátette, a beruházással diákok tízezreinek biztosítanak esélyt a jobb tanulási feltételekhez. Nagy Zoltán Gyergyó Szent Miklós polgármestere elmondta, a program közvetlenül a helyi közösség jövőjébe fektet.
0: Az időjárásról.
1: A folytatásban a zárt felhőzet szakadozik, gomolyosodik, aztán csökken. Elszórtan valószínű, azonban zápor, zivatar országszerte megérénkül, néhol meg is erősödik az északnyugati-nyugati szél. A csúcshőmérséklet 22 és 27 fok között alakul, a legalacsonyabb értékek 9 és 17 fok között lesznek.
0: Az Európa Rádió híreit hallották.

0: Kitekintő. Minden, ami foglalkoztat bennünket a hétköznapokban. Az Európa Rádió magazin műsora.
1: Az amerikai szőlőkabóc az eredeti élőhelyén nem igazán tartják számon kártevőnek, mert ez a szőlő aranyszínű sárgaságát okozó fitoplazma, ez feltehetőleg Európában alakult ki, tehát valószínűleg Franciaországból terjedt szét. Elsősorban égerfákról kerülhetett át más növényekre, eredetileg még annak idején. És az amerikai szőlőkabóca így ezzel a fitoplazmával már itt Európában találkozott, és hát ez egy szerencsétlen véletlen volt, hogy ez az idegen honos kártevő tudja terjeszteni az itt Európában kialakult fitoplazma kórokozóját, és nagyon hatékonyan tudja az egyik szőlőtőkéről a másikra átvinni.
2: Köszöntöm Önöket, kedves hallgatóink! Mezőfi László kertészmérnököt, az Ökológiai Mezőgazdasági Kutatóintézet munkatársát hallották az imént, aki az amerikai szőlőkabócáról, hazánk egyik legnagyobb növényvédelmi problémáját okozó kártevőjéről mesél majd. Honnan érkezett, hogyan terjedt el, hogyan lehet és kell ellene védekezni?
1: Nem olyan nagyon szapor a kártevő, nem alakít ki több nemzedéket egy évben. Védekezni lehet ellene például lemosó permetezésekkel. Itt őszi és tavaszi lemosó permetezést is ajánlott elvégezni. Ilyenkor ilyen olajos készítménnyel, nagy lémennyiséggel permetezzük le a szőlőtőkét, és akkor ez az olajos film permetlé, film rétegi bevonja esetleg az áttelelő tojásokat, és akkor a tojások megfulladnak ez alatt.
2: Remélem most is sikerült felkelteni az érdeklődésüket. Tartsanak a szerkesztő műsorvezetővel, Balázs Alexandrával itt az Európa Rádió Kitekintő című magazin műsorában. Számítok a figyelmükre.

0: Kitekintő. Minden, ami foglalkoztat bennünket a hétköznapokban. Az Európa Rádió magazin műsora.
1: A legnagyobb növényvédelmi problémát okozó kártevővé vált az amerikai szőlőkabóca Magyarországon. Évente egy nemzedéke fejlődik, tojásai nyár végétől tavaszig a szőlőtőkék és a vesszők kéreg repedéseiben pihennek. Ezért kiemelten fontos minden olyan beavatkozás, amely segíthet a károsító elleni küzdelemben. Az Ökológiai Mezőgazdasági Kutatóintézet legújabb eredményei alapján ilyen lehet a szőlősorok közé vetett, fajgazdag, honos fajokból álló, nyárra virágzó rétté alakuló növénytakaró létesítése, ami Mezőfi László kertészmérnök, az ÖMKI kutatójának elmondása szerint kedvelt élőhelye számos olyan hasznos ízelt lábúnak, amelyek képesek csökkenteni a szőlőkabóca jelenlétét az ültetvényben.
2: Ez egy idegenhonos kártevő, és hát benne van a nevében, hogy amerikai szőlőkabóca, na most Észak-Amerikából érkezett, tehát ott az USA és Kanada határáról, környékéről került Magyarországra.
1: 2006-ban jelent meg, ha jól tudom, itt a hazai itt kertekben, itt Magyarországon, igen, és hogy kártétele a szőlő aranyszínű sárgaságát okozó fitoplazma terjesztésében merül ki. Tehát magyarán ilyen aranyszínűre festi a szőlőket, ha megtámadja?
2: Hát ez változó, attól függ, hogy milyen szőlőfajtáról van szó. Tehát jellemzően a kékbogyójú szőlőfajták esetén ott ilyen pirosasan színeződnek el a levelek, vörösesen, pirosasan, míg a fehér szőlőfajtáknál ott tényleg ilyen aranysárgása.
1: Na most 2006-ban jelent meg, de ha jól tudom, akkor a fitoplazmát először 2013-ban észlelték Magyarországon, és hogy ugye bejelentés köteles károsítónak számít. Tehát, hogy 2006 és 2013 között nem ismerték fel a gazdálkodók, vagy ott mi történt, hogy ennyi időnek kellett eltölnie?
2: Na most ez egy nagyon izgalmas kérdés egyébként. Úgy történt ez a dolog, hogy az amerikai szőlőkabóca bekerült Európába. Na most az amerikai szőlőkabóca, az alapvetően nem okoz kárt a szőlőn, tehát ott szivogat a szőlő levelein, de nem szokott olyan nagy mértékben felszaporodni, hogy a szivogatásával önmagában komoly kárt okozzon. Az amerikai szőlőkabóc az eredeti élőhelyén nem igazán tartják számon kártevőnek, mert ez a szőlő aranyszínű sárgaságát okozó fitoplazma, ez feltehetőleg Európában alakult ki, tehát valószínűleg Franciaországból terjedt szét. Elsősorban égerfákról kerülhetett át más növényekre, eredetileg még annak idején. És az amerikai szőlőkabóca így ezzel a fitoplazmával már itt Európában találkozott, és hát ez egy szerencsétlen véletlen volt, hogy ez az idegen honos kártevő tudja terjeszteni az itt Európában kialakult fitoplazma kórokozóját, és nagyon hatékonyan tudja az egyik szőlőtőkéről a másikra átvinni. Na most mivel alapvetően ez az amerikai szőlőkabóca nem terjeszti a fitoplazmát, illetve nem ezzel érkezett Európába, ezért hát nagyon sok helyre először az amerikai szőlőkabóca jutott el, így már Európán belül is újabb és újabb területekre, és aztán később pedig a fitoplazma követte a vektorát, vektornak mondjuk azokat az ízeltlábúakat, amik terjeszteni tudnak mondjuk valamilyen növény, patogén, vírust vagy fitoplazmát, így az amerikai szőlőkabóca is egy fitoplazma vektor, és ide Magyarországra először az amerikai szőlőkabóca került be, mert a rovar az mindig mozgékonyabb, gyorsabban tud terjedni egyik területről a másikra, és aztán később pedig érkezett a fitoplazma. Na most a fitoplazma az csak és kizárólag növényi szövetekben tud életben maradni, és a kabóca terjeszteni tudja, az amerikai szőlőkabóca, de az amerikai szőlőkabóca nem tudja például a következő generációra átörökíteni. Tehát ha meghal a szőlőkabóca és lerakja a tojásait, akkor a tojásaiba nem kerül bele ez a fitoplazma kórokozó, így a következő évben újra föl kell vennie egy fertőzött növényről a fitoplazmát, és aztán tudja tovább terjeszteni. Na most ezért maga a fitoplazma fertőzés, mivel tovább örökíteni se tudja a kabóca, és a növényen kívül nem tud, a gazda növényein kívül nem tud életben maradni, ezért alapvetően lassabban tud terjedni, mint az őt terjeszteni képes kabóca.
1: Tehát magyarán akkor két dolog ellen kell védekezni, a kabóca ellen, a szőlő kabóca ellen, és a gazda növény ellen is, ami lehet bálványfa, erdei szalag, éger és ugye különböző szőlőfajok.
2: Igen, a leggyakoribb gazdái ennek a fitoplazmának úgy néz ki, hogy a bálványfa és az erdei szalag, tehát ez a kettő lehet vélhetőleg a legfontosabb olyan rezervoár növény, amin fent tud maradni a fitoplazma. Ezen kívül van még egy pár növény, amin kimutatták a fitoplazmát, tehát például égeren is ott van a fitoplazma, és feltehetőleg az égerfákról származik eredetileg. Ugyanakkor ez Magyarországon, hát kevésbé gond, mert az éger az kifejezetten ilyen vizes élőhelyek környékén fordul elő. Magyarországon nem számottevő az égeres. Bálványfából viszont annál több van, és erdei szalagból is. Tehát a bálványfa meg az erdei szalag az mindenhol előfordul az országban, és ezért elsősorban ezek tudnak lenni azok a gazdanövények, amin fent tud maradni a fitoplazma, és át tud telelni mondjuk egyik évről a másikra, illetve hát a szőlő, és itt a kivadult szőlőtőkéket, a kihajtott alanyokat és egyéb szőlőfajokat, tehát ilyen díszkertészeti szőlőkön is, tehát mindenféle vitis fajon fönn tud maradni a fitoplazma.
1: És jól gondolom egyébként, hogy ez olyan, mint a dióburok fúró légy, ami ugyanígy nagyon-nagyon károsít, és ott is hiába végezzük el a kártevő elleni védekezést, ha például a szomszédunk ezt nem teszi meg. Tehát ha ilyen van, akkor szólni kell a szomszédnak is, hogy ő is védekezzen, mert egyébként visszafertőződhet a mi területünk.
2: Pontosan, ez egy nagyon érzékeny pontja a jelenleg kialakult helyzetnek, ugyanis azért az országban sok olyan elhanyagolt szőlőültetvényt lehet találni, aminek mondjuk fölhagytak a művelésével valami miatt, mert mondjuk elhunyt a gazdája, vagy valaki olyan örökölte, aki nem akar foglalkozni vele, vagy valamilyen okból kifolyólag nem akarták tovább folytatni az adott terület művelését, és úgy ott hagyták, ahogy volt. Na most az ilyen helyeken nincsen rendesen meccve a szőlő, az alany is nagyon sokszor kivadul, kihajt, felgyomosodik, és ezek fertőzési gócok lehetnek, de akár az ilyen elhanyagoltabb házikerti kisebb kis szőlős kertek is lehetnek fertőzési gócok, mert jellemzően hát nagyon sok olyan kert tulajdonos van, aki úgy termeszt, vagy hát úgy nevel egy-egy gyümölcsfát, vagy szőlőtőkét, hogy igazán nem ért mondjuk annak a növényvédelméhez, vagy a termesztéséhez, de hát ugye a hétvégi telken ugye elfér egy-egy gyümölcsfa, vagy egy-egy sor szőlő, és ezért nem ismerik föl időben mondjuk a betegségre jellemző tüneteket.
1: Ezt mondta, hogy a szőlő aranyszínű sárgaság betegségét okozó fitoplazma ellen közvetlenül ugye nem tudunk védekezni, hanem a fertőzés terjedését elsősorban az amerikai szőlőkabóc elleni beavatkozással tudjuk mérsékelni. Nagyon szapora kártevőről van szó. Mikor tudunk ellene a leghatékonyabban fellépni?
2: Szerencsére annyira nem nagyon szapora ez a kártevő, tehát évente csak egyetlen egy nemzedéke van. Úgy néz ki az életciklusa, hogy tojás formájában, hát a vesző kéreg repedéseiben telel át tojásként, és akkor olyan április-május környékén az időtől függően kelnek ki a tojásból a kis lárvák, és akkor azok szivogatnak a szőlő levelén, jellemzően a levél fonákon, és olyan június végére fejlődnek ki, és olyan június vége környékén kezdenek megjelenni a kifejlődött kabócák, és ezek már repülni is tudnak, és akkor ezek párosodnak, és akkor szépen olyan július és augusztus folyamán lerakják a tojásaikat, és aztán olyan szeptember vége felé nagyjából el is pusztulnak, és onnantól kezdve már megint csak a tojás van jelen. Tehát alapvetően nem olyan nagyon szapora kártevő, nem alakít ki több nemzedéket egy évben. Védekezni lehet ellene például lemosó permetezésekkel, itt őszi és tavaszi lemosó permetezést is ajánlott elvégezni. Ilyenkor ilyen olajos készítménnyel, nagy lémennyiséggel permetezzük le a szőlőtőkét, és akkor ez az olajos film permetlé, film rétegi bevonja esetleg az áttelelő tojásokat, és akkor a tojások megfulladnak ez alatt. Na most ezzel valamennyire gyéríteni tudjuk a tojásokat, de nem tudjuk teljesen tojásmentesíteni a szőlőtőkéket, És akkor aztán, miután kikeltek a kislárvák, már tudunk a kislárvák ellen mondjuk májusban védekezni. A legelején a kislárvák ellen szintén az ilyen olajos készítmények kisebb koncentrációban kijuttatva hatékonyak lehetnek. Vannak környezetbarátabb alternatívák, mint például a spinozát hatóanyag, vagy narancsolajtartalmú készítmények, vannak ezen kívül még más szelektívebb növényvédőszerek is. Sajnos ezekkel az a probléma, hogy jellemzően sokszor drágábbak, mint a hagyományos széles hatásspektrumú piretroidok, amit hagyományos termesztésben szoktak alkalmazni. Tehát májusban már lehet a kis lárva ellen védekezni, és aztán júniusban és júliusban is lehet a nagyobb lárvák, illetve már az imágók ellen is permetezni.
1: Na most ugye a biológiai sokféleség fenntartása az elsődleges cél, én úgy gondolom, ma nem csak Magyarországon, hanem az egész világban. És az ökogazdálkodást folytatók, azok mindenféleképpen szeretnének vegyszermentesen dolgozni. Mi az, amivel segíthetjük a biológiai sokféleség fenntartását? Tehát hogyan léphetünk fel úgy az idegenhonos károsítókkal szemben, például a szőlőültetvényünkben, hogy nem használunk fel olyan szereket, ami árt?
2: Alapvetően megvan rá a lehetőség, hogy olyan készítményeket használjunk, amik szelektívebbek, tehát jellemzően a széles hatásspektrumú piretroidokat érdemes kerülni, hogyha fontos számunkra az, hogy a biológiai sokféleséget megőrizzük, márpedig remélem, hogy fontos mindenki számára. Csak tényleg az a probléma ezzel, hogy jellemzően a szelektívebb készítmények azok drágábbak, és nem minden gazda engedheti meg magának, hogy az adott szelektív készítményt használja föl. De vannak ilyen alternatívák, és az elkövetkezendő 1-2 évben valószínűleg több ilyen készítményt fognak engedélyezni, pontosabban már meglévő készítményeknek az engedély okiratát fogják kiterjeszteni olyan formán, hogy szőlőben is felhasználható lehessen, hiszen mindenkinek érdeke az, hogy a gazdák hatékonyan vehessék fel a harcot a szőlőkabóca ellen, és ezt úgy tudják megvalósítani, hogy a környezetet a lehető legjobban kímélni tudjuk közben.
1: És egyébként így jön be az önök vizsgálata a virágos sorköztakaróval kapcsolatban, ugye, az Ökológiai Mezőgazdasági Kutatóintézet, amely 2012 óta vizsgálja ezt, hogy milyen módszerek segítségével és mely növényfajok felhasználásával alakítható ki, ugye a hazai ültetvények igényeinek leginkább megfelelő virágos sorköztakaró ajnövényzet a szőlő és a gyümölcsültetvényekben.
2: Igen, tehát 2012 óta kísérleteznek itt az intézetünkben ilyen virágos sorköztakarókkal, és 2020 óta pedig komolyabban vizsgáljuk a mindenféle ilyen növényegészségügyi összefüggésben ezeket a sorköztakaró növényzeteket, és így sokkal komolyabban nézzük, hogy a hasznos ízeltlábúakra nézve, illetve a kártevőkre nézve, például milyen hatása van egy ilyen sorköztakaró növényzetnek, és az eredményeink alapján úgy néz ki, hogy azok a helyszínek, vagyis azok a sorközök, ahol ilyen virágos vetéseket alkalmaznak a gazdák, ott jellemzően sokkal nagyobb egyetszámban vannak jelen különböző hasznos ízeltlábúak, hát elsősorban ugye beporzók, méhek például, vadméhek, de nem csak beporzók, hanem ragadozók is nagyobb egyetszámban vannak jelen az ilyen sorközökben, és úgy néz ki, hogy nem csak a sorközökben vannak jelen nagyobb egyetszámban a ragadozók, hanem még a szőlőtőkén is nagyobb egyetszámban vannak jelen a különféle ragadozók, mint pókok vagy ragadozó poloskák, fátyolkák például, és ezek együttesen úgy tűnik, hogy képesek valamennyire visszaszorítani a szőlő levelén táplálkozó kabócákat.
1: Kedves hallgatóink, hamarosan folytatódik a beszélgetés Mezőfi László kertészmérnökkel az amerikai szőlőkabócáról. Előtte azonban még jönnek a legfrissebb hírek itt az Európa Rádióban. Maradjanak velünk továbbra is!

0: Hírek az Európa Rádióban.
1: Köszöntöm Önöket, az Európa Rádió híreit Kecskés Ákostól hallják. Az Európai Unió tagállamai megállapodtak abban, hogy hétfőn megnyitják a csatlakozási tárgyalások első fejezet csoportját. António Costa, az Európai Tanács és Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke szerint ez jelentős lépés előre. A két vezető közös közleményében kiemelte, a hétfői kormányközi konferencián az alapvető kérdéseket tekintik át. Ez a tárgyalási szakasz a jogállamiságtól a demokratikus intézményekig az Európai Unió alapvető értékeit és elveit foglalja magában. A nyilatkozat szerint a döntés elismeri Ukrajna és Moldova elszántságát, valamint a reformok érdekében végzett munkáját. Az elnökök hozzátették, a bővítés stratégiai döntés, amely a növekvő bizonytalanságok mellett minden tagállam közös érdeke. Társadalmi egyeztetést indított a Közlekedési és Beruházási Minisztérium az ajánlott építőipari rezsióradíj rendeletéről. A kormány honlapján közzétett indoklás szerint a javasolt emelés hátterében a megemelkedett költségek állnak. A drágulást az energiaköltségek növekedése, az infláció, valamint az egészségügyi szolgáltatások díjai indokolják. A tervezett új összeg meghatározása a legfrissebb béradatokon, közterheken és ágazati számításokon alapul. A javaslat szerint az ágazati ajánlás alapján az áfa nélküli legkisebb rezsióra díj mértéke 7830 forint lenne. A rendelet tervezettel kapcsolatos szakmai és lakossági észrevételeket június 20-áig várja a szaktárca.

0: Kitekintő. Minden, ami foglalkoztat bennünket a hétköznapokban. Az Európa Rádió magazin műsora. Minden nap délelőtt 9 és 10, valamint délután 5 és 6 óra között itt az Európa Rádióban.
1: Kedves hallgatóink, ez továbbra is a Kitekintő, a mikrofonnál a szerkesztő műsorvezető Balázs Alexandra, és ahogy megígértem, folytatódik a beszélgetés Mezőfi László kertészmérnökkel az amerikai szőlőkabócáról. Önöket azért az sem vetette vissza, hogy amikor a vizsgálat elején voltak 2022-ben, akkor a szőlőkabócának az egyet száma még ugyanúgy alakult a kontroll és a vetett sor közökben, viszont a fordulatot azt a 2023-as, 24-es és 25-ös évek hozták meg.
2: Hát már igazából, tehát először 2021 volt az első szezon, ahol már voltak olyan virágos vetéseink, amiket ilyen szempontból is felvételeztünk, csak aztán 2022-ben az a borzasztó nagy aszály, az eléggé visszavetette ezekbe a sorközökbe vetett vegetációknak a fejlődését, és gyakorlatilag így mondhatjuk, hogy a vizsgálatnak ez a része, ez onnan kezdődött, mert 2022-ben a spontán vegetációt tartalmazó sorközeinkben is nagyjából ugyanakkora volt a növényborítás, mint a vetett sorközökben, mert alig kelt ki valami akkor még a vetésből, mert pont a területeinket is nagyon nagy mértékben érintette az az aszályos évjárat, és

0: Ráadásul voltak olyan vetések, amik 2022 tavaszán lettek elvetve. Na most akkor így 2022-ben még nem nagyon fejlődött ki így érdemben az általunk vetett magkeverékből semmi az aszály miatt, de 2023-ra nagyon szépen összeszedte magát a vegetáció, és akkor már tényleg hát szemmel láthatólag is a vetett sor közökben jóval nagyobb volt a növényborítás, nagyobb volt a virágborítás, tehát akkorra látszódott az, hogy kezdenek beindulni ezek a sorközök, és hát innentől kezdve pedig már egészen egyértelmű hatása is volt a sorközben előforduló ízelt lábúakra. Egyébként a 2022-es nagy aszály valamilyen szempontból tragédia volt, de azért ott is, hogyha egészében nézzük a sorközöket, mert itt azért nem egy-egy négyzetméteren vannak elvetve ezek a magkeverékek, hanem hát adott esetben több száz négyzetméteren, sőt ilyen fél hektárnyi területeken, ami magába foglal, vagy 8-10 egymás melletti sort és sor közt. Hogyha így megnézi az ember, akkor azért még az aszályos időben is egy-két virággal több van az ilyen területen. Ez a vadméhek hegyet számán még látszik is, de hogy a ragadozókat is érdemben tudjuk segíteni, ennél azért komolyabb virágborítás szükséges.
1: És volt különbség a között, hogy 6 vagy 19 növényfajt tartalmazó magkeverékkel vetették be a területet?
0: Alapvetően úgy tűnik, hogy nem nagyon van közte különbség. Esetünkben a 6 fajos magkeverékből kifejlődött sorköztakaró növényzet teljesített jobban, de itt feltehetőleg nem azért, mert ebbe csak 6 faj volt, a másikban meg 19, hanem egyszerűen a 6 fajos keverék volt valamivel előbb elvetve, egy fél évvel előbb, és egy kicsit jobban sikerült ott a vetés, tehát ott tudott nagyobb virágborítás, meg ott tudott nagyobb borítása kialakulni a vetett fajoknak, így feltehetőleg ezért alakult úgy, hogy ez teljesített jobban. A sokfajos vetésnek, tehát a 19 fajos vetésnek inkább már mondjuk a vadméhek támogatása kapcsán van szerepe, mert egy bizonyos fajszámon belül nem feltétlenül tudjuk jobban támogatni mondjuk a hasznos ízelt lábúakat, de a beporzókat még esetleg igen, mert a különböző beporzók különböző virág típusokhoz, különböző virágfélékhez adaptálódtak, és ezért a beporzó együttes biológiai sokféleségét azt feltehetőleg egy nagyon sokfajos vetéssel jobban tudjuk támogatni, mint egy 5-6 fajos vetéssel. De ha csak a ragadozók támogatása a célunk, vagy a talajélet támogatása, akkor nem biztos, hogy érdemes ilyen nagy, több tucat fajból álló keverékeket vetni.
1: Ugye az eredményeik mutatják, hogy a biológiai védekezés részeként a jól megválasztott virágos sorközvetés az eredményesen alkalmazható, de önmagában ez azért nem elegendő, tehát a kabócák ellen másféle módon is védekezni kell, illetve a fitoplazma ellen.
0: Igen, a vizsgálatunkban itt enyhén csökken az egyet száma az amerikai szőlőkabócának, hogyha mindenféle kabócát nézünk, ami a szőlő levelén táplálkozik, akkor ott már jóval egyértelműbb a különbség, hogy a virágos vetett sorközökben ezek kisebb egyetszámba fordulnak elő. Tehát valamennyivel csökken az egyetszámuk, de értelemszerűen, tehát így is lesz belőlük sajnos az ültetvényben, tehát ezzel teljesen nem tudjuk megoldani a problémát, de jól kombinálható különböző egyéb praktikákkal. Tehát érdemes azt tudni például, hogy az alapos és rendes meccés az nagyon fontos, mert ugye a szőlővessző kéreg repedéseiben telelnek át ezek a tojások, és hogyha mi rendesen megmetszük a szőlőt, és a meccési nyesedéket eltávolítjuk az ültetvényből, akkor azzal valamennyire tudjuk csökkenteni az áttelelő tojások számát. Fontos az is, hogy távolítsuk el a környékről az ilyen kivadult szőlőtőkéket, vagy a kihajtott alanynak a hajtásait is távolítsuk el. Jellemzően oltványokat használunk a szőlő telepítésénél, ahol az alany amerikai, és az amerikai alanyon mindig hatékony, az jobban kedveli az amerikai szőlőkabóc, azon gyorsabban, hatékonyabban tud felszaporodni, fogalmazunk úgy, és ezért fontos az alanyok eltávolítása is, ráadásul az amerikai szőlő alanyon adott esetben tünetmentesen is fönn tud maradni a fitoplazma, tehát ezért is kivadult alanyokat el kell távolítani a szőlőültetvény környékéről, hogyha van erre lehetőségünk, és természetesen a fitoplazmának az egyéb gazda növényeit is, hát itt elsősorban a bálványfa, és az erdei iszalag az, aminek a gyérítésével a leghatékonyabban tudjuk gyéríteni a környezetben a fitoplazma egyed számát, vagy hát az előfordulási gyakoriságát.
1: Az, hogy ellenállóbb legyen a szőlő, arról is beszéltünk, hogy kondicionálni kell a szőlőtökéket erősíteni, de hogyan lehet még egyébként ellenállóbbá tenni? Tehát az, hogy például a terület heterogenitását növeljük, ezt mivel tehetik meg? Egyáltalán erre hajlandók a tulajdonosok?
0: Úgy veszem észre, az elmúlt években egyre többen hajlanak arra, hogy alkalmazzanak olyan jellegű agroökológiai praktikákat, ami a terület heterogenitását növeli. Egyre többen hajlanak arra, hogy mondjuk különböző sorköztakaró növényeket vessenek a szőlősor közbe, de ugyan nagyon sokan nem annyira nyitottak még ezekre a dolgokra. Na most a sorköztakaró növényeken kívül például hagyásfákkal elszórtan fák ültetésével a szőlőültetvénybe, ezzel is tudjuk támogatni a biológiai sokféleséget. Az ültetvény szélén létrehozott erdősávok, bokros, bozótos foltok megint csak tudnak nagyon jól működni és növelni a terület biológiai sokféleségét. Keveset beszélnek még itthon nálunk arról, de nagyon fontos szerepe van az énekes madaraknak és a denevéreknek is különböző kártevők kérítésében, tehát ez is nagyon szépen látszik már hazai vizsgálatokból is, hogy a erdős területekhez közelebbi ültetvényeken például sokkal nagyobb a denevérek aktivitása, akik eredményesen tudnak gyéríteni különböző olyan molylepkéket, amik akár kártevői is tudnak lenni a szőlőnek. Tehát ezért érdemes ilyen kisebb facsoportokat, fákat meghagyni, akár ültetvényen belül is, vagy ültetvény mellett, és ezzel is tudjuk támogatni a természetes ellenségeket.
1: Önök összeállítottak egy olyan hasznos anyagot is, ami az ön kioldalán megtalálható, amiben tanácsokkal látják el azokat, akik szeretnének védekezni az amerikai szőlőkabóca és a fitoplazma ellen, és itt nem csak azoknak adnak tanácsokat, akik ökológiai termesztést folytatnak, hanem ez azoknak is hasznos lehet, akik szokványos művelésben készítik fel a szőlőültetvényüket.
0: Igen, tehát már többféle ilyen információs anyagunk is elérhető az Ökológiai Mezőgazdasági Kutatóintézet honlapján. Ezekben az anyagokban összefoglaltuk a főbb eredményeinket ezekkel a kutatásokkal kapcsolatban, de még nagyon sok, tehát több publikáció megírása is folyamatban van, de alapesetben a magyar nyelven elérhető információs anyagokban például nagyon jól össze van foglalva az, hogy hogyan érdemes létesíteni, illetve fenntartani ezeket a virágos sorközöket, és hogy alapesetben mit várhatunk ezektől a sorközökről, milyen természetes ellenségeket tudunk támogatni velük, tehát ilyen jól összefoglalva ez megtalálható az intézetünk honlapján is.
1: Egy nagyon kicsit visszatérnék a ragadozókra, amelyek az amerikai szőlőkabócával táplálkoznak. Melyek ezek az ízelt lábúak? Tehát például melyek azok a pókfajok, amelyek előszeretettel eszik mondjuk az amerikai szőlőkabócának a lárváját?
0: Na most a pókok közül alapesetben valószínűleg a legtöbb a szőlőültetvényekben előforduló, a szőlőtőkéken előforduló pók az valószínűleg képes elfogyasztani a szőlőkabócát. Tehát itt vannak olyan pókok, amik aktívan vadászva, mondjuk ugrópókok keresik a prédájukat, ezek is meg tudják enni a szőlőkabóca lárváját, vagy a kifejlett szőlőkabócát, és a hálószövő pókok hálójába is bele tud gabajodni a kifejlődött, már repülni képes szőlőkabóca. Tehát a pókok úgy általánosságban véve képesek fogyasztani, sőt fogyasztják is, nekünk is sikerült megfigyelni olyan pókot, ami amerikai szőlőkabócát fogyaszt. Most a pókokon kívül vannak olyan ragadozó poloskák, amik szintén nem válogatósak, ezek is nagyon gyakran ott lehetnek a sor közben, sőt a szőlőtőkéken is. Ezek a szőlőkabóca tojását, illetve a lárváját, kisebb lárváját tudják kiszivogatni például. Megint csak vannak olyan ragadozók, amik úgy általánosságban véve nagyon sokféle ilyen kisebb termetű ízelt lábút el tudnak fogyasztani, tehát akár katicabogarak is elfogyaszthatják a kisebb lárvát, de például a fülbemászók esetében még valószínűbb, hogy fogyasztanak kabóca lárvákat, vagy épp vannak olyan egyenes szárnyak, olyan lombszöcskék, amik szintén mindenféle ilyen kisebb termetű ízelt lábút elfogyasztanak, ezek is nagyon sokszor ott vannak a szőlőben. És hát ezen kívül még gyakori ragadozók szőlőtőkéken a különböző fátyolkák lárvái. Hát a fátyolka lárvákból bár adott esetben nagyon nagy számban rakják le a fátyolkák szőlőlevelekre a tojásaikat, ott még nem egyértelmű, hogy ezek a fátyolkák mennyire tudják fogyasztani mondjuk a szőlőkabócának a lárváját vagy a tojását. Minden esetre azt tudom mondani, hogy a pókok, ragadozó poloskák, fülbemászók, lombszöcskék, ezek majdnem biztosan fogyasztják ezeket a szőlőkabóca lárvákat.
1: Lesz még folytatása ennek a vizsgálatnak? Hiszen azért ez egy nagyon sokrétű a virágos sorközvetésnek a szerepe, amit ugye a szőlőültetvényekben vizsgáltak. Hogyan tovább?
0: Reményeink szerint igen, lesz még folytatása, és szeretnénk kicsit jobban foglalkozni az amerikai szőlőkabócával, és azt nézni, hogy milyen környezeti tényezők, milyen agroökológiai praktikák azok, amikkel legalábbis valamelyest tudjuk mérsékelni az egyed számát, vagy hát kedvezőtlenebb körülményeket tudunk teremteni az amerikai szőlőkabóca számára.
1: Egyébként nemzetközi viszonylatban mit szóltak? Mert ugye a franciaországi Bordóban mutatták be az eredményeiket.
0: Igen, sajnos azon a konferencián végül csak poszteren tudtuk bemutatni ezeket az eredményeket, és hát a poszter szekció az mindig olyan kicsit olyan mellőzött. Ugyanakkor az eddig is sejthető volt, hogy ezek a virágos sorközvetések sok kabócafajnak nem annyira kedveznek. Na most így konkrétan erre azért kevés bizonyíték volt eddig, hogy ezekkel a virágos sorközvetésekkel az amerikai szőlőkabócát is valamelyes korlátozni lehet, úgyhogy mindenféleképpen ez újszerű eredmények, és hát jelenleg azon dolgozunk, hogy ez valami nemzetközi tudományos folyóiratban is napvilágot lásson az ebből készült tudományos publikáció.
1: Azért ez nagyon jó dolog, én úgy gondolom, főleg akkor, hogyha nemzetközi viszonylatban is felfigyelnek erre. Én azt hittem, hogy erre már volt külföldön példa, tehát hogy ezt is vizsgálták az amerikai szőlőkabóca esetében.
0: Alapvetően igen, már hasonló vizsgálatból azért elég sok volt már, és azt is többször megállapították, hogy ezekkel a virágos sorközvetésekkel tényleg lehet a ragadozókat eredményesen támogatni, és hogy néha ezek a ragadozók tényleg képesek bizonyos kártevőket korlátozni, de konkrétan az amerikai szőlőkabócával kapcsolatban ezt még így nem nagyon tudta úgy egyértelműen kimutatni korábbi kutatócsapat.
1: Kedves hallgatóink, az előző percekben Mezőfi László kertészmérnök, az Ökológiai Mezőgazdasági Kutatóintézet kutatója mesélt arról, hogyan lehet és kell védekezni az amerikai szőlőkabóca ellen.

0: Európa Rádió. A Tiszán inneni és a Tiszán túli református egyházkerület rádiója.
1: Kedves hallgatóink, véget ért a kitekintő, így búcsúzom, kollégáim nevében is köszönöm megtisztelő figyelmüket. Az elmúlt egy órában a szerkesztő műsorvezetőt, Balázs Alexandrát hallották. Észrevételeiket továbbra is a vélemény@europaradio.hu e-mail címre várjuk, míg műsorainkat visszahallgathatják rádiónk honlapján, az europaradio.hu portálon a hangtárban. Kitekintővel természetesen nem csak én, hanem szerkesztőtársam, Hegedűs Márk is várja önöket az éterben, többek között minden reggel 9 órakor. Hamarosan jönnek a legfrissebb hírek itt az Európa Rádióban. További szép napot és rádiózást kívánok!
0: Kitekintő. Minden, ami foglalkoztat bennünket a hétköznapokban. Az Európa Rádió magazin műsorát hallották.

0: 18 óra. Hírek az Európa Rádióban.
1: Köszöntöm Önöket, az Európa Rádió híreit Kecskés Ákostól hallják. Teljesen átszerveznék a közmédia intézményrendszerét, benyújtották az országgyűlésnek a közmédia teljes átalakítása vonatkozó kétharmados törvényjavaslatát a Tisza párt képviselői. A tervezet megszüntetni a jelenlegi MTVA modellt és különválasztaná a műsorszolgáltatást a hírügynökségi tevékenységtől. Az MTVA beolvadna a Dunába. Az új cég Magyar Rádió és Televízió néven vinne tovább minden audiovizuális feladatot. Emellett újra önállóvá válna a távirati iroda, a közmédia új, paritásos felügyeleti szerve pedig a független közmédia testület lenne. A javaslat szerint a médiacégek vezérigazgatóit nyílt pályázaton választanák ki, szigorú szakmai és összeférhetetlenségi szabályok mellett. A törvény elfogadása esetén a közmédia jelenlegi vezetőinek és a médiatanács tagjainak a megbízatása azonnal megszűnne. Feszült a helyzet a tejtermelés munkaerőpiacán, külföldi alkalmazottak nélkül ugyanis nincs elég munkavállaló az ágazatban. A tejterméktanács közlése szerint a hazai vállalkozások aggódnak a nehezen pótolható dolgozók esetleges elvesztése miatt. A fizikai állatgondozásra és a fejésre évek óta szinte lehetetlen megfelelő felkészültségű belföldi munkaerőt találni. A technológiai fejlesztések és a modernizáció is csak részben képesek enyhíteni ezt a folyamatos kapacitás hiányt. A külföldi dolgozók tartózkodási engedélyének lejárta és elbocsátásuk komoly működési zavarokat okozhatna a telepeken. A terméktanács folyamatosan egyeztet a kormánnyal a stabil termeléshez szükséges intézkedések meghozatala érdekében. 40 millió forint értékű humanitárius segélyszállítmányt adott át Tiszaújlakon a Magyar Református Szeretetszolgálat. Az ágynemükből, hálózsákokból és higiénés csomagokból álló adomány az ENSZ menekültügyi szervezetének felajánlásából származik. A támogatás a Kárpátaljai Református Egyházkerület közvetítésével jut el a frontvonal közeli Szumi és Harkov megyékbe. Zán Fábián Sándor püspök kiemelte, a szállítmánnyal a legkiszolgáltatottabb frontvonalban élő családoknak segítenek. A püspök azt is hozzátette, hogy a támogatás a kelet és nyugat-ukrajnai lakosság közötti szolidaritást is erősíti. Katona Viktória, a Szeretetszolgálat ügyvezető igazgatója isteni gondviselésnek nevezte a segítségnyújtás lehetőségét. A kelet-ukrajnai területek képviselői meghatottan mondtak köszönetet a Magyarországi Karitatív Szervezet támogatásáért. Ingyenes tüdőrák szűrése várja az aktív dohányosokat egész nyáron az Országos Korányi Pulmonológiai Intézet. A daganatos megbetegedés sokáig tünetmentes maradhat, ezért kiemelten fontos a korai elváltozások időbeni felismerése. A jelentkezők alacsony dózisú CT-vizsgálaton, légzésfunkciós felmérésen és személyre szabott tanácsadáson vehetnek részt. A térítésmentes szűrése azokat az 50 és 74 év közötti lakosokat várják, akik legalább 15 éve dohányoznak. A résztvevők a leszokást segítő digitális mobil alkalmazást, valamint életmód követő támogató programot is igénybe vehetnek. A vizsgálatokon való részvétel ingyenes, de előzetes regisztrációhoz kötött. Míg a jelenlegi hőmérséklet inkább a májust idézi, a következő héten az idei első tartósabb kánikula is megérkezik. A Hungaromet ZRT tájékoztatása szerint a következő napokban még kitart a változékony és az átlagosnál hűvösebb idő. Szombaton egy meleg front érkezik, majd vasárnap és hétfőn ismét egy hullámzó hideg front alakítja az időjárást. Eközben azonban Délnyugat-Európa felett egy magas nyomású zóna épül ki, amely fokozatosan a térségünk fölé húzódik. Az anticiklon áramlási rendszerében egyre szárazabb és melegebb levegő érkezik, így erőteljes melegedés kezdődik. A jövő hét második felében a napi csúcsértékek már meghaladják a 30, a következő hétvégén pedig a 35 fokot is. De ne szaladjunk ennyire előre.
0: Az időjárásról.
1: A folytatásban a zárt felhőzet szakadozik, gomolyosodik, aztán csökken. Elszórtan valószínű, azonban zápor, zivatar országszerte megélénkülni, hol meg is erősödik az északnyugati-nyugati szél. A csúcshőmérséklet 22 és 27 fok között alakul, a legalacsonyabb értékek 9 és 17 fok között lesznek.
0: Az Európa Rádió híreit hallották.

0: Vadászok a magas lesen, horgászok a vízparton, szakácsok a bogrács mellett. Nomád, az Európa Rádió szabadidős műsora az erdők, vizek és ízek szerelmeseinek.
1: Kedves hallgatóink, kollégáim nevében is köszöntöm Önöket. A szerkesztő műsorvezetőt, Horváth Emesét hallják. A Nomád mai adásában először Kisanti Csilla kozmetikus stílus tanácsadóval a C-vitamint tartalmazó kozmetikai termékekről beszélgettünk.
2: Elsősorban ugye az UV-sugárzásnak a káros hatásait tudja csökkenteni mindenféle antioxidáns, tehát ide az E-vitamin is ide tartozik, meg a C-vitamin is.
1: Majd Bábel László kertészmérnököt kertünk egyik új kedvenc növényéről, a bugás hortenziáról és annak gondozásáról kérdeztem.
3: Azt telepíthetjük szolitár növényként, tehát egy bokorként is, de csinálhatunk belőlük akár sövényt is, de olyan szinten kell ültetnünk, hogy 2-3 méter tőtávolságra kell ültetni a bugás hortenziát, mert meg fog nőni, és különben összeér, és egymást elnyomják.
1: Adásunk végén Stanislaw Bertalan Schiffel az ételek sűrítésének lehetőségeiről beszélgettünk.
4: Pontosan ezt jelenti, igen, ez a saját anyagával való sűrítés, hogy akár egy borsólevest, egy borsófőzeléket veszek ki az alapanyagból, leturmixolom, és azzal sűrítem be, és utána attól függ, tehát azért egy picit ez egy drágább folyamat, mert akkor nyilván több alapanyagot kell felhasználnom. Tisztes, keményítős kötések általában ugye azok az olcsóbb megoldások.
1: Akiket érdekelnek témáink, ha tehetik, töltsék velünk az elkövetkezendő egy órát.

0: Nomád, az erdők, vizek és ízek szerelmeseinek.
1: Kedves hallgatóink, beszélgető társam a telefon vonal másik végén Kishonti Csilla, állandó kozmetikus stílus tanácsadónk. Szia Csilla, szép jó reggelt kívánok neked.
2: Jó reggelt kívánok a hallgatóknak, szia Mese.
1: Én felvetettem azt neked, hogy beszéljünk már arról, hogy a drogériákba járva, ugye arc vagy testápoló szereket keresve, nagyon gyakran feltűnik az, hogy fel van tüntetve a csomagolásokon, hogy C-vitamint tartalmaz. Miért kell nekünk az, hogy a külső bőrápolási termékeinkben is legyen C-vitamin?
2: Ez egy nagyon jó kérdés. Ugye hát a C-vitaminre úgy tekintünk, nem? Tehát, mint egy ilyen legrégebbi vitamin, tehát gyerekkoromban is a C-vitamin, amit belsőleg szedtünk, és egy ilyen általánosan is elfogadott vitaminnak tekintjük. De leginkább ez ugye belsőre korlátozódott. Aztán egy jó pár évvel ezelőtt felfedezték, hogy hát kívülről adja a bőrre is, mint antioxidáns, ugye nagyon jótékony, ugye? Tehát ez az elsődleges feladata, hogy antioxidáns legyen, mert hogy mit is csinálnak az antioxidánsok, ezt ma már elég sokat halljuk. Elsősorban ugye az UV-sugárzásnak a káros hatásait tudja csökkenteni mindenféle antioxidáns, tehát ide az E-vitamin is ide tartozik, meg a C-vitamin is, hogy semlegesíti a szabad gyököket, amik az UV-sugárzások alakítanak ki a bőrünkre érve. A szabad gyökök, amelyek bőrroncsoló, betegséget okozó hatásúak. És ezt képesek az antioxidánsok semlegesíteni, ilyen kamikáza módjára beépülnek oda. De ezen túl segít például a pigmentfoltokon, a bőr fakóságán, tehát ezen az egyenetlen tónuson. Tehát érdemes bőrhalványításban is bevetni különböző formában. És amit talán legkevesebben tudnak, hogy hosszú távon a kollagén képződést is segíti. Tehát ez nagyon fontos. Tehát így gyakorlatilag egy anti-aging bőrápoló hatása is van a C-vitaminnak, ami hát nem elhanyagolható szempont, hiszen úgy mondjuk a C-vitamin, hát ez egy nagyon egyszerű vitamin, és ha már ezzel lehet fokozni a kollagén szintézisét, akkor ez milyen jó dolog így C-vitaminos krémet használni. Azért ez nem ilyen egyszerű, mert azt is tudjuk, hogy a C-vitamin rendkívül bomlékony. Ugye a főzéseknél is mindig mondják, hogy oké, hogy most zöldséget eszünk, főzünk, de gyakorlatilag hőre nagyon instabil molekula, és azonnal elkezd bomlani. Ugye a főzéssel a C-vitamin gyakorlatilag levegőbe száll, tudjuk, de ez más területen is így van, így a krémekkel, a bőrápolással is. Ez okozza itt a gondot általában a C-vitaminos termékekkel, hogy nagyon nehezen lehet stabillá tenni olyan formában, hogy ráadásul még ugye fel is szívódjon a bőrbe. Tehát többféle nehézséggel találja szembe magát mindig a kozmetikai ipar, de hát szerencsére azért találnak ki jó dolgokat. Ugye nem minden C-vitamin egyforma, ami rá van írva a dobozra, ugye nagyon sokféle van, tehát ami leginkább hatásos formula, az az aszkorbinsav, mégpedig egy L-aszkorbinsav néven fut, ami azért egy nagyon kényes molekula, de ez a leghatásosabb, tehát megpróbálják ezt használni, de valóban, hogy gyorsan bomlik. Tehát ugyanúgy, mint ahogy az ételben a főzéskor, itt is a fény, a levegő, a meleg károsíthatja, és gyorsan bomlásra kényszeríti ezt a szkorbinsav molekulát. És ráadásul a pH-ja is kényes, hogy milyen savas közegben tudják a krémekben ezt tárolni, vagy hozzáadni, mert bizony ennek szüksége van egy savas közegre. Enyhén savas közegű a bőrnek a felszíni pH-ja, azért és hívjuk ki a bőrnek a védőrétegét ilyen savköpenynek, ami hát sok kórokozótól tudja a bőrünket megvédeni. Az ilyen 5.5 hivatalosan, de azért 4.5-5.5 között ingadozik, ugye ez nem mindig állandó. Tehát ez is már egy savas, de ugye a C-vitaminnak, tehát ennek a tiszta C-vitaminnak, az L-aszkorbinsavnak pedig egy ilyen 3-as, max. 4-es, tehát 3-4 közötti pH szükségeltetik ahhoz, hogy ez ne bomoljon le. Tehát már egy bőr pH értékén ugye azonnal elkezd bomlani, ahogy a bőrre kerül. És ugye ezt valahogy meg kell akadályozni. a kozmetikumokban. Ez egy elég bonyolult folyamat, én is csak olvastam róla, de hát én nagyon részletesen nem tudom elmondani. Leghatásosabb, ami nem vízoldékony formában, tehát nem vizes formában kerül a bőre, bár az szívódna fel ugye a legkönnyebben, ugye itt bőrön keresztül, tehát valahogy úgy kell megoldaniuk, krémesebb formában is, hogy kevésbé bomoljon le, átjusson a bőr védőrétegén is, tehát valóban fel is szívódjon. Lehet szérum formájában is, és krém formájában is, attól függően szívódik fel, hogy mennyire sűrű, vizesebb, vagy sűrűbb a krém, de általában az ilyen laza, mint az ilyen testápolók, ilyen lotionok formájában elég jól tudják formulázni ezt a rendszert, tehát ilyen nem emulziók formájában ezt a C-vitamint, és elég jó hatékonysággal tud felszívódni, és valóban tudja lassítani az öregedést, tehát ott már a kollagén szintézisbe is be tud lépni. A bőr felszínén lévő ugye pigmentfoltokra is azért van hatással, mert hogy a pigment képződésbe tudnak beavatkozni. Vannak másféle C-vitamin származékok is, például a ilyen nátriumos vagy magnéziumos formában lévő a szkorbinsavak vagy C-vitamin származékok, amelyek sokkal stabilabbak, de kevésbé hatásosak. Tehát krémekben azért nagyon gyakran ezeket használják. Most, hogy ezt tudjuk ellenőrizni, hogy mi van a tégelyben, hát nem nagyon. Maximum az incilistát azt tudjuk megnézni, hogy milyen formátumú C-vitamin van benne, így, hogy ez az aszkorbinsav, vagy valamilyen kombinált más aszkorbinsav származék. Hát igen, ez lehet, mint mondtam, ilyen magnézium, aszkorbil, foszfát, vagy nátrium, azt, tehát ha így kezdődik az aszkorbin szó, hogy nátrium vagy magnézium, akkor ugye ez egy sója a C-vitaminnak, és ez egy kicsit stabilabb, de nem annyira hatásos. Most hát akkor melyik legyen? Én is nehezen tudom megfogalmazni. A leírásokban az szerepel, hogy maga ez az aszkorbinsav, ez sokkal hatásosabb, és nem kell túl magas és túl töménységében bevinni a bőrbe. Mivel ugye erős pH-t kell ehhez használni, hogy bejusson a bőrbe, általában egy ilyen 10-15%-os töménységű aszkorbinsav már nagyon jó. De általában a százalékot, tehát a töménységet nem tüntetik fel a krémeken, úgyhogy ezt nem tudjuk leellenőrizni, de ha valahol ilyen aszkorbinsav nevet találunk, akkor az már jó hír, mert benne van a krémben az aszkorbinsav formája a C-vitaminnak.
1: Ha most kívülbelül használunk, akkor az dupla hatás?
2: Megerősíti a belső adagolás a külső hatást, tehát összeadódik, nem pótolja teljesen a belső C-vitamin szedése ugye a felszínről adagolt C-vitamint, különösen ugye az ilyen pigmentfoltokra, mert azok nagyon felszínesek. De egyébként, mint minden ételből származó vitamin, az hosszú távon ugye a vérkeringéssel eljut a sejtekhez, tehát a sejtek is innen kapják a tápanyagokat. Tehát igenis, kiegészíti a külsőlegesen használt C-vitamin. Tehát nyáron, különösen amikor ilyen nagyon erős az UV-sugárzás, akkor bizony érdemes ezt így kívülről is, belülről is egyaránt alkalmazni. Tehát annyit azért fontos megérni, hogy amit kívülről kenünk a bőrünkre, azok leginkább felszínesen hatnak oda, ahova felkedjük. Tehát a bőrünket ott azon a területen védik így, vagy segítik ugye az UV-sugárzástól védeni, és segítenek a pigmentfoltokon, a finom ráncokon, míg mondjuk a kollagén szintézist már egy belső legszedett C-vitamin jobban tudja támogatni. Ezért is ugye most divatos kollagént szedni por, kapszula folyadék formájában, és ahhoz például kifejezetten jótékony, hogyha belülről még C-vitamint szedünk. Úgy gondolnánk, ó, hát C-vitaminos krém, hogy hát ez milyen általános, pedig hát egy ilyen nagyon alap és rettentően egészséges dolog a bőrünknek. És egyébként most visszagondolok, itt régen a Matisse-nak volt olyan C-vitaminja, ugye ez a francia termékcsalád, amivel dolgozom, hogy ilyen szárított, liofilizált kis gömböcskék voltak, amelyeket használat előtt kellett feloldani, akkor ilyen tejsavval, de vízzel is lehet egyébként, és úgy nagyon frissen tudtuk fölkenni a bőrünkre azt a pár cseppnyi egy adagnyi kis gömböcskét, egy ilyen C-vitaminnak. Tehát ez lenne az igazi optimális formula, hogyha esetleg ilyet többet lehetne kapni. És az is kérdés lehet, hogy ugye veszünk a gyógyszertárba a szkorbinsavat, a C-vitamin port, hogy azt lehet-e, hát azt nem ajánlom, mert fogalmunk sincs azt, hogy ugye mennyit kell belőle fölkenni. Borzasztó irritációt is tud okozni, tehát különösen az érzékeny bőrűeknek amúgy is érdemes gyengét C-vitamin formulákkal próbálkozni, mert kipirosodhat, csíphet, ekcémát okozhat, tehát hogy így nem ajánlanám, de hogyha valahol lehet kapni gyártó által igazolt ilyen szárított vagy porított formában, ahol már jól beszabályozták ugye a töménységet, a formulát, és azt felvitel előtt hígítani, az lenne a legtökéletesebb. Úgyhogy érdemes esetleg ilyenre vadászni, hogyha ilyen kapható ma a piacon, nem tudom én se, de lehet utána fogok ennek nézni, hogy kapható-e valahol ilyen liofilizált formában C-vitamin kapszula, mert az lenne a legigazán jobb a bőrünkre. Még egy dolog, ami eszembe jutott róla, hogy ugye mivel nagyon gyorsan bomlik és oxidálódik, ugye ha a szérum formájába látjuk a C-vitamint, az többnyire víztiszta, vagy ilyen világos sárga. Ahogy oxidálódik, elkezd sötétedni, mint ahogy ugye almatesztek is szoktak lenni, hogyha kint hagyjuk a levegőn, ugye elkezd barnulni. A C-vitamin ugyanígy van. Először sötét sárga, narancssárga, még egészen be is tud barnulni. Tehát, hogyha látjuk, hogy már ilyen mélyebb a színe, ha olyan üvegben van és látható, akkor az már nem működik. Ezért is nem jó átlátszó üvegben tárolni, tehát a jó C-vitamin, hogyha szérum formájában van, akkor a sötét üvegben tárolandó, és nagyon sokszor rá szokták írni, hogy hűtőszekrényben. Tehát, hogy ilyen biztonsági tárolások is legyenek.
1: Én köszönöm szépen, hogy velünk voltál, és megosztottad velem is a hallgatók ezeket az információkat. Én további szép napot, jó munkát, jó pihenést, és jövő héten újból beszélünk valami izgalmas témáról. Szia!
2: Köszönöm szépen én is. Szia, Mese!

kevés, az álmodozásból az idő levés. Csíkeken lépked a járdán az ősz, kabátot ad rád, belenősz, vagy kirakod a kapu elé, fölös szókmók, valahol a nyár, lenget egy pólót, abba bújnál bele, napra fekvő önmagadba.

0: Nomád, az erdők, vizek és ízek szerelmeseinek.
1: Kedves hallgatóink, a telefonvonal másik végén köszöntöm Bábel László kertész mérnököt, szép jó napot kívánok!
2: Köszönöm, és én is köszöntöm a hallgatókat.
1: A mai témánk izgalmas lesz, ugye nagyon sok kertben látunk olyan dísznövényeket, amelyek most lettek egyre népszerűbbek. Ilyen például a bugás hortenzia, ami tudom, hogy régóta létezik, mégis most rengetegen vásárolnak a kertükbe, lehet kapni a kertészetekbe is. Aztán itt van például a japán juhar, ami egy gyönyörű piros levelű növény. Hát erről fogunk most beszélgetni, hogy mit kell, hogy tudjunk róluk, milyen életkörülményeket kedvelnek, hát és hogyan gondozzuk őket. Szerintem kezdjük a virágzóval, a bugás hortenziával, mert hogy ugye az virágzik, tehát hogy ennek ilyen véges a nevelési időszaka, mert a cél az, hogy virágba boruljon, és azzal díszítsa a kertünket.
2: Hát a bugás hortenziáról azt érdemes tudni, hogy hasonlóan a sima hortenziához, ez is sem annyi talajt igényel. Csak annyi különbséggel, hogy a bugás hortenzia az kevésbé igényli a savanyú talajt, a semleges, hogy enyhén messzes talajon is el van. Nem olyan, tehát nem annyira kényes, mint egy sima hortenzia. Ráadásul mind a kettő, a sima hortenzia is, és a bugás hortenzia is vízigényes. Tehát ezt megint csak figyelembe kell venni ezeknél. Nagyon sok vízre van szükségük. A bugás hortenziát, ha telepítünk, azt telepíthetjük szolitár növényként, tehát egy bokorként is, de csinálhatunk belőlük akár sövényt is, de olyan szinten kell ültetnünk, hogy 2-3 méter tőtávolságra kell ültetni a bugás hortenziát, mert meg fog nőni, és különben összeér, és egymást elnyomják, így viszont a 2-3 méteres tőtávolsággal azért szellősebb lesz, és ez azért fontos, hogy például bizonyos gombafertőzések ne alakuljanak ki náluk. A bugás hortenziát is metszeni kell, tehát ritkító metszéssel be kell részesíteni, pontosan ezért, hogy a gombafertőzések kevésbé alakuljanak ki, mert például a szürke penész az hajlamos arra, hogy akár a virágot is megtámadja, és azon jelenik meg. Tehát hiába van gyönyörű virágunk, gyönyörű rózsaszín virágja van a bugás hortenziánknak, és megjelenik rajta a szürke penész, és pillanatokat elpusztul. Ezzel így lehet védekezni a legegyszerűbben, hogy megelőzzük a problémát, illetve a növénynek a tápanyag ellátását biztosítjuk, illetve a termőhelyi optimumot próbáljuk neki megadni, amiben ő eredetileg jól érzi magát. Tehát amihez ő hozzá van szokva.
1: A bugás hortenziát ilyen nagy dézsás növényként is nevelhetjük?
2: Igen, lehet ezt akár dézsás növényként is tartani, de lehet kertbe is kiültetni. Tehát például egy teraszon, egy erkélyen, a dézsába egy bugás hortenzia jól érzi magát, árnyékba, vagy fél árnyékban, nem szereti a tűző napot. Tehát például, akiknek olyan erkélyük van, vagy olyan teraszuk van, ahova csak kora reggel, vagy késő délután süt be a nap, vagy egyáltalán nem süt be, mert mondjuk északi, vagy közeli északi fekvésű, azok is ott

0: Igazat! Csattant Rea. De még az oszlopok is reszkedtek ottan. Látszott Attilán, hogy nyugalmat erőltet magára. Folytatta. Az úton nem volt költséged élelemre. Barmaid, ha mind elhullottak volna is, ennek a pénznek az ezred része is bőven elég, hogy újra pótold. Arra pedig bizonyára emlékezel, hogy a római rabszolgák kiváltását erősen megtiltottam. A kardját ingerülten dobbantotta a padlóra. Megmondod-e, hogy ezt a 100 font aranyat minek hoztad?
1: Uram, nyavajgott Vigilas, nem mondhatok egyebet.
0: Nem? Majd meglássuk. A testőrökre tekintett. Ha tüstént nem vallasz, a fiadat itt koncoltatom fel a szemed előtt.
2: 5 testőr kivonta a kardját. Az ércnek az a hideg csesszenése, az a csend, a további parancsra való várakozás lélegzet állító valami volt. A vér úgy éreztem megfagyott bennem, mint a patak vizet élen. Micsoda sötét titok van itt, micsoda pokolba keveredtem én bele.
1: Apám,
2: sikoltott a fiú, stértre esett az apja elé.
1: Apám!
2: Uram, nyöszörgött Vigilas is a térdére esve.
1: Mindent megvallok, csak a fiamat ne! A fiamat ne!
0: Hát beszélj! De amint az első hazug szót kimondod, a kardok a fiadba mélyednek.
3: Mai magazinunkban Gárdonyi Géza a Láthatatlan ember című regényéből hallottak részletet Fekete Ernő előadásában. A mű a Titisz kiadó hangos könyv sorozatában jelent meg. A következő epizóddal holnap jelentkezünk.
4: Mindennapi irodalom. Az Európa Rádió hangos könyvét hallották. Reklám.
5: Abigén.
6: A bogyós gyümölcskertész.
7: Szent Péter eset.
8: Főr Elézer.
9: Házasságon innen.
10: Katalin.
11: A gyerek.
12: A gólya kalifa.
13: Rosti fiú esetleg.
14: Pacsirta.
15: Pilátus testament.
16: Szigetkék.
17: És még sok remek hallgatnivaló hangosregény.hu honlapunkon és a könyvesboltokban. Regényt hallgatni mindig öröm. Titisz hangos regény.
4: Reklámot hallottak.

0: 22 óra. Hírek az Európa Rádióban.
1: Köszöntöm Önöket, az Európa Rádió híreit Kecskés Ákostól hallják. Teljesen átszerveznék a közmédia intézményrendszerét, benyújtották az országgyűlésnek a közmédia teljes átalakítása vonatkozó kétharmados törvényjavaslatát a Tisza párt képviselői. A tervezet megszüntetné a jelenlegi MTVA modellt és különválasztaná a műsorszolgáltatást a hírügynökségi tevékenységtől. Az MTVA beolvadna a Dunába. Az új cég Magyar Rádió és Televízió néven vinne tovább minden audiovizuális feladatot. Emellett újra önállóvá válna a távirati iroda, a közmédia új, paritásos felügyeleti szerve pedig a független közmédia testület lenne. A javaslat szerint a médiacégek vezérigazgatóit nyílt pályázaton választanák ki, szigorú szakmai és összeférhetetlenségi szabályok mellett. A törvény elfogadása esetén a közmédia jelenlegi vezetőinek és a médiatanács tagjainak a megbízatása azonnal megszűnne. Feszült a helyzet a tejtermelés munkaerőpiacán, külföldi alkalmazottak nélkül ugyanis nincs elég munkavállaló az ágazatban. A tejterméktanács közlése szerint a hazai vállalkozások aggódnak a nehezen pótolható dolgozók esetleges elvesztése miatt. A fizikai állatgondozása és a fejésre évek óta szinte lehetetlen megfelelő felkészültségű belföldi munkaerőt találni. A technológiai fejlesztések és a modernizáció is csak részben képesek enyhíteni ezt a folyamatos kapacitás hiányt. A külföldi dolgozók tartózkodási engedélyének lejárta és elbocsátásuk komoly működési zavarokat okozhatna a telepeken. A terméktanács folyamatosan egyeztet a kormánnyal a stabil termeléshez szükséges intézkedések meghozatala érdekében. 40 millió forint értékű humanitárius segélyszállítmányt adott át Tiszaújlakon a Magyar Református Szeretett Szolgálat. Az ágynemükből, hálózsákokból és higiénés csomagokból álló adomány az ENSZ menekültügyi szervezetének felajánlásából származik. A támogatás a Kárpátaljai Református Egyházkerület közvetítésével jut el a frontvonal közeli Szumi és Harkov megyékbe. Zán Fábián Sándor püspök kiemelte, a szállítmánnyal a legkiszolgáltatottabb frontvonalban élő családoknak segítenek. A püspök azt is hozzátette, hogy a támogatás a kelet és nyugat-ukrajnai lakosság közötti szolidaritást is erősíti. Katona Viktória, a Szeretett Szolgálat ügyvezető igazgatója isteni gondviselésnek nevezte a segítségnyújtás lehetőségét. A kelet-ukrajnai területek képviselői meghatottan mondtak köszönetet a Magyarországi Karitatív Szervezet támogatásáért. Ingyenes tüdőrák szűrése várja az aktív dohányosokat egész nyáron az Országos Korányi Pulmonológiai Intézet. A daganatos megbetegedés sokáig tünetmentes maradhat, ezért kiemelten fontos a korai elváltozások időbeni felismerése. A jelentkezők alacsony dózisú CT vizsgálaton, légzésfunkciós felmérésen és személyre szabott tanácsadáson vehetnek részt. A térítésmentes szűrése azokat az 50 és 74 év közötti lakosokat várják, akik legalább 15 éve dohányoznak. A résztvevők a leszokást segítő digitális mobil alkalmazást, valamint életmód követő támogató programot is igénybe vehetnek. A vizsgálatokon való részvétel ingyenes, de előzetes regisztrációhoz kötött. Míg a jelenlegi hőmérséklet inkább a májust idézi, a következő héten az idei első tartósabb kánikula is megérkezik. A Hungaromet ZRT tájékoztatása szerint a következő napokban még kitart a változékony és az átlagosnál hűvösebb idő. Szombaton egy meleg front érkezik, majd vasárnap és hétfőn ismét egy hullámzó hideg front alakítja az időjárást. Eközben azonban Délnyugat-Európa felett egy magas nyomású zóna épül ki, amely fokozatosan a térségünk felé húzódik. Az anticiklon áramlási rendszerében egyre szárazabb és melegebb levegő érkezik, így erőteljes melegedés kezdődik. A jövő hét második felében a napi csúcsértékek már meghaladják a 30, a következő hétvégén pedig a 35 fokot is. De ne szaladjunk ennyire előre.
0: Az időjárásról.
1: A fújtatásban a zárt felhőzet szakadozik, gomolyosodik, aztán csökken. Elszórtan valószínű, azonban zápor, zivatar országszerte megérénkül, néhol meg is erősödik az északnyugati-nyugati szél. A csúcshőmérséklet 22 és 27 fok között alakul, a legalacsonyabb értékek 9 és 17 fok között lesznek.
0: Európa Rádió híreit hallották.

0: Zenesáv. Barangolás a dallamok világában. Az Európa Rádió zenei műsora.
1: Köszöntöm a Zenesáv hallgatóit, a mikrofonnál a szerkesztő Antal István. Mai műsorunkban a Counting Crows együttes munkásságával ismerkedünk meg. Tartsanak velünk!

0: got nothing to wear. We got nothing to wear.
1: A Counting Crows együttes első nagylemezét 1993-ban adták ki, amelyről a Mr. Jones című dalt az MTV is játszotta. Továbbá a negyedik helyet ért el a Billboard 200-as listán, alapító tagjai Adam Duritz és David Bryson. 1, 2, 1, 2, buckle, dang!

Adam a The Himalayans együttes tagja volt, Bryson pedig producer. Eleinte akusztikus duóként tevékenykedtek, Berkeleyben és San Franciscóban koncerteztek.

Egy barátjuk, David Immer Glück is zenélgetett velük, de nem volt hivatalos tagja az együttesnek. Immer Glück továbbá a Camper for Beethoven, illetve a Manxo Doom együttesek tagja volt.

David Immerglück a Counting Crows első nagylemezén rögzített pár dalt 93-ban feliratkoztak a Geffen Recordshoz. Első albumukkal nagy sikert értek el, a Mr. Jones, illetve a Long December című dalok Kanadába első helyet értek el. A 2004-es Accidentally in Love című számok a Shrek 2-ben is hallható volt, illetve Oscar díjra is jelölték érte az együttest.

Counting Crows összesen 7 nagylemezt jelentetett meg. Zenei hatásuknak Bob Dylant, Van Morrisont, illetve az R.E.M.-et jelölték meg. Világszerte több mint 20 millió albumot adtak el.

0: Zeneszál című műsorunkat hallották, melyben az amerikai Counting Crows együttes munkásságával ismerkedtünk meg. Megköszönöm megtisztelő figyelmüket, a szerkesztőt Antal Istvánt hallották. További jó rádiózást kívánok!
1: Zenesáv. Barangolás a dallamok világában. Az Európa Rádió zenei műsorát hallották.

0: 23 óra. Hírek az Európa Rádióban.
1: Köszöntöm Önöket, a híreket Kecskés Ákostól hallják. Véget ért a digitális országos kompetenciamérés, amelyen március 23-a és május 29-e között több mint 607 ezer diák vett részt. Az oktatási hivatal közlése szerint a 4.-től 11. évfolyamos tanulók előzetes eredményei már elérhetők a hivatalos honlapon. A diákok és a szülők a személyes háttérkérdőíveket június 15-éig tölthetik ki a megadott online felületeken. Az iskolák az intézményi gyors visszajelző rendszeren keresztül elemezhetik és le is tölthetik a tanulók teljesítményét. A tesztek a diákok matematikai, szövegértési, természettudományos, nyelvi, történelem és digitális kultúra képességeit vizsgálták. A felmérés célja a tanulói készségek pontos feltérképezése és az oktatási intézmények teljesítményének követése. Felmenő rendszerben kivezeti a kormány a pedagógus képzést a Nemzeti Közszolgálati Egyetemről. Az oktatási és gyermekügyi miniszter bejelentette a továbbképzési monopólium megszüntetését is. Lannert Judit azzal indokolta a döntést, hogy a képzés az NKN nincs a megfelelő intézményi keretben. Hangsúlyozta, hogy a tanulmányaikat már megkezdett hallgatókat semmilyen hátrány nem éri a változás miatt. A jelenlegi diákok számára biztosítják, hogy képzésüket változatlan feltételek mellett fejezhessék be. Az átalakítás részleteiről és a kivitelezés ütemezéséről a miniszter a közösségi oldalán adott tájékoztatást. A Fidesz felszólítja a kormányt, hogy ne tegyen eleget a kamatstopp eltörlésére vonatkozó uniós felszólításnak. Gulyás Gergely frakcióvezető közölte, a kormány szóvivői tájékoztató alapján a kabinet szeptember végével megszüntetni az intézkedést. A politikus emlékeztetett, hogy az Orbán kormány által 2022-ben bevezetett kamatstopp komoly segítséget jelentett a lakosságnak. Az elmúlt 4 évben a védelmi intézkedés összesen 216 ezer családnak jelentett, mintegy 500 milliárd forintos megtakarítást. A frakció szerint a kormánynak be kellene tartani a korábbi ígéretét, és meg kellene védenie a családokat a pluszterhektől. Gulyás Gergely a közösségi oldalára feltöltött videójában hangsúlyozta, hogy a kivezetés 10 és 100 ezreket érintene hátrányosan. A Honvédelmi Minisztérium rendkívüli figyelmet fordít a katonanövendékekre, kadétokra, mert hisz a fiatalokban. A debreceni Kratokvil Honvéd középiskola tanévzáróján a miniszter bejelentette, hogy új épület épül az intézményben. Ruszin Szendi Romulus elmondta, hogy bevezetnének egy hétköznapi egyenruhát, és áttekintik az ösztöndíjrendszert is. A tárcavezető szerint a kadét program az egyik legfontosabb hazai ifjúsági és honvédelmi nevelési program. Fekete András iskolaigazgató kiemelte, hogy a diákok idén szerezték a legtöbb elismerést a különböző versenyeken. Az alezredes hangsúlyozta, hogy a Honvéd középiskola nem csak tudást ad a kadétoknak, hanem a jellemet is formálja. A gombelemek lenyelésének veszélyére figyelmeztet a Heimpál kórház, miután egy hét alatt 4 gyermek is nyelőcsőbe szorult gombelem miatt került be a kórházba. Az intézet közleménye szerint idén júniusig már 630 hasonló idegentest lenyeléses esettel találkoztak a szakemberek. A gombelem kiemelten veszélyes, mert a nyelőcsőben elektromos és kémiai reakciót indít el, ami már 20 perc alatt szövet elhalást okozhat. A sérülések súlyossága miatt az egyik kisgyermek jelenleg is intenzív osztályos kezelésre és műtüdő támogatásra szorul. A szakemberek hangsúlyozzák, lenyelés gyanúja esetén azonnal sürgősségi ellátásra van szükség. A tünetmentesség nem jelent biztonságot, a baleset után a gyermeket szigorúan tilos hánytatni, illetve etetni vagy itatni, azonnal kórházi röntgenvizsgálatra kell vinni.
0: Az időjárásról.
1: A fújtatásban a zárt felhőzet szakadozik, gomolyosodik, aztán csökken. Elszórtan valószínű, azonban zápor, zivatar országszerte megérénkül, néhol meg is erősödik az északnyugati-nyugati szél. A csúcshőmérséklet 22 és 27 fok között alakul, a legalacsonyabb értékek 9 és 17 fok között lesznek.
0: Az Európa Rádió híreit hallották.

0: corners, I'm safe.
1: Határtalan. Határtalan. A Kárpát-medencei református stúdiók közös műsora.
2: Köszöntöm a Kárpát-medencei Református Rádiók hallgatóit. Önök közös műsorunkat, a Határtalant hallják. Bekfi Mária vagyok. Hallgassák meg Kárpátalja és Erdély híreiből készült összeállításunkat. Egy kis ízelítő mai műsorunkból. Légy te is követő. Nyári tábor a Beregszászi Református Gyülekezetben.
3: Hát nagy izgalommal készülünk, mert sohasem tudjuk, hogy kik jönnek, hányan lesznek, mert csak reménykedünk és imádkozunk érte. És hát a témát is pont ezért ilyen témát választ. Mert tényleg látják, a hitoktatók is látják, a szülők is erről beszélnek, hogy mennyire elmagányosodik, bezárkózik, és hát minden ezt táplálja, hogy ne barátkozz másokkal, el vagy te egyedül is, nem tudom, a szülő is valahogy próbál lavírozni, hogy azért jó lenne, hogyha közösségben lenne, de nem tudja megoldani.
2: Szenvedélyből életmentő önkéntes program.
4: Vagy baleseteknél egyáltalán ott lenni helyben rögtön, mert ugye ez a nagy előnye az önkéntesnek, hogyha nem velünk dolgozik a mentőautón, hanem kint van szabad idejében a városba, hogy ő rögtön ott van az áldozat mellett, amit mi mentősök soha az életben nem tudunk megcsinálni, nem csak Romániában, hanem akármilyen fejlett országban se, mert a mentő nem tud teleportálni. Na, jó lenne, de nem lehet. És akkor az első 5-10 perc nagyon-nagyon fontos.
2: Ifjúsági találkozók Tisza keresztúrban.
5: 2025 végén tartottunk egy megbeszélést a Tiborka munkatársi csapatával, ahol megterveztük az idei 2026-os évet, és Sipos József lelkész ötlete volt az, hogy ragadjuk meg a pünköst hétfőt, és töltsük meg alkalommal, mivel nagyon fontos jelentőséggel bír a Szentlélek munkája a mi életünkbe, és szerettük volna, hogyha a fiatalok életében is ez nem csak egy átlagos hétfő lesz, valamint a jövőben szeretnénk ezt megszervezni rendhagyó módon minden héven pünköst hétfőn.
2: 11. Méra Világzenei Csűrfesztivál.
6: Vannak olyan fellépőink, akik visszatérőek, viszont vannak olyan nevek, akik először lesznek a fesztiválon. Én például a Trio Mandili, amit szerintem nagyon-nagyon sokan ismernek, viszont nagyon ismertném a Barcelona Gypsy Balkán Orkestra, akik idén újra visszatérnek a Mérai Csűrszínpadra, de ilyen az Olá Gypsy Beats Magyarországról, a Pasellán, aki az elmúlt években egyre többet lehet hallani róluk, ugyancsak Magyarországról először debutálnak a Mérai Csűrszínpadon, de ilyen például a Nagy Csomor András egy zenekara.
2: Ezekkel a témákkal várjuk Önöket, ha tehetik, tartsanak velünk.
1: Határtalan. Határtalan. Határtalan. Mi történik a Kárpát-medencében? Hogyan él a magyarság? Hogyan élnek a reformátusok? Hírek, események, érdekességek.
2: Kárpátalja. A nyári szünet nem csak a pihenésről, hanem a közösségi élményekről és a lelki feltöltődésről is szólhat. Június 9-e és 12-e között ismét vakációs Biblia hétre várják a gyermekeket a Beregszászi Református Gyülekezetben. Az idei alkalom mottója Légy te is követő, amely Péter apostol életének fontos állomásain keresztül mutatja be a hit útját. A programban bibliai történetek, játékok, kézműves foglalkozások és sok-sok közös élmény várja az 5 és 15 év közötti gyermekeket. A részletekről Tarackközi Mariannával, a Beregszászi Református Gyülekezet lelkipásztorával beszélgetünk.
7: Legyen te is követő, a vakációs Biblia hét veszik kezdetét már jövő héten, és ma vallagunk, holnap után már gyakorlatilag támorozhatunk, és megindul a nyári forgatag. Nagyon örülünk annak, hogy nincs vége, mert szülőként azért mindenképpen kérés, hogy gyerekem, mit kezdjünk majd a nyári időszakban, és amikor ilyen alkalmak vannak, akkor ebből a szempontból is fontos közösségi terek jönnek létre. De mielőtt ehhez a témához kezdenénk hozzá, kicsit tekintsünk vissza az elmúlt hónapokra. A hittanoktatás számos vonzás között, amiben Beregszászban élő vagy működő tanintézményben megvan szervezve évről évre, ez a mai alkalommal ez is az év végéhez ért.
3: Hát igen, mert ugye megtörtént a ballagás, de már ugye az elmúlt hónapban megvoltak az utolsó hittanórák is, és hálásak vagyunk egyrészt azért, hogy voltak gyerekek, másrészt pedig azért, hogy voltak hitoktatóink, mert a Kárpátalján ez sem olyan egyértelmű dolog, de De mindig valahogy az Úristen úgy alakítja, hogy legyenek olyan emberek, akik meghallják a hívását, és igen, mondanak és bevállalják ezt a szolgálatot. Mert hogy ez egy szolgálat, és nem csak egy, nem tudom, kötelező plusz, hanem valamilyen más, amit egy csak olyan lelkülettel lehet csinálni, hogyha az ember az Úristen hívására megy, és nem csak meg akar felelni valamilyen tanternek, vagy tanmenetnek, és hát ez azt gondolom, hogy manapság az jutott eszembe idefelé jövet, hogy mennyi probléma van egy gyerekkel, és mennyi mindent megteszünk, és hogyha így megállunk az év végén, hogy mennyi minden fölösleges dolog volt, ami miatt aggódtunk, vagy idegeskedtünk, vagy a gyereknek nem úgy sikerült, nem tudott gyerek lenni, felszabadult, örömteli, nem tudom, minden napokat megélni, aztán ott vannak még a különböző iskolai, nem tudom, zaklatások, és hogy az anyukás csoportokban folyton felmerül a téma, hogy pszichológust keresünk a gyereknek, és azon gondolkodtam, hogy de hát miért? Hát igazából ez az a kor, az iskolás kor kéne legyen az, amikor felszabadult, örömteli gyermekéveket tudnak élni. Persze itt a háború, meg sok minden más, ami a családokat nyomasztja, meghatározza, aggodalommal tölti el, de hogy mégis valahogy egy olyan teret találni, vagy hogy a gyereknek mégis legyen valami kapaszkodója, és hát mi más lehetne az, mint hogy hát a magvetés éve van, és hogy azok a magok hullanak, jó földbe hulljanak, és hogy ezek határozzák meg esetleg már a gyermek szívében is a hozzáállását, mindennapjait. És azon túl, hogy mindenünnen csak az aggódás és csak a kérdések jönnek, azért legyen egy fix, biztos dolog, hogy de hát én ki vagyok? Én ha Úristen gyermeke vagyok? Imádkozhatok? Szabad oda vinnem mindenféle dolgot az Isten elé, és hogy ezek valójában hogy valósulnak meg, ezen gondolkodtam, hogy így a hittanos tanév lezárásakor vajon mennyire sikerült nekünk olyan lelkülettel ott lennünk a hittanórákon, az iskolákban, az óvodákban, hogy valami mást mutassunk.
7: A lelki fejlődésben ez egy mankó lehet, hogy a gyerek ne csak szellemileg tudást gyűjtse, hanem a lelkileg is fejlődjön ezen az élet rögös útján.
3: Hát ez nagyon érdekes kérdés, mert sokat gondolkodom ezen, hogy lelki fejlődés. Igazából a Biblia nem úgy mondja, hogy fejlődés, hanem azt mondja, hogy lelki növekedés, és hogy miért várjuk el, nem tudom, pszichológiától, mentálhigiénétől mindenféle dolgokba kapaszkodunk, és akkor próbáljuk, nem tudom, kizárni azt, ami körülvesz bennünket, vagy próbálunk önmagunk lenni. De hát igazából mikor tudunk önmagunk lenni? Hát hogyha tudjuk, hogy kik vagyunk, hogy tényleg ki vagyok én? Az Isten gyermeke vagyok? Ő teremtett engem? Felnőttként, gyermekként az ő képmása vagyok? Vagy mit akarok tükrözni? Azt, hogy igen, én vagyok, és megvalósítottam valamit, de hogy igazából mégis tovább is keressük azt, hogy akkor most ki vagyok, hogy elérünk egy bizonyos célt, akkor ott a következő, és valahogy nem ad lelki békességet, és a lelki növekedés, vagy a lelki dolgokban pedig mi a más? Hát az, hogy nem én akarok lenni valaki, hanem meg akarom találni azt, hogy kivé teremtett engem Isten, kinek akar látni engem, hol a helyem, és hogyha ezeket megtalálom, akkor igazából ott kezdődik el a növekedés, vagy hát a tanítványság, hogyha most már a gyerekhétre rátérünk.
7: Igen, a gyerekhét az van, hogy a hittanos évnek egyik nagy-nagy ajándéka, hogy együtt lehetnek a közösségek, és a korosztályt nézzük, akkor elmondhatjuk, hogy itt is egy nagy merítéssel várnak szinte minden emberek 100 érdeklődőt, mert 15 éves a felső korhatár, és hát 5 éves az alsó korhatár, szinte az óvoda felső az, amely teret enged, és ugye 4 napon keresztül 9-én veszik kezetét, és a Beregszászi Református Gyülekezeti udvara helyszíne, minden éven hatalmas tömeg az, aki ide eljön. Miért érdemes ide eljönni?
3: Hát nagy izgalommal készülünk, mert sohasem tudjuk, hogy kik jönnek, hányan lesznek, mert csak reménykedünk és imádkozunk érte. És hát a témát is pont ezért ilyen témát választottunk, mert tényleg látják, a hitoktatók is látják, a szülők is erről beszélnek, hogy mennyire elmagányosodik, bezárkózik, és hát minden ezt táplálja, hogy ne barátkozz másokkal, el vagy te egyedül is, nem tudom, a szülő is valahogy próbál lavírozni, hogy azért jó lenne, hogyha közösségben lenne, de nem tudja megoldani. Szóval a másik meg hát a technika, az pedig teljesen beszippant, és most valami olyannal készülünk, vagy olyan dolgokon gondolkodunk, hogy igen, lehet egyedül, és persze, megoldható, hogy egyedül legyen a gyerek, de milyen az, amikor közösségben van, és hogy miért jó a közösség? Hogy Jézus is mondhatta volna a tanítványainak, hogy nem tudom, egyesével megszólítja őket, és akkor rájuk bíz valamit, de nem, 3 éven keresztül egy közösséget alkotnak, és csak aztán küldi ki őket a feladatuk, vagy a küldetésük teljesítésére. Érdekes tapasztalatunk volt, nemrég jártunk egy svájci magyar gyülekezetben, és egy fiatallal beszéltünk, nagyon kevés fiatalt láttunk az ottani gyülekezetekben, de egy fiatallal beszélgettünk, és ez annyira megerősítő volt számomra, mert néha nem látjuk értelmét annak, hogy egyrészt, hogy szuszakoljuk be a hittanórát a gyerek programjába, másrészt találjunk termet az iskolába, találjunk jó indulatot a vezetéstől, hogy megengedje, hogy még a hittanórát is ott tartsuk. És akkor volt ugye ez a fiatal, és beszélgetünk, hogy került ide, és mondta, hogy hát ő ebben nőtt fel. És egyszerűen jó, hogy elkerült otthonról, és most ideiglenesen lakik egy másik országban, de hogy egyszerűen benne volt a vágy, hogy találjon egy közösséget, ahol magyarul beszélnek, és ahol az Isten igéje szól, és hogy mennyire meghatározó volt számára az, hogy ő hittanórára járt. És hogy már ott a szívében ez a Istenhez közelítés, ragaszkodás mennyire megfogant, és hogy nem is tudja elképzelni enélkül, hogy ő próbálta, meg meghallgatta online, az otthonin, de hogy kellett egy olyan közösség, ahol hasonló emberekkel van együtt, akik az Isten akaratát keresik, és hogy egymásról tudnak, egymásért imádkoznak, egymásra figyelnek, és közösen az Istenre. Úgyhogy ez nagy megerősítés volt számomra, és lendületet adott újra az idei gyerekhét megszervezéséhez, hogy nem rajtunk múlik, ami rajtunk múlik, azt tegyük meg, de igazából az Úristen munkája az, ami a gyerekekben is.
7: Mit kell tudnod a napokról, kedden veszik kezdetét? 9 és 12 között zajlik majd.
3: Mindig van egy gyülekező, mert hogy vannak gyerekek, akik már nagyon izgatottak és jóval előtte megérkeznek, szóval lesz egy gyülekező az udvaron, ha nem esik az eső. Ha esik az eső, akkor van egy szép nagy templomunk, úgyhogy közösen kezdünk, lesz majd egy ilyen kerettörténet bemutató, hogy miről fog szólni a nap. Énekelni fogunk sokat, megpróbáljuk ezt is, mert hogy az éneklés, az együtt csináljuk, és ez mennyire felszabadító tud lenni. Aztán megyünk szét csoportokra, hát nem együtt lesz az 5-15 éves korosztály, hanem megyünk szét csoportokra. Óvisok, első osztályosok külön, és aztán második, harmadik, negyedik újra, és aztán a nagyobbaknak, 5., 6., 7. osztályosoknak pedig már egy ilyen mini ifis szintű csoport lesz, ahol másképp beszélik majd meg, mint mondjuk egy óvis csoportban a történetet.
7: Délután 2 órakor kezdődik, így aztán várnak minden fiatalt 5 és 15 év között.
3: És nagyon izgalmas, mert ezen gondolkodtunk, hogy jó, hogy kellene valami mégiscsak gyereknaphoz közelre, de hát a költségvetés maximum egy szendvics belefér, és aztán kaptunk egy nagyon jó felajánlást, és így összetársultunk a Sám Alapítvánnyal, akik pedig a Dorcas program segítségével az ő gyerekeik is részt vesznek majd, és akkor ilyenek lesznek, hogy vatta, cukor, pattogatott kukorica, pizza, fagyi, és a negyedikre nem emlékszem, de biztos, hogy jó lesz. A lelki dolgok mellett azért fontos az, hogy jól érezzék magukat, és mondjuk mi a gyülekezetben mindig is nagy hangsúlyt helyezünk erre, akár konfirmandus táborba, akár hétvégéken, hogy jókat tegyenek, jól érezzék magukat, és aztán már könnyebb az Isten igéjére is odafigyelni, és hogy érezzék, hogy nem csak letudni akarjuk a hetet, vagy túl lenni rajta, hanem tényleg valami olyat kínálunk, ahol jó lenni.
7: A Beregszász Református Közösségben számos nyári program van, hát ha elkezdjük soron, akkor érdemes figyelnünk és jegyzetelnünk, tollatpapírt vegyünk elő. Rengeteg fiatalságot érintő projekt zajlik majd a következő napokban, hetekben.
3: Hát már holnap kezdődik, egy ifis nappal indítjuk a nyarat, ahova mindenkit várunk, aki már lekonfirmált, aki konfirmandus, vagy egyszerűen csak vágyik, vagy nem tudom, eljön a nagymamához látogatóba, olyan is bekapcsolódik a táborainkba, aki nagymamához szokott hazajönni, vagy haza tud jönni. Úgyhogy holnap lesz ez az ifis nap, este már egy dicsőítő délutánnal fogjuk indítani ezt az egész hozzáállásunkat a nyári programokhoz, és hát az ifik azok természetesen most már még nagyobb lendület, csütörtökön és pénteken és szombaton vannak, ezeket mindet a Beregszász Reformátusok oldalon hirdetjük, illetve a hirdetőtáblánkon kint vannak az események, és hogy nem csak eseményt szeretnénk, meg programot szeretnénk, hanem tényleg egy olyan közösséget, hogy még 20 év múlva is, hogyha összetalálkozunk valakivel, aki ide járt, akkor mondja azt, hogy jó volt itt lenni, és tényleg meghatározó volt, ezen dolgozunk, vagy ezért kérjük az Isten lelkének a munkáját, bennünk meg általunk.
2: Az elmúlt percekben Tarackközi Mariannával, a Beregszászi Református Gyülekezet lelkipásztorával beszélgettünk.

0: Határtalan. Mi történik a Kárpát-medencében? Hírek, események, érdekességek. A Kárpát-medencei Református Stúdiók közös műsora.
1: Erdély. Pontosan 10 éve működik a Kolozs megyei katasztrófa védelmi felügyelőség berkeiben a Salvator di Passione szenvedélyből életmentő önkéntes program, amelyre 16 és 65 év közöttiek jelentkezhetnek. Az önkéntesek nem csak szakmai tudásra tesznek szert, és a rohammentő csapat hasznos tagjaiként vesznek részt a bevetéseken, hanem élettapasztalatuk is bővül. Sőt, Deák András tartalékos rohammentő szerint ez az egyik legjobb baleset megelőzési mód is. Továbbá óriási segítséget jelentenek az éppen szabad idejüket töltő önkéntesek is. Deák Andrással Janicskó Mihály Noémi beszélget.
2: De jól tudom, akkor 10 évvel ezelőtt, 2016. május 6-án indult a Katasztrófa Védelmi Felügyelőség önkéntes programja. Tulajdonképpen miről szól ez az önkéntes program?
3: Arról szól, hogy egy kis fiatalságot, egy kis változatosságot hozunk be a munkánkba. Ez részünkről, tehát mind a két fél nyer ezen a dolgon. Mi a szakemberek, a hivatásosok, mi nekünk jó dolog, hogy egy kicsi civil élet bejön a laktanyára. Színesebbé teszi a 24 óráinkat. Az önkéntesek részéről pedig kitűnő dolog, mert betekintést nyernek bejűről abba a munkába, amit mi végzünk. Úgy értem bejűről, hogy bent laknak ők is a laktanyán, ott vannak velünk az autón, vagy a tűzoltóautón, vagy a mentőautón, és mennek ki éles bevetésekre a csapattal. Tehát szerintem egy nagyon jó baleset megelőző program, mert aki egy pár balesetnél részt vesz bejülről, onnan, ahonnan ugye az utcán járók elő polgárok nem lehetnek bent a vörös akcióba, onnan nagyon hamar eljutsz arra a következtetésre, hogy jobb megelőzni balesetet, amennyiben lehet, mint hogy megtörténjen, és akkor a mentők és a tűzoltók segítsenek.
2: Azt mondtad, hogy bejön a fiatalság. Melyik az a korosztály, akiket várnak, akik jelentkezhetnek erre a programra?
3: Itt ez jó kérdés. Ugye hivatalosan 16 éves kortól lehet jönni, egészen 60 éves korig. Na most vannak 50 pluszosok is, ez az igazság, csak hát ugye a fiatalok mindig nagy lendületet hoznak be, és mobilitást és fiatalságot, ugye. Az idősebb korosztálya, tehát mondjam úgy a középkorosztálya, meg az a jó, hogy azok meg kiforrott emberek, akik nem ugrálnak annyit, és kicsit élettapasztaltabbak, és már az elejétől sokkal jobban tudunk rájuk bízni kisebb feladatokat.
2: Gondolom, hogy nem csak besétálnak a laktanyára, és akkor egyből beültetitek a rohammentő autóba, és már is ott vannak a helyszínen, hanem valamilyen képzés is megelőzi azt, hogy ők részesei lehetnek ennek a csapatnak.
3: Persze. Információkat lehet kapni mindegyik megyének a katasztrófavédelmi honlapján, például itt nálunk Issuk-Lúzs, és azon van egy olyan ablakocska, hogy Voluntár di Passione, és ebben vannak az információk. Na, hát ott be kell adni, de hát elektronikus formában is be lehet adni egy pár iratcsomót, ugye büntetetlen előélet. A 16-18 éves korosztálynak kell még ezen kívül egy szülői beleegyezés is, meg valami orvosi vizsgák, meg ez az, és utána két modul lesz, amiben egy kicsit betanítjuk őket, hogy legalább ne legyen baleset, mikor megyünk a katasztrófa helyekre. Tehát az egyik egy tűzoltási modul, és a másik egy elsősegélyes modul. Mind a kettő 5-5 napot tart. Először általában a tűzoltásos modullal kezdjük, mert ott elég sok biztonsági, munkavédelmi dolgot is megmutatunk nekik. Persze az autókat is, a felszerelést is megmutatjuk, hogy kényük kedvükre választhassanak autót, amivel szeretnének kivonulni. És az elsősegélyes modul, hát az is 5 napos. Általában két hétvégét szoktunk ebbe betenni, tehát péntek, szombat, vasárnap, és utána meg csak szombat, vasárnap. Na most a vasárnap az már vizsga az elsősegélyes modulnál, tehát gyakorlatilag az elsősegélyes modul 4 napot tart, ameddig tanítunk, gyakorolunk, mert a mentőautón nagyon kevesen vagyunk, és ott elég éles helyzetek vannak, és szeretnénk, hogy az önkéntes, aki plusz egy embert jelent a mentőautón, az elsősorban ne sebesüljön meg, tehát ne legyen valami baj vele, mert nem nagyon tudunk rá is vigyázni, meg magunkra és a páciensre. és tudjon segíteni nekünk. Tehát, hogyha bármit kérünk a mentőautó felszereléséből, akkor azt rögtön tudja ideadni, és hogy ismerje nagyon jól a mi protokolljainkat, a mi munkastílusunkat, hogy minél könnyebben és gyorsabban tudjunk menteni.
2: Melyek azok a feladatok, amiket rájuk tudtok, mertek bízni?
3: Na, ez nagyon változatos, és ezért mondtam, hogy nagyon jó dolog az önkéntesség, mert kezdve onnan, hogy kezem alá ad felszerelést, ugye, mikor a terepen dolgozunk, akkor ugye az egész mentőautó felszerelését nem tudjuk kivinni mondjuk egy felborult traktorhoz, vagy fel egy lakásra. És akkor néha még valamilyen felszerelést el tud hozni nekünk az autóból, a mentőautóból. Persze ezért nagyon fontos, hogy tudja, hogy mit mondunk neki, mit jelent az a felszerelés, hogy néz ki, és hogy hol tárolható, és hogy vehető le a rögzített első faláról a mentőautónak. Ez az egyik dolog. A másik, mikor az esetnél vagyunk, akkor be tudnak segíteni szószoros értelmében, mint egy asszisztens a munkánkba. Tehát az elején csak ott vannak, nézelődnek, ugye próbálgatják, és akkor egyre jobban bevonjuk. Nagyon-nagyon sokat segítenek, mikor több áldozat van, mert akkor a mentőautó csapatja, ami három szeméből áll, az feloszlik több keresőkutató sávra, és akkor ott nálunk egy személy pluszba, hát ez bizony sokat jelent. Általában egyedül nem nagyon szeretünk dolgozni, nem is nagyon szabad, úgyhogy általában két ember egy csapat, és akkor így már van két kis csapatja egy mentőautónak, mert négy ember van akkor így rajta. A következő nagyon nagy segítség, mikor mondjuk olyan önkéntesünk van, aki vagy a tanulmányai szerint, vagy esetleg adott genetikai örökletesség szerint szereti a lelki gondozást, a pszichológiát. Ilyenkor nagyon nagy segítség a kicsit mondjuk zavarodott embereknek, vagy indulatos embereknek a megnyugtatására. Persze nem küldjük soha őket első vonalra, mert az veszélyes, hanem utána beszélgetések során, ez egy ilyen interpersonális, most hirtelen nem jut eszembe magyarul, dolog, hogy kik között alakul ki, vagy hogy alakul ki egy jó kapcsolat, beszédkapcsolat, kommunikáció a mentős és az áldozat, vagy a mentős és az áldozat rokonai, vagy a hozzátartozói között. Persze nagyon sokat segítenek ilyenkor, például, hogyha leányról van szó, leányönkéntesről, mert ugye vannak hölgy paciensek, és sokkal jobban esik nekik, és etikusabb, hogyha a csapatban van egy leány is, és mondjuk ő végez el egy testvizsgálatot, vagy egy EKG-t a szív ritmusról. Tehát nagyon-nagyon jól fel tudjuk őket használni, mondjam úgy, nem pejoratív értelemben persze, a munkánkban.
2: Ha jól értettem, akkor ti ilyen egynapos egységekben dolgoztok. Milyen a beosztásuk az önkénteseknek? Ők mennyi időre csatlakoznak hozzátok?
3: Hát ők például, hogyha kiskorúak, tehát 16-18 év közöttiek, akkor az elején csak nappali műszakba adjuk be őket, és 12 órára, tehát reggel 8-tól mondjuk este 8-ig. Aztán utána, ha egy kicsi tapasztalatot nyer, akkor már éjszaka is maradhat, mármint külön éjszakai váltás, mondjuk este 8-tól reggel 8-ig. És hogyha jól működik, és átvette a mi szakmánknak a csinyát, binyát, akkor maradhatnak 24 órára is, hogyha már 18 éves életkorukat betöltötték.
2: A 16-18 éves korosztály az mindenképp még iskolába jár, akkor ilyenkor hiányoznak az iskolából, vagy ezt hogyan lehet megoldani?
3: Igen, vagy hétvégén dolgoznak. Mi nem tudunk adni igazolást, ezt nem szabad adjunk igazolást. Tehát vakációkban, hétvégeken dolgoznak, vagy ugye egy éjszakát, mondjuk, mit tudom én, csütörtökről péntekre való éjszakos, akkor pénteken egy kicsit más élményekkel megy már be az iskolába, mert egy éjszakát mondjuk talpon volt, és a fáradtságot eltörli az az adrenalin és jó érzés, hogy ő mentőn dolgozott. Kicsit úgy az iskolába is másképp néznek rá a kollégák, az osztálytársak.
2: Meggondolom, hogy éles helyzetben akár az iskolában is ugyanúgy segíteni tud, hogyha kialakul bármilyen vészhelyzet.
3: Pontosan. Ezt még nem is említettem. Körülbelül egy éves önkéntesség alatt olyan tapasztalatra tesznek szert, véleményem

0: egy elsősegély procedurából egy bizonyos lépést vagy momentumot el tudjon mesélni a szüleinek, a testvérének, az osztálytársainak, és ezáltal gyarapszik, növekszik például mondjuk adott esetben Kolozsvár lakosságának az a része, aki mikor nagyon nagy baj van, akkor nagyon gyorsan be tudnak avatkozni, és mondom azt tiszta szívből, hogy csodát tudnak művelni addig, ameddig kiérkezik a mentőautó. Mert itt van a baj ezzel a 5-10-15-20 perces időintervallummal, ameddig kiér a mentő egy piros kódos, tehát egy kritikus beteghez. Persze megyünk ki egyszerű sima lábtöréshez is, mert szegény nem tud bemenni a kórházba, normális, hogy kimegyünk, csak nem életveszélyes. Ott is tud segíteni az elsősegélyes, de a súlyos eseteknél ott nagyon fontos, hogy az áldozat mellett lévő segéd, akinek van egy elsősegély kurzus, és tudja, hogy mit kell csináljon, az menthető állapotba tudja tartani azt az áldozatot, akihez aztán kiérkezik a mentőautó. Hogy mikor a mentőautó kiért, akkor legyen kit mentsen a csapat. Mert itt mondjuk konkrétan például az agy ellátásáról, oxigén ellátásáról beszélek. Hogyha az agy 3-4 percig nem kap sajnos oxigént, akkor ott életmentő műveletek után sajnos maradnak visszamaradó károsulások. És nem csak a szív stopról beszélek, újraélesztésről, hanem bármilyen, ugye a nyelvet, mikor lenyeljük, ugye hát ezt így mondják köznyelven, hogy lenyelt a nyelvét, és ezért nem kapott levegőt, vagy fulladozott. Ez egy nagyon egyszerű manőver, hogy ezt felszabadítani a légutakat, akár a nyelv bilincse alól, akár idegen testek alól, ugye ez már a Heimlich módszer. Vagy baleseteknél egyáltalán ott lenni helyben rögtön, mert ugye ez a nagy előnye az önkéntesnek, hogyha nem velünk dolgozik a mentőautón, hanem kint van szabad idejében a városba, hogy ő rögtön ott van az áldozat mellett, amit mi mentősök soha az életben nem tudunk megcsinálni, nem csak Romániában, hanem akármilyen fejlett országban se, mert a mentő nem tud teleportálni. Na, jó lenne, de nem lehet. És akkor az első 5-10 perc nagyon-nagyon fontos.
1: Az elmúlt percekben Dák András tartalékos rohammentőssel beszélgettünk.
2: Határtalan. Mi történik a Kárpát-medencében? Hogyan él a magyarság? Hogyan élnek a reformátusok? Hírek, események, érdekességek.
1: Kárpátalja. A mai kihívásokkal teli időszakban különösen nagy jelentősége van azoknak az alkalmaknak, ahol a fiatalok közösségre találhatnak, megerősödhetnek hitükben, és megtapasztalhatják, hogy nincsenek egyedül. Ezt a célt szolgálta a Tisza-Keresztúrban megrendezett pünkösdi ifjúsági találkozó is, amelyet a Tiborka, a Tisza-Borzsa közi KRISZ alapszervezet szervezett. A programra számos településről érkeztek fiatalok, hogy együtt dicsőítsék Istent, közösen gondolkodjanak hitről, szolgálatról és jövőről, miközben új kapcsolatokkal és élményekkel gazdagodhatnak. Erről a Tiborka elnökével beszélgetünk, Gyurkó Teodórával. Miért tartottátok fontosnak, hogy szervezzetek egy ilyen pünkösdi ifjúsági találkozót Tisza-Keresztúron?
3: 2025 végén tartottunk egy megbeszélést a Tiborka munkatársi csapatával, ahol megterveztük az idei 2026-os évet, és Sipos József lelkész ötlete volt az, hogy ragadjuk meg a pünköst hétfőt, és töltsük meg alkalommal, mivel nagyon fontos jelentőséggel bír a Szentlélek munkája a mi életünkbe, és szerettük volna, hogyha a fiatalok életében is ez nem csak egy átlagos hétfő lesz, valamint a jövőben szeretnénk ezt megszervezni rendhagyó módon minden héven pünköst hétfőn.
1: Találkozó témája ugye a lélektől megrészegedve volt. Mit jelent ez a kifejezés a mai fiatalok számára, és milyen üzenetet akartatok ezzel átadni a fiataloknak?
3: A pünkösdi ifjúsági találkozó témája a lélektől megrészegedve. Ez a cím a pünkösdi történetből született, ugyanis a tanítványok hirdették az Isten igét, és mindenki a saját nyelvén értette, ezért azt hitték, hogy a tanítványok édes bortól részegedtek meg. És az ige alapján azért választottuk ezt a címet, mert azt szerettük volna üzenni a fiataloknak, hogy nem mindegy, hogy mi az, ami betölti az életüket, mi az, amivel telve vannak, és mi az, ami úgymond megrészegíti őket.
1: Mennyire voltak nyitottak a kárpátaljai fiatalok egy ilyen lelki alkalomra? Kaptatok-e visszajelzéseket a résztvevőktől?
3: Alapvetően azt gondolom, hogy a kárpátaljai fiatalság nyitott a lelki alkalmakra. A KRISZ-nek 7 alapszervezete van, amelyből az egyik a Tiborka, és minden alapszervezetnek, valamint a KRISZ-nak is megvan a saját éves program.

0: programterve. Ezeken az alkalmakon én azt látom, hogyha egy gyülekezetből több fiatal is érkezik, ők tudják motiválni egymást arra, hogy részt vegyenek az alkalmon, valamint épp ellenkezőleg visszatartani is tudják. Viszont hálásak vagyunk azért, hogy minden alkalmon vannak fiatalok, hálásak vagyunk azokért a munkatársakért, akik elkísérik, azokért a lelkészekért, akik elhozzák a fiatalokat, és hiszem, hogy ez mind az Isten munkája.
1: Miben más egy ilyen ifjúsági találkozó szerinted, mint egy hagyományos gyülekezeti alkalom? Hogyan képzelhetjük el, hogyan épült fel?
0: Az esetek többségében pozitív visszajelzéseket kapunk a fiataloktól, azt, hogy jól érezték magukat az alkalmainkon, és hogy várják a következőt, viszont egy felgyorsult világban élünk, és nehezen tudnak hosszú időn keresztül egy bizonyos dologra koncentrálni, így a legtöbb pozitív visszajelzést azokra az alkalmakra kapjuk, amelyek vagy szabadtéren vannak megrendezve, vagy hosszú szabadidő áll rendelkezésükre, és tudnak egymással szabadon beszélgetni, játszani, ismerkedni, tehát sok interakció éri őket.
1: Te ugye moderátorként is jelen voltál, és a függőségekről beszélgettetek szakértőkkel, illetve olyan fiatallal, aki átélte és megtért. Miről szólt az alkalomnak ez a része?
0: Ahogyan azt előzőleg is említettem, talán egy hagyományos gyülekezeti alkalom során a fiatalok hamarabb elvesztik a koncentráló képességüket. Ettől még nem rossz egy gyülekezeti alkalom, csak a fiatalokat máshogy kell megközelíteni. Az alkalmunkon, a pünkösdi alkalmon dicsőítéssel kezdtünk, amely során a Nagyberegi Református Líceum együttese vezetett minket. Ezt egy kerekasztal beszélgetés követte, majd egy hosszabb kétórás szünet következett, amikor a fiatalok a mennyei falatok étkezde finomságait próbálhatták ki, amelyel egy jótékony célt támogattak, illetve a Kegyes Jótékonysági Alapítvány jóvoltából lehetőségük volt kokártokat kipróbálni, és azt láttam, hogy nagyon élvezték. Ezt ismét dicsőítés követte, végül bizonyságtétel és evangelizációval fejeztük az alkalmat. Ez az alkalom egy példája volt annak, hogy az Úr csodása működik, és egyidejűleg szól fiataloknak, középkorúaknak és idősebbeknek. A tiszakeresztúri református gyülekezettel közös szervezésben valósult meg, így az alkalmon nem csak fiatalok, hanem a gyülekezet tagjai is részt vettek, és ez így együttesen lehetett egy áldott pünkösdi alkalom.
1: Milyen szerepe van a közösségnek abban, hogy a fiatalok megmaradjanak a hit útján szerinted?
0: A kerekasztal beszélgetés fő témája a függőségek volt. Barta Attila lelkész, Kogola István pszichológus, Hadar András diakónus és Tominec Mihály voltak a vendégeink, akikkel arra kerestük a választ, hogy mi az, ami valójában betölti az ember életét. Miért vágynak a fiatalok arra, hogy valami megrészegítse őket, hogyan alakulnak ki a függőségek az életükbe, és milyen érzéseket próbálnak ezáltal elnyomni magukban. Szó esett arról, hogy a probléma felismerése az életünkben az már egy lépés a gyógyulás útján. A beszélgetés résztvevői őszintén vallottak arról, hogy nekik milyen küzdelmeik vannak, vagy esetleg voltak, és sokat beszélgettünk arról, hogy mit tanít az Isten igéje erről, hogy ő nem korlátozni akarja az embert, hanem szabadságra vezetni, és többször is elhangzott az az ige, hogy minden szabad nekem, de nem minden használ. Végül minden résztvevő igyekezett tanácsot adni a fiataloknak, hogyha valaki már küzd függőséggel, akkor hogyan lehet elindulni a szabadulás felé, és a kerekasztal beszélgetés végén a fiataloknak volt lehetőségük névtelenül kérdéseket feltenni a vendégeknek.
1: A jelenlegi kárpátaljai helyzetben milyen kihívásokkal találkoznak a fiatalok, és ezekre milyen válaszokat adhat a keresztény közösség szerinted?
0: Egy fiatal életének egyik legfontosabb pillére az, hogy milyen emberekkel veszi körbe magát, ugyanis akik körülötted vannak, azok befolyásolnak téged akarva akaratlanul. A beszélgetés során is szó volt arról, hogy a szenvedélyektől való szabadulás egyik legfontosabb kérdése, hogy a közösséged, ahol vagy, előre visz vagy visszahúz. Hívő fiatalként szerintem szinte lehetetlen megmaradni a hit útján egy olyan közösség nélkül, aki bátorít, ha elcsüggettél, veled örül, ha sikereid vannak, de felemel, ha elestél, és akikkel egymás terheit hordozva erősek tudtok maradni az ördög csábításaival szemben.
1: Hogyan próbálja a Tiborka megszólítani azokat a fiatalokat, akik még nem kapcsolódnak gyülekezethez?
0: A fiataloknak kihívásaik mindig voltak, vannak és lesznek is, viszont szerintem egy keresztény közösségnek az a feladata, hogy megerősítse a fiataljainkat abba, hogy érdemes a keskeny úton járni, hogy Isten nem egy tiltó Isten, de vannak korlátok, viszont ezek a korlátok mind a mi javunkat szolgálják. Az a fiatal, aki elindul az Isten útján, mindig fog nehézségekkel találkozni, de az a kérdés, hogy ezekben a nehézségekben hogyan tudunk hűek maradni hozzá. Az alkalmainkat a közösségi média felületein hirdetjük, így semmi akadálya annak, hogy olyan fiatalok is részt vegyenek, akik talán az otthoni, saját gyülekezeti életükben nem annyira aktívak, viszont nagyon szeretnénk, ha ezeknek a fiataloknak a szívükben megszületne a vágy, hogy az otthoni ifibe is eljárjanak, vagy ahol nincs ifi, ott induljanak heti rendszerességgel ilyen alkalmak, ugyanis ahogy korábban említettem, szerintem lehetetlen megmaradni egy közösség nélkül, akik mindig melletted állnak, akkor is, hogyha egy valamilyen próbatételen mész keresztül, ami gyakran előfordul egy fiatal életébe.
1: Milyen további programokkal készültök a közeljövőben? Tudsz-e már erről valamit beszámolni a hallgatóknak?
0: A Krisznek Máramaros Ugocsa Egyházmegyében két alapszervezete van, az egyik a Tisza Borzsa közé Krisz alapszervezet, azaz a Tiborka, és a Krisz Tisza Háti alapszervezete, és ez a két alapszervezet július 18-án Tiszabökényben szervez egy ifjúsági alkalmat, ahová szeretettel várjuk a fiatalokat, valamint augusztus 15-én a Krisz Túra kerül megrendezésre, aminek a szervezés a Tiborka munkatársi csapata vállalta. Ez egy olyan túra, ahol bizonyos megállók lesznek a túra folyamán, és ilyen lelki fröccsel készülünk a fiataloknak, úgyhogy bátorítok mindenkit, hogy vegyenek részt rajta, majd fogjuk hirdetni a közösségi oldalainkon. A tavalyi évben is megszervezésre került, és nagyon pozitív visszajelzéseket kaptunk.
1: A végére pedig egy személyesebb kérdés, mit jelent számodra a hit? És ugye a dicsőítés is jelen volt, és van is az életedben, az mit ad neked?
0: Az én életemben a hitnek nagyon meghatározó szerepe van, egészen kicsi koromtól kezdve. Ez nem volt egy egyenes és egyszerű út. Nem jelenti azt, hogy nem voltak hullámvölgyek, mert a keresztény ember életében mindig vannak. Viszont az egyik kedvenc igém az Ézsaiás könyvének 40. részéből így szól. Erőt ad a megfáradtnak, és az erőtlen nagyon erőssé teszi. Elfáradnak és ellankadnak az ifjak, még a legkiválóbbak is megbotlanak. De akik az Úrban bíznak, erejük megújul. Szárnyra kelnek, mint a sasok. Futnak és nem lankadnak meg, járnak és nem fáradnak el. Én ezt az erőt érzem, amit az Isten ad nekem, amikor meglankadok, amikor elfáradok, amikor aggodalmaskodok, mert hajlamos vagyok mindenen aggódni, viszont az Isten már többször bizonyította azt nekem, hogy tényleg a hajam szála sem görbülhet az ő tudta és akarata nélkül, és azért cserébe, hogy én hűséges vagyok hozzá, ő adja az ő erejét, adja az ő bölcsességét, és adja az ő békességét. Azt szokták mondani, hogy aki énekel, az kétszeresen imádkozik, és én ezt érzem, amikor dicsőítésben veszek részt, vagy csak dicsőítő dalokat hallgatok, azokon a dallamokon, a szövegeken, az énekeken keresztül valami különleges kapcsolódás jön létre az Istennel, ami engem nagyon megérint, és engem meg, hogy megint idézek a kedvenc énekemből, aminek az a szövege, hogy minden utamban hű voltál, egész életemben jó voltál, minden erőmmel, míg élek, éneklem a te jóságodat. Én azt érzem, hogy az Isten mindezidáig hű volt hozzám, és hiszem, hogy a későbbiekben is hű lesz, és azt várja el tőlem, hogy minden erőmmel, minden talentumommal szolgáljam őt, énekeljem az ő jóságát, vigyem a jó hírét a fiatalok között és a körülöttem lévő emberek között, ami nem mindig egyszerű, de tudom, hogy az Isten megáldja az igyekezetét azoknak, akik őt szolgálják.
1: Az elmúlt percekben a Tiborka elnökével, Gyurkó Teodórával beszélgettünk.
2: Határtalan. Határtalan. Mi történik a Kárpát-medencében? Hírek, események, érdekességek. A Kárpát-medencei Református Stúdiók közös műsora.
1: Erdély. Idén a 11. Méra Világzenei Csűrfesztivál július 30-a és augusztus 2-a között tárja ki ismét kapuit a zenekedvelők számára. A kalotaszegi hagyományok, a világzene és a közösségi élmények találkozásáról, az idei fellépőkről, újdonságokról és a fesztivál egyedi hangulatáról Varga Zoltán Lászlóval, a fesztivál egyik főszervezőjével beszélgettünk, a riporter Ungvári Szende.
3: Idén mikor lesz ismét hangos Méra?
4: Idén a Méra Világzenei Csűrfesztiválnak a 11. kiadására július 30 és augusztus 2 között kerül sor. Ugyancsak csütörtöki napon indul a fesztivál a koncertekkel, és péntektől már kísérő programokkal is várjuk a fesztiválozókat.
3: A fesztivál évről évre fejlődik. Miben lesz más, vagy új az idei kiadás?
4: Igazából a tavaly volt egy újítás a fesztivál kapcsán, egy új portával bővítettük a fesztivált, és ezt a portát tovább szeretnénk erősíteni, mert az volt a tapasztalat, hogy nagyon jól bevált, ez volt a romszínpad a Hangyatelekbe, ez a Mérai templomban szemben található porta, ahol napközben koncertek és különböző tematikákban beszélgetések voltak, és majd mikor a nagy színpadon a koncertek elkezdődtek, ez a porta zárt. És igazából ezt a portát szeretném tovább erősíteni, és az ennek kínálatot pedig úgy erősíteni, hogy a nap szinte minden pottyában, mikor a fesztivál megnyílik a közönségnek, akkor mindig koncertekkel, zenével és különböző programokkal tudjuk várni az érteződőket.
3: Idén milyen fellépőkre lehet számítani?
4: Vannak olyan fellépőink, akik visszatérőek, viszont vannak olyan nevek, akik először lesznek a fesztiválon. Én például a Trio Mandili, amit szerintem nagyon-nagyon sokan ismernek, viszont nagyon ismert név a Barcelona Gypsy Balkán Orkestra, akik idén újra visszatérnek a Mérai csűrszínpadra, de ilyen az Olá Gypsy Beats Magyarországról, a Paselán, aki az elmúlt években egyre többet lehet hallani róluk, ugyancsak Magyarországról először debutálnak a Mérai csűrszínpadon, de ilyen például a Nagy Csomor András és zenekara, de sokan mások is megmutatkoznak a csűrszínpadon, például a Mérai Cifra Néptánc Együttes első ízbe fog egy nagy estés előadással a pénteki napon fellépni a fesztiválon, ami ugye egy olyan dedikált nap a fesztivál, ami a Kárpát-medencei autentikus népzenének szól.
3: Milyen szempontok alapján szokták kiválasztani az előadókat?
4: Általában mindig egy szabály érvényesül, a szervező kollégámmal, főszervező kollégámmal, Betlendi Andrással közösen választjuk ki mindig a zenekarokat, és egy szűrő van, rá kell bólincsunk az illető zenekarra, viszont lévén, hogy egy világzenei fesztiválról beszélünk, mindig szempont az, hogy olyan zenekarokat válogassunk, ami egy színes és teljes világzenei palettát kínál a fesztiválozóknak.
3: Mennyire nehéz ma Erdélyben kulturális, illetve zenei fesztivált szervezni?
4: Én azt gondolom, hogy mindig megvoltak a kihívások egy ilyen kulturális rendezvény kapcsán. Piaci alapon nem annyira fenntarthatóak mindezek a hatalmas nagy fesztiválok, attól vagy jelezik ezt a fesztivál, de azt látjuk és azt tapasztaljuk, hogy az elmúlt években az igény folyamatosan nő. Mármint amiben én most a mi fesztiválunkról beszélek, a látogatottság a fesztiválonak az elmúlt 10 évben növekedett, szóval megvannak a maga kihívásai a fesztivál rendezésnek, de úgy gondolom egy hálás dolog, mert tényleg egy növekedésről beszélhetünk minden évben.
3: A fesztivál nem csak koncertekről szól, hanem igazából közösségi élményről is. Milyen programok erősítik ezt leginkább?
4: Hát egyrészt egy olyan fesztivál vagyunk, aki a családosokat is tárkarokkal várjuk, így péntek déltől már gyerekprogramokkal várjuk a Csűrfiába a családosokat, de ezzel párhuzamosan számos beszélgetésre, kézműves foglalkozásra, zeneoktatás, táncoktatás, népdaloktatásra várjuk a fesztiválozókat, illetve filmeket is vetítünk, ami kapcsán beszélgetések is lesznek, illetve az idei év az a Kalóz Zoltán születésének 100. évfordulója kapcsán köré is szerveződik, lesz egy koncert is, amit ennek az évfordulónak dedikálunk, illetve terveink szerint egy fotókiállítás is.
3: Mennyire fontos cél a kalotaszegi hagyományok megőrzése maga a fesztiválon?
4: A fesztiválunk egykori, meg talán mostani jelmondata is, hogy a világnak megmutatni Kalotaszeget és Kalotaszegnek a világot. Minden este táncházzal várjuk a bulizni, mulatni vágyokat, és mi mindig előszeretettel építünk a helyi kultúrára, és az a célunk is, hogy a világnak a helyi kultúrát megmutassuk. Ilyen a pénteki napunk is például, amikor a Mérai Cifra Néptánc Együttes is, ahol kalotaszegi helyi gyermekek, fiatalok visznek színpadra egy teljes estés előadást. Szóval mi mindig kiemelt hangsúlyt fektetünk a helyi kultúrára, a kalotaszegi és mérai kultúrára egyaránt.
1: Az elmúlt percekben a Méra Világzenei Csűrfesztivál egyik szervezőjével, Varga Zoltán Lászlóval beszélgettünk. A Kárpát-medencei Református Rádiók közös műsorának szerkesztőinek nevében megköszönöm figyelmüket. Legyenek hallgatóink a hét mindennapján. Áldást, békességet!
2: Határtalan. Határtalan. A Kárpát-medencei Református Stúdiók közös műsorát hallották.

0: Hírek az Európa Rádióban.
1: Köszöntöm Önöket, a híreket Kecskés Ákostól hallják. A következő napokban nyilvánosságra hozza a kormány Magyarország helyreállítási tervét. Ez a dokumentum az Európai Uniós források hazahozatalának egyik legfontosabb feltétele. Kármán András pénzügyminiszter közölte, a következő uniós tanácskozáson már a magyar terv lesz napirenden. A tárcavezető Luxemburgban az Európai Beruházási Bank elnökével is egyeztetett. A tárgyalások célja olyan további források bevonása, amelyek újabb beruházásokat támogatnak. A miniszter szerint a külső források segítségével jelentősen csökkenthetők a költségvetés terhei. Az így felszabaduló összegeket a kormány az infrastruktúra és a közszolgáltatások fejlesztésére fordítja. A tervek szerint nagyobb források jutnak majd a hazai oktatásra, valamint az egészségügyre is. Felmentette tisztségéből Magyar Péter miniszterelnök a hazai nemzetbiztonsági szolgálatok vezetőit. A határozat a magyar közlönyben jelent meg, és szombattól lépett hatályba. A döntés értelmében távozik Bárdos Szabolcs, az Alkotmányvédelmi Hivatal főigazgatója. Leváltották Olá Krisztiánt, az információs hivatal vezetőjét is. Nem folytatja munkáját Kis Csaba, a nemzetbiztonsági szakszolgálat főigazgatója sem. Felmentették Tajti Norbertet, a katonai nemzetbiztonsági szolgálat vezetőjét is. Több mint 350 ezer forint értékű adományt kapott a Miskolci Gyermekkórház. A könyveket és képregényeket, valamint játékokat a gyermekegészségügyi központnak adták át. A felajánlások az első Miskolkon képregény és Geek Fesztivál gyűjtéséből származnak. A rendezvényen összesen több mint 500 000 forint értékű adomány jött össze. Ebből a Borsod vármegyei könyvtár is részesült több mint 150 ezer forint értékben. Liechtenstein Raimond főszervező elmondta, céljuk az volt, hogy mosolyt csaljanak a gyerekek arcára. A nagy érdeklődésre való tekintettel a fesztivált és a jótékonysági gyűjtést jövőre is megismétlik. Több mint 500 végzős szakmájában kiváló borsodi tanulót díjaztak a Borsodabói-Zemplén vármegyei kereskedelmi és iparkamara székházában. A rendezvényen a megye 30 képzőintézményéből érkező diákok vehettek át elismerő oklevelet. Bihal Tamás a kamara elnöke kiemelte, a fiatalok tudása és lendülete alapvető a gazdaság számára. Nagy Boglárka a miskolci aljegyző hangsúlyozta, hogy a díjazottak teljesítményükkel példát mutatnak kortársaiknak. Kis Gábor, a Miskolci Szakképzési Centrum kancellárja szerint az új 5 éves képzési rendszer jól vizsgázott. A vármegyei diákok idén kiemelkedő sikereket értek el, különösen a szakmasztár versenyeken. Külön elismerést kapott Makkai József, a Bláti tanulója, aki villanyszerelőként Shanghaiba készül. A fiatal tehetség szeptemberben képviseli majd Magyarországot a World Skills szakmai világbajnokságon. Ünnepélyes kibocsátó ünnepséget tartottak, ahol esküt is tettek a végzős diákok a Miskolci Rendvédelmi Technikumban. Az utolsó éves tanulók sikeres képzésük után próbaidős őrmesterként kezdik meg szolgálatukat. Horváth Ádám István rendőrezredes beszédében kiemelte, ez a hivatás felelősségteljes szolgálat. Arra kérte a fiatalokat, mindig úgy intézkedjenek, mintha a saját családjukat védenék. Az eseményen a kiemelkedő teljesítményt nyújtó diákok és oktatók szakmai elismeréseket vettek át. Az évfolyam első Kardos Réka Kincső próbaidős őrmester Szent György emlékérmet kapott. A Fidesz kormány túltolta az Európa ellenes politikát, Ukrajna ügyében pedig fordulatra van szükség. Erről Németh Zsolt, fideszes képviselő beszélt egy nappal a párt tisztújító kongresszus előtt. A külügyi bizottság alelnöke szerint vissza kell térni a polgári, nyugatos és konzervatív irányhoz. Az eseményen a párt elnöki tisztségéről, valamint a négy alelnök személyéről is megállapodnak. A tervezett módosítás szerint a választókerületi rendszert az önkormányzati struktúra váltja fel. A reformok részeként az országos elnökség létszáma is jelentősen bővülni fog a jövőben. Orbán Viktor a 2026-os választási vereség után a jobboldali közösség teljes megújulását sürgette. A politikus szerint egy korszak lezárult, ezért volt szükség a tisztújító kongresszus összehívására.
0: Az időjárásról.
1: A folytatásban a zárt felhőzet szakadozik, gomolyosodik, aztán csökken. Elszórtan valószínű, azonban zápor, zivatar országszerte megérénkülni, hol meg is erősödik az északnyugati-nyugati szél. A csúcshőmérséklet 22 és 27 fok között alakul, a legalacsonyabb értékek 9 és 17 fok között lesznek.
0: Az Európa Rádió híreit hallották.

0: Repeto. Ismételjen velünk. Válogatás a nap legérdekesebb riportjaiból. Repeto.
1: Kedves hallgatóink, bibliakör és hétfő esti ifjúsági alkalmak. Csak két esemény, amikor a Miskolc alsóvárosi református egyházközségben összejönnek a hívek, és a közösség együtt gondolkodik. Ezek az elméleti alkotások a közeljövőben kibővülhetnek egy alakuló konfirmandus csoporttal is. Ez már nagy tiszteletű Orosz István reménye lenne. A gyülekezet lelkipásztora elmondta, hogy konfirmálás nem volt a gyülekezetben idén, de bízik, hogy később lesz. A lelkész, aki egyben a selyemréti Szalai Sámuel református két tanítási nyelvű általános iskola lelkésze is felhívta a figyelmet, hogy a három nagy ünnep, a karácsony, a húsvét és a pünköst közül csak a karácsony van kiemelve, ezért ebben az esztendőben az iskolában a húsvéti ünnepkör külön felhívták a figyelmet műsorok alkalmával. A Miskolc alsóvárosi református egyházközség lelkipásztoránál Orosz Istvánnál jártam.
2: Az alsóvárosi református gyülekezetben milyen programok voltak? Ilyenkor ugye pünköst felé már konfirmálások szoktak lenni. Hogy zajlott az önöknél?
3: Nos, nálunk most kevésbé volt mozgalmas a húsvét és pünkösd közötti időszak. Egy igehirdetés sorozat zajlott ebben az időben, amiben hangsúly volt a pünkösdről, mint ígéretről, hogy ez mint ószövetségi ígéret hogyan jelent meg, majd ezt követően a pünkösd, mint várakozás, tehát a Szentlélek kitöltetésének a várása, majd a Szentlélek eljövetele, az eljövetelt követően a tanúságtételre való elhívás, ugye lesztek nekem tanúim, Jézus ezt hagyta meg, hogy amikor eljön a lélek, erőt kaptok, és tanúim lesztek. Majd pedig ezt követi most, amiben vagyunk éppen, a tanúságtételnek a helyszínei, ugyanis ez is pontosan ott van az igében, hogy tanúim lesztek Jeruzsálemben, Júdeában, Samáriában, sőt, egészen a föld szélső határáig, tehát mint amikor a Google térképet elkezdjük az Eger görgőjével nagyítani, kicsinyíteni, hát valami hasonló programot hagyott ránk a megváltó, és ebben vagyunk most, ugye ebből a Jeruzsálem az egészen közeli komfortzónát jelenti, itt talán a legnehezebb a tanúságtevés, majd a tágabb környezetünk, mint Júdea, a Samária, az az ellenség területe volt abban az időben, és végül pedig egészen a föld szélső határáig, hogy hogyan kell ebben a misszióban részt vennünk, tehát mi egy ilyen sorozatban vagyunk. Ami érdekessége ennek az időszaknak, hogy mivel a területünkön lévő iskolával élő kapcsolatunk van, ezért most az intézménynek az évzáró mozzanataiban részt vesz a gyülekezet is, oly módon, hogy vannak bizonyos programok, amiket kiszervezünk a templomban. Ilyen volt például az óvodás évzáró, ezt vasárnap tartottuk délelőtt, az egyébként szokásos kisgyerekes istentiszteleti sávban, és ezzel zártuk ezt a tanévet, ami az óvodás oktatásnak lényegében a záró momentuma volt. Emellett tanévzáró istentisztelet van a gyermekeknek, az iskolásoknak, ez hétközi alkalom, amikor visszatekintünk és az elmúlt tanévre hálát adunk érte, valamint jelképesen elbocsátjuk a gyermekeket majd a nyári szünetre. Ehhez kapcsolódik, hogy ilyenkor a búcsúzó nyolcadikosokkal is külön ki szoktunk menni, egy hálaadást tartunk csak szűk körben a templomban, valamint, hogy ennek a fordítottja is igaz legyen, a gyülekezeti tagokat is igyekszünk meghívni az intézményben lévő rendezvényekre, ez legyen majd akár a ballagás, a tanévzáró ünnepség. A tavasz során volt itt egy átadási ünnepség, ami egy teljesen megújult sportpályát jelent itt az iskola udvarban, és ennek az átadási ünnepségére is meghívtuk a gyülekezetet, Tehát így a tavasszal ezek voltak a fontosabb momentumok, és hálásak vagyunk az Úristennek, hogy egy ilyen oda-vissza kapcsolat kezd egyre inkább erősödni a gyülekezet közössége, valamint a területünkön lévő intézmény között.
4: A gyülekezet tagjai egyébként eljöttek az iskolai rendezvényekre, mert hogy az iskolások elmentek a gyülekezetbe, az egyértelmű, mert hát ugye viszik a pedagógusok, akár ön is iskola lelkészként, de visszafelé működött-e ez? Érdeklődtek-e a gyülekezet tagjai?
3: Van érdeklődés, nem lehet nagy érdeklődésnek nevezni, leginkább azokkal tudnak eljönni, akik már nyugállományban vannak, és ki tudják szorítani az idejükből, tehát ha csak néhány főről is beszélünk, leginkább a presbitérium tagjai közül szoktak aktivitást mutatni. Nyilván aki a munkahelyén van bent napközben, mert ezek általában 8 és 4 közötti programok szoktak lenni, őket is várnánk egyébként, de nem jönnek, nem tudnak jönni, de azok, akik nyugdíjasak és idejében tudomást szereznek a rendezvényről, akkor el szoktak jönni, és örömteli találkozásoknak vagyunk ilyenkor a szemés fültanúi.
4: Nagy tisztelet úr, az a programsorozat, vagy eseménysorozat, amit említett, jól emlékszem, hogy az ifjúságnak indult ez a sorozat?
3: Maga az ifjúsági oldalon ott egy másik sorozat van jelen, tehát a szombat esténként van az ifjúsági foglalkozás nálunk. Többnyire innen az intézményből vannak a gyerekek, akik teljesen önkéntesen a szabad idejükben járnak el erre, az alkalomra, és itt többnyire életkérdéseket teszünk fel. Ez tartalmazza az egész éves tematikánk, akár az, hogy kinek kell engedelmeskednünk, de ilyen alapkérdések is, hogy kicsoda Jézus, kicsoda az Isten, ki az én felebarátom, hogyan kell viselkedjek bizonyos helyzetekben. De nyitottak a gyermekek nem csak ezekre az etikai válaszadásokra, hanem magára a Bibliára is, a bibliai történetekre, azoknak az elsődleges megértésére, nem csak az abból levont következtetésekre, és ezért volt olyan foglalkozás, amikor egy-egy evangélium került a középpontba, és akkor próbáltuk annak az evangéliumnak a sajátosságait előhívni, és megmutatni ezeknek a gyerekeknek, és ezzel leginkább a lexikai tudásuk és az általános műveltségük növekedett. Belefér nyilván az ifjúsági foglalkozásban nem csak a szellemi táplálék, hanem a fizikális is, ezt is nagyon szeretik a gyermekek. Ebben a szolgálatban a gyülekezetünk vesz részt. Minden hétre valaki elvállalja azt, hogy egy kis estebéddel kedveskedik a gyerekeknek, és ennek felettébb szoktak örülni. Így mindenki érzi, és sajátjának érzi ezt az ifjúsági munkát. Hát nyilván van, aki az ifi vezetői oldalról, vagy szervezői oldalról, és a gyülekezet oldaláról is hozzájárulunk ehhez, és bízunk abban, hogy ezek közül, a gyerekek közül fog konfirmandus kikerülni. Vannak közöttük olyanok, két gyerek van, aki tavaly konfirmált, és ebben a közegben itt maradt, és jól érzi magát. El szoktak jönni egyébként úrvacsorás istentiszteletekre is, ők már ballagni fognak lassan, de a többiek azok változó, többnyire ilyen negyedikes, ötödikes korosztályból vannak itt, és nagyon nyitottak, érdeklődőek, és egy nagyon ütőképes közösség kezd szerveződni. Igyekszünk nekik majd kedveskedni még néhány aprósággal, lesz majd ifis szalonnasütés és grillezés ott a templomkertben, illetve szeretnénk majd őket ifis kirándulásra is elvinni, és itt lényegében ők duplán kirándulnak, mert nem csak a gyülekezet szervezésében, hanem az intézmény szervezésében is, mi itt mindig kiemeljük és értékeljük azoknak a gyerekeknek a szorgalmát, akik tanév közben gondot fordítanak a templom látogatásra. Az intézmény fenntartója évi 10 alkalmat kér, hogy ennyit igazoltan minden tanuló menjen el legalább a saját közösségébe. Ebben igyekszünk támogatni a diákokat akár a saját közösségének a felfedezésében, hogy hol is van az, illetve megbeszélni az ott látottakat és hallottakat. Ugye itt az ifjúsági csoportnak szinte a 90%-a itteni hallgató, és akkor ők itt is kapnak majd a jutalomból, tehát az iskolai jutalom kirándulás is az övé, ők is részt vesznek majd ebben, és emiatt is népszerűsége van ennek az alkalomnak, de nyilván nagyobb reklám az, amikor hétközben elbeszélik, hogy mi volt éppen szombat este, miért éreztük jól magunkat, és miért érdemes oda ellátogatni, akár teljesen ismeretlenül is bárkinek, aki ehhez kedvet érez.
4: Akkor ez végül is a hittannak, az iskolai hittannak egy továbbfejlesztése?
3: Igen, ez egy másik szintje. Nyilván az intézményi hittannak keretei vannak. Jól lehet a kerettanterv szerint élmény alapú a református hittanórák, de mégis eszközeiben nagyon sokszor az átlag humánórák eszköztárával dolgozunk mi is, tehát itt is van tanmenet, van tematika, vannak óratervek, és ugyanúgy van egy kitűzött cél, amihez el kell juttatnunk a diákokat évvégére, és emiatt ennek nyilván van egy kötöttsége, amitől túl nagy százalékban nem tudunk eltérni. Nyilván van, amikor nagyon kívánja a helyzet, hogy akkor álljunk meg, és ezt még mélyebben beszéljük meg, hiszen nem vagyunk versenylovak, és ha egy olyan kérdés merül fel, ami pont életkori sajátosságuk szerint ez halaszthatatlan, és meg kell beszélnünk, akkor nem megyünk el mellette, de nem lehet nagyon megfenekleni egy-egy témánál, viszont az ifjúsági óráknál nagyobb a lehetőség, mert ott nem csenget neki 3-4 óra múlva. Ott 5 órakor elkezdődik, és a 7-8-ig, ameddig a gyerekeknek a figyelme aktív, és jól érzik magukat, és lehet velük foglalkozni. Ugye a vég az nyilván már ott csocsózás és egyebek, ez árul, de ott talán pihentebb az elméjük egy szombati pihenőnapot követően, mint mondjuk itt általában hittan az 5. órától felfelé szokott történni. Tehát mondhatjuk azt is, hogy sok dologban ráépül, és jelenleg olyan csapat van, olyan tematikát dolgozhattunk ki, ami mondjuk feltételezi már az első 4 évnek a tananyagát, tehát arra ráépítünk, de nyilván aki esetleg úgy térne be, hogy sosem tanult hittan, nem érezni kellemetlenül magát, mert azért igyekszünk úgy gyerekközpontúan, igeszerűen gyerekközpontúan átadni a megfelelő ismereteket, de igen, mondhatjuk ezt, hogy ráépül. Például volt februárban itt pedagógus minősítés, amiben részt vettem, pedagógus 2-es minősítési eljárásban, és amit ott azon a bemutató órán vettünk, az a Kősziklára épített ház története volt, ennek az eszközanyagát utána kívánták a gyerekek, hogy hozzuk már be az ifjúsági órára, és nézzük már meg még egyszer. Tehát itt a fakockáktól kezdve a sivataki homokig minden jelen volt azon a foglalkozáson, és újra le kellett modellezni, hogy hogyan épül fel a homokra épült ház, hogyan épül fel a kősziklára, vagy éppen a térkőre épült ház volt a szemléltetésnél, és akkor ott még egyszer nekik ki kellett próbálni, és akik nem vettek részt ezen a minősítési órán, ők is kipróbálták, milyen az egy locsoló kannával összedűjteni egy papírból készült ingatlan. Tehát azért mondom, hogy van átfedés, és lényegében rá tud épülni a már hozott tudásra, és én úgy veszem észre, hogy nagyon sok múlik azon, hogy a gyerek mit szeretne. Hogyha most csak ő annyit szeretne, hogy ne legyen otthon másfél órán keresztül, hát lényegében akkor ez is tud teljesülni, mellette meg még tanul is valami, de vannak, akik nagyon komoly nyitottsággal és érdeklődéssel jönnek, nyilván ők több mindent tudnak elvinni. Hát ez attól függ, mivel van tele a kezünk. Ha üres kézzel jövünk, akkor több minden fér bele. Ha csak egy ujjunk szabad, akkor nyilván kevesebbet tudunk elvinni.
1: Rövidesen folytatjuk a beszélgetést.

0: Repeta.
1: Repeta.
0: Repeta.
1: Válogatás a nap legérdekesebb riportjaiból.
0: A nap legérdekesebb riportjaiból. Repeta.
2: Kedves hallgatóink, bibliakör és hétfő esti ifjúsági alkalmak. Csak két esemény, amikor a Miskolc alsóvárosi református egyházközségben összejönnek a hívek, és a közösség együtt gondolkodik. Ezek az elméleti alkotások a közeljövőben kibővülhetnek egy alakuló konfirmandus csoporttal is. Ez már nagy tiszteletű Orosz István reménye lenne. A gyülekezet lelkipásztora elmondta, hogy konfirmálás nem volt a gyülekezetben idén, de bízik, hogy később lesz. A lelkész, aki egyben a selyemréti Szalai Sámuel református két tanítási nyelvű általános iskola lelkésze is felhívta a figyelmet, hogy a három nagy ünnep, a karácsony, a húsvét és a pünköst közül csak a karácsony van kiemelve, ezért ebben az esztendőben az iskolában a húsvéti ünnepkör külön felhívták a figyelmet műsorok alkalmával. A Miskolc alsóvárosi református egyházközség lelkipásztoránál, a diósgyőri református gyülekezet helyettes vezetőjénél, Orosz Istvánnál jártam. Folytatjuk a beszélgetést. A gyerekek tudásából hol lehet többet leszűrni, egy hittanórán, vagy egy ilyen foglalkozás alkalmával?
3: Én úgy gondolom, hogy az életben leginkább. Nyilván más az eszköz, itt intézményen belül megvannak a tudáspróbák. Maga az ifjúsági foglalkozáson ott ilyen klasszikus értelemben vett számonkérés nincs, hanem sokkal inkább szituációs feladatok. Ez nem idegen nyilván a közoktatási tanórától sem, de sokszor a folyosón összefutva mondjuk a tudomásomra jut, hogy valamilyen helyzetbe belekeveredett az adott gyermek, és akkor mondom, emlékszel, hogy ezzel kapcsolatban mit tanultunk? És akkor igen, és akkor mondja a történetet, hogy mely bibliai történet, és mi volt ott a megoldás. Elmondja a gyerek, és mondom, látod, akkor menj és te is csináld meg ezt. Tehát ilyen helyzetekben is, pont visszatérve erre a pedagógus kettes minősítésre, ott az egyik osztálynál számonkérő óra volt, és része volt ennek a számonkérő órának, ugye több feladat mellett, tehát ott a tudáspróbától kezdve a Google-ön lévő feladatokig mindenféle volt, és volt egy olyan rész, ami szóbeli felelet sáv, és én úgy hívtam ki a gyerekeket, hogy na gyertek, és akkor tegyetek bizonyságot erről, meg erről a témáról. És így felcsillant a vizsgáztatónknak is a szeme, hogy ezt még ők nem hallották, de nagyon jó. És hogy mennyivel másabb az, hogy gyereki film, és akkor ebből fogsz vele elni, és akkor már rögtön egy ilyen szükségtelen izgalmat belé oltunk a gyermekbe, és ott biztos, hogy akkor 10-ből 6 gyerek, ott 6-ig nem parázott, akkor ott fog. Itt viszont azt mondtam, hogy gyere bizonyság tételre, mondom, minthogyha az utcán találkoznál egy veled hasonló korúval, vagy akár idősebbel is, és megkérdez téged, hogy hogyan szól, ismered-e a irgalmas samaritánus történetet, hogyan foglalnád neki össze? Úgy, hogy az összhangban legyen a bibliai szöveggel. Tehát ugye nem nekünk kell hozzá költeni, tehát ez nem a népköltészet tagozat, nem arra vagyunk kíváncsi, hogy mi még milyen mesét körítünk hozzá, hanem úgy mondd el, hogy az összhangban legyen a tanultakkal, a Bibliával, ahogyan mi ott olvassuk, és utána próbál megfogalmazni, hogy neked ez mit üzen. És ilyen feleleteket hallottunk ott vissza, és én egyébként is ezt szoktam. Tehát a lényeg, hogy

0: a földi pályájukon.
1: Ha visszatérünk az alsóvárosi gyülekezethez, mi vár még a hívekre a nyáron? Ugye említett nagy tiszteletű úr kirándulásokat gyerekekkel kapcsolatban, de mi az, amit még tervez, vagyis terveznek?
0: Most a nyár az mindig egy csendesebb időszak nálunk alsóvárosban. A szokott rendben a délelőtti istentiszteleteket szeretnénk megtartani. Amíg el nem fogy ez a tematika, addig haladunk tovább itt a tanúságtételben, és amikor elfogy, hát addigra vélhetően az Úristen kiparancsolja az újabb sorozatot. A gyerekekkel nyilván lesz majd gyerek kirándulás, amit említettem, valamint gyerektábor is. Nekünk a helyi adottságaink kevésbé alkalmasak arra, hogy akár egy ilyen 10-15 fős tábor tudjunk mondjuk egy héten keresztül biztosítani. Ellenben az egyházmegye szervezésében lesz majd Mezőkövesden egy egyházmegyei hittantábor, és mi oda visszük el majd a gyerekeket, tehát mi is közülünk is, akár vagy én, vagy pedig az exmisszus segédlelkész, aki mellettem szolgál. Ott leszünk velünk, akár napi váltásban, meglátjuk még hogy, és ott igyekszünk bekapcsolódni ebbe a munkába. Nyilván ennek nagyon pozitív hatása van, hogy nem 15-en vannak, hanem 80-an. És annak azért másabb a hangulata, tehát többet tudunk ezzel adni, mint hogyha mi itt egy héten keresztül napközibe hoznánk őket. Itt egy idő után úgyis elfogy a program, egy-két napon belül, ott pedig valahogy ez újra termelődik. A felnőttekkel leginkább majd őszre tervezzük a kirándulást, többnyire ősszel, ilyen október környékén, október-november magasságában szoktunk elmenni. Tavaly Sátorajóújhelyibe mentünk el, meglátogattuk az istentiszteletet, ott a református templomba elmentünk, majd pedig megnéztük a börtönmúzeumot, hogy az ottani kiállítást, tárlatot, ott ebédeltünk a börtönben, és mondtam is a testvéreknek, hogy a bejutás gondtalan, a kijutás bizonytalan, de ne ijedjen meg senki. Tehát nem a rabok között nyilván, nem a fogvatartottak között voltunk, hanem ott a tiszti kantinban. De hát volt, az elmondás szerint volt már olyan csapat, aki üres cellába kérte az ebédet, tehát olyan látogatói csapat is, mi ilyen extrákra nem vágytunk, mi az alapszolgáltatással beértük, tehát ez volt az őszi kirándulás. Úgyhogy a nyár az lényegében leállás időszaka, nem a teljes leállás időszaka, hanem sokkal inkább ugye ebben a ritmusban, amit jelent a közoktatás évnek a beosztása. Hát ez akarva akaratlan, de ez átitatódik a gyülekezeti struktúrába is, hiszen én intézményi lelkészként lényegében ilyenkor tudok elmenni egy kis pihenőre, és hát ez muszáj igazodni a gyülekezetnek is. Tehát a gyülekezetnek jó lenne az is, hogyha én március elején mennék el szabadságra, de az a közoktatásban kivitelezhetetlen, illetve a nagy meleg is azért visszatartó erő, és én nem várom el senkitől, hogy eljöjjön és rosszul legyen itt a tűző 40 fokba. Ősszel fognak igazán majd, reméljük, hogy újraindulni az alkalmak, a bibliakör is, amit hétfő esténként tartunk, illetve az ifjúsági órák is majd szeptemberrel fognak. Bízunk abban, hogy most konfirmációs csoport is fog majd indulni, és újra fiatalok tagozódnak be a gyülekezetünk közösségébe.
1: Őszre már van cél, hogy hová merre menne a gyülekezet?
0: Mi most csak keresgetjük, hogy újra ilyen múzeumnézős változat legyen, vagy pedig valahová majd egy szabadabb környezetbe. Én nekem egy kikötésem van, mivel ezek a kirándulások vasárnapra esnek, tehát mindenképpen templom közelben történjen ez, tehát ott az adott helyhez legalább a legközelebb eső templomban menjünk el az úrnapi istentiszteletre, és utána én velem már lehet alkudni a többi programról. Nyilván, ha nagyon magasra kell menni, akkor én lent várakozok, de még nincsenek ezzel kapcsolatban pontosabb terveink. Volt olyan, hogy Budapestre mentünk kirándulni, terrorháza,

0: valamint egyik Miskolcról elszármazott lelkésznő Antal Mariannak a gyülekezetét látogattunk meg. Én nekem szívem vágya, hogy itt a felső Tisza vidéki templomokat újra megnézzük, hát még egyben nem láttuk őket, amióta itt vagyok gyülekezeti lelkész, innen nem volt még turnus, én még korábban jártam arra, a Tákos Csaroda és a társai. Lehet, hogy egy ilyen napot fogunk majd eltölteni, amikor megyünk templomot nézni, és ott tudunk egy kicsit beszélgetni egymással is, elcsendesedni és megélni azokat az áldásokat, amelyek így a kirándulások alkalmával érnek bennünket.
1: Jól leszem ki szavaiból, hogy most konfirmálás nem volt az alsóvárosi gyülekezetben?
0: Igen, sajnos nem volt, nincsen minden éven. Ez nyilván a több okra vezethető vissza, hát egyrészt populációs probléma érzünk itt a keleti városrészben, tehát hogy kevés a születések száma, ebből kevés az, akit el is hoznak keresztelni, és nyilván, hogyha keresztelővel nem lép be a látóterünkbe, vagy esetleg fiatalon, 12-3 évesen nem állnak elő a szülők, hogy hát nincs megkeresztelve a gyerek, de szeretnénk, hogyha konfirmálna, akkor nincsenek a látóterünkben itt a területen élő gyermekek, ami nagy lehetőség viszont az, hogy itt van az intézmény, és itt az oktatás és az intézmény lelkészi munkának köszönhetően én azért személyesen ismerem az idejáró református gyerekeket, és az utóbbi turnus az innen származott, szinte teljes egészében, ebből az intézményből. Azelőtt nem, vagy 2 év kimaradt, amikor nem volt innen konfirmandus. Tehát most én ebben bízok, hogy itt a mostani ifisek közül lesznek körülbelül 5, akiket meg tudunk hívni erre a lehetőségre, és bízunk abban, hogy kitartással ezt végig fogják csinálni.
1: Nagy tisztelet úr, hogyha arra kérem, hogy az elmúlt tanévet, ugye mert már mindjárt itt az iskolai tanévnek a vége, értékelje, vagy ezt a fél évet a gyülekezet szempontjából, akkor mit tud elmondani?
0: Most ez a tanév kicsivel csendesebbnek bizonyult az elmúlthoz képest. Tavaly volt az iskolának a 60 éves évfordulója, ezzel kapcsolatosan egy gála műsort szerveztünk, és ennek a megszervezése az hatalmas energiát és rengeteg időt emésztett fel, mind a diákok oldaláról, mind pedig a szervezők és lebonyolítók oldaláról. Ebben a tanévben ez már nem volt, ellenben sikerült valami új újítást is eszközölni. Mióta ide kerültem, azt tapasztaltam, hogy a 3 nagy ünnepből, ugye a karácsony, húsvét és pünkösből érzékelhetően túl nagy hangsúly kerül a karácsony megünneplésére, a másik 2 pedig mintha nem is lenne. Tehát nyilván az intézmény lelkészi oldalról én végzem a magam dolgát, akár személyes beszélgetésekben, akár a kibocsátó Isten tiszteletek megszervezésében, csendes nap szervezésben, de más az, amikor a tantestületnek a nagy része és a diákságnak is egy jó része aktívan részt vesz egy-egy ünnepnek a felkészülési részében, és ebben a tanévben, ugyanúgy megmaradt a karácsonynál az a nagy hangsúly és nagy idő odafordítás, de most már a húsvétnál is sikerült minden főbb állomást megjeleníteni. Ez úgy történt, hogy a virágvasárnap, nagycsütörtök, nagyszombat és húsvét vasárnap eseményeit rövid dráma alapján egy-egy reggel, 4 órában körülbelül az intézmény közössége előtt előadták a fiatalok, rendesen jelmezbe öltözve, bibliai alapú forgatókönyv felhasználásával, tehát őletes munka volt ebben is, és ezzel valami olyan újat alkottunk, amiről én itt a keleti régióban nem nagyon hallottam. Még lehet, hogy van máshol is ilyen, hogy húsvétre így készülnek, de ez újdonság számba ment mindenkinek itt az intézményen belül. És én úgy gondolom, hogy a gyerekeknek is közelebb jött a húsvétnek az üzenete, hiszen már a húsvét lényegében kell egy ilyen félig lapos ünnep sajnos a ma embere számára. A karácsonyt azt megértik, mert a születésről szól, az egy fiatal párról szól, aki kirekesztettek, akiknek sokat kellett gyalogolni ott a császári rendelet miatt, akiknek nem volt hely a fogadóban, csak az istállóban, és ez úgy közeli. Viszont a pünkösd, vagy a húsvétnál ott már azért egyrészt a nagypéntek felé vezető út a szenvedésekkel teli, és ezt ugye szereti általában az ember szemét behunyva elkerülni. Másrészt a feltámadás is talán azért idegen, mert ugye azt mondjuk, hogy ez nem egy hétköznapi dolog, és ma nem történnek ilyenek, hogy valaki feltámadna a halálból. Van, aki azt mondja, hogy hát nem jött még onnan vissza senki, de Jézus visszajött, sőt, még a feltámadás előtt tudjuk, hogy 3 embert is visszahozott az életbe, mondjuk az még nem az örök életre való feltámadás volt, de előíze volt az ő munkájának, tehát ez már talán távolibb, és a pünkösdön még távolibb, mert ez, hogy Szentlélek, azt eszik vagy isszák, és ugye ezekre a húsvét pünkösdön még inkább rá rakódtak a hagyományok, szokások, és ugye ezekben szoktak elveszni az emberek, viszont éppen mi ezzel egy pozitív demonstrációt folytattunk, magunk felé leginkább, tehát mindig magunk felé kell ezeket kezdeni, hogy akkor miről is szól a húsvét, miről szól a virágvasárnap, nagy csütörtök, nagy péntek, és úgy gondolom, hogy sokkal felkészültebben és sokkal lelkibb módon tudtunk így megérkezni erre az ünnepre. Én bízom abban, hogy jövőre tudjuk ezt a sorozatot folytatni, és a pünkösd témáját is hasonló módon fel fogjuk dolgozni. És ugye ennek a szereplő csapatnak egy része az szerepelt a gyülekezeti passió olvasásban is. Tehát ez mindig a tavaszi időszaknak és a húsvéti ünnepkörnek is egy kiemelkedő pontja nálunk a passiós istentisztelet. Passióval és úrvacsorával egybekötött nagypénteki alkalom. Ilyenkor csak az ige szól. Ott az elején van egy köszöntés a részemről, és akkor utána minden éven valamelyik másik evangéliumból olvassuk fel a szenvedés történetet, közte pedig éneklünk. Tehát ez egy ilyen lamentatív alkalom, ami nem idegen a református hagyománytól. És ezt követően pedig úrvacsori közösséggel zárjuk. Van, amikor erre mi a gyülekezeti zenekarra készülünk, van, amikor sikerül előadó művészeket meghívni, sőt visszahívni, tehát vannak, akik járatosak már nálunk a passió alkalmával, és ennek a felolvasásában is ebből a szereplő csapatból jó néhányan részt vettek, tehát ebben is mérhető a gyülekezet intézmény kontinuitása. Tehát ez volt nagyon kiemelkedő alkalom. Másrészt pedig hál' Istennek megy az élet nálunk, és ezt azért kell mondjam, mert ugye egy nehézség van jelenleg a közösségünkben, ami hát részben egy teher átvállalás, részben pedig segítségnyújtás, ugyanis december 3-ától kezdődően én helyettesi szolgálatot látok el a Diósgyőri Református Egyházközségben, és ezáltal engem ritkábban láttak most a testvérek itt a Alsóvárosban, és ez egy óriási próbatétel. Talán egy kicsit a templom látogatáson is ez nyomot hagy. Az adományokon érződik ez az állapot. Nincsen rossz közhangulat, de várják vissza a lelkészüket, és nyilván én is próbálnék viszonyulni. Annak ellenére nagyon megszerettük egymást a város másik végén is, egy nagyon áldott, szerethető és Istennek kedves társaságba csöppentem én ott bele 2025. decemberében, és hiszem azt, hogy a szívem egyik rekeszében ők vannak, de a másikban pedig az alsóváros, és hát így ketté szakadni pedig nem lehet túl sokáig, ez egy fél éve tartó folyamat, tehát ez az, ami egy kicsit úgy beárnyékozta ezt az elmúlt fél évet, talán emiatt is volt kevesebb alkalom, nem lehet az ex-misszus sem végletekig terhelni, hiszen ő még a pályának az elején van, még tanuló fázisban van, még itt inkább a hospitálás és szolgálat helyes arányára nagyon oda kell figyelni, tehát nem olyan, mint egy 20 éve felszentelt lelkész, hogy oda lehet adni, hogy akkor ezt kell megcsinálni, és akkor hajrá. Tehát ez úgy gondolom, hogy igen, érződik, és ameddig ez az állapot meg nem szűnik, addig ez érződni fog, de hát bízunk abban, hogy az Úristen mindenhova a megfelelő embert oda is visszahelyezi, és tudjuk folytatni ott az Isten országának az építését, ahol elkezdtük.
1: Köszönjük szépen.
0: Szeretettel, áldás békességet.
1: Áldás békességet. Kedves hallgatóink, bibliakör és hétfő esti ifjúsági alkalmak, csak két esemény, amikor a Miskolc alsóvárosi református egyházközségben összejönnek a hívek, és a közösség együtt gondolkodik. Ezek az elméleti alkotások a közeljövőben kibővülhetnek egy alakuló konfirmandus csoporttal is. Ez már nagy tiszteletű Orosz István reménye lenne. A gyülekezet lelkipásztora elmondta, hogy konfirmálás nem volt a gyülekezetben idén, de bízik, hogy később lesz. A lelkész, aki egyben a selyemréti Szalai Sámuel református két tanítási nyelvű általános iskola lelkésze is felhívta a figyelmet, hogy a három nagy ünnep, a karácsony, a húsvét és a pünköst közül csak a karácsony van kiemelve, ezért ebben az esztendőben az iskolában a húsvéti ünnepkör külön felhívták a figyelmet műsorok alkalmával. A Miskolc alsóvárosi református egyházközség lelkipásztorával, Orosz Istvánnal beszélgettem.
2: Repeta. A nap legérdekesebb riportjaiból válogattunk.

0: 1 óra. Hírek az Európa Rádióban.
1: Köszöntöm Önöket, az Európa Rádió híreit Kecskés Ákostól hallják. Teljesen átszerveznék a közmédia intézményrendszerét, benyújtották az országgyűlésnek a közmédia teljes átalakítása vonatkozó kétharmados törvényjavaslatát a Tisza párt képviselői. A tervezet megszüntetné a jelenlegi MTVA modellt és különválasztaná a műsorszolgáltatást a hírügynökségi tevékenységtől. Az MTVA beolvadna a Dunába. Az új cég Magyar Rádió és Televízió néven vinne tovább minden audiovizuális feladatot. Emellett újra önállóvá válna a távirati iroda, a közmédia új, paritásos felügyeleti szerve pedig a független közmédia testület lenne. A javaslat szerint a médiacégek vezérigazgatóit nyílt pályázaton választanák ki, szigorú szakmai és összeférhetetlenségi szabályok mellett. A törvény elfogadása esetén a közmédia jelenlegi vezetőinek és a médiatanács tagjainak a megbízatása azonnal megszűnne. Feszült a helyzet a tejtermelés munkaerőpiacán, külföldi alkalmazottak nélkül ugyanis nincs elég munkavállaló az ágazatban. A tejterméktanács közlése szerint a hazai vállalkozások aggódnak a nehezen pótolható dolgozók esetleges elvesztése miatt. A fizikai állatgondozása és a fejésre évek óta szinte lehetetlen megfelelő felkészültségű belföldi munkaerőt találni. A technológiai fejlesztések és a modernizáció is csak részben képesek enyhíteni ezt a folyamatos kapacitás hiányt. A külföldi dolgozók tartózkodási engedélyének lejárta és elbocsátásuk komoly működési zavarokat okozhatna a telepeken. A terméktanács folyamatosan egyeztet a kormánnyal a stabil termeléshez szükséges intézkedések meghozatala érdekében. 40 millió forint értékű humanitárius segélyszállítmányt adott át Tiszaújlakon a Magyar Református Szeretett Szolgálat. Az ágynemükből, hálózsákokból és higiénés csomagokból álló adomány az ENSZ menekültügyi szervezetének felajánlásából származik. A támogatás a Kárpátaljai Református Egyházkerület közvetítésével jut el a frontvonal közeli Szumi és Harkov megyékbe. Zán Fábián Sándor püspök kiemelte, a szállítmánnyal a legkiszolgáltatottabb frontvonalban élő családoknak segítenek. A püspök azt is hozzátette, hogy a támogatás a kelet és nyugat-ukrajnai lakosság közötti szolidaritást is erősíti. Katona Viktória, a Szeretett Szolgálat ügyvezető igazgatója isteni gondviselésnek nevezte a segítségnyújtás lehetőségét. A kelet-ukrajnai területek képviselői meghatottan mondtak köszönetet a Magyarországi Karitatív Szervezet támogatásáért. Ingyenes tüdőrák szűrése várja az aktív dohányosokat egész nyáron az Országos Korányi Pulmonológiai Intézet. A daganatos megbetegedés sokáig tünetmentes maradhat, ezért kiemelten fontos a korai elváltozások időbeni felismerése. A jelentkezők alacsony dózisú CT-vizsgálaton, légzésfunkciós felmérésen és személyre szabott tanácsadáson vehetnek részt. A térítésmentes szűrése azokat az 50 és 74 év közötti lakosokat várják, akik legalább 15 éve dohányoznak. A résztvevők a leszokást segítő digitális mobil alkalmazást, valamint életmód követő támogató programot is igénybe vehetnek. A vizsgálatokon való részvétel ingyenes, de előzetes regisztrációhoz kötött. Míg a jelenlegi hőmérséklet inkább a májust idézi, a következő héten az idei első tartósabb kánikula is megérkezik. A Hungaromet ZRT tájékoztatása szerint a következő napokban még kitart a változékony és az átlagosnál hűvösebb idő. Szombaton egy meleg front érkezik, majd vasárnap és hétfőn ismét egy hullámzó hideg front alakítja az időjárást. Eközben azonban Délnyugat-Európa felett egy magas nyomású zóna épül ki, amely fokozatosan a térségünk felé húzódik. Az anticiklon áramlási rendszerében egyre szárazabb és melegebb levegő érkezik, így erőteljes melegedés kezdődik. A jövő hét második felében a napi csúcsértékek már meghaladják a 30, a következő hétvégén pedig a 35 fokot is. De ne szaladjunk ennyire előre.
0: Az időjárásról.
1: A fújtatásban a zárt felhőzet szakadozik, gomolyosodik, aztán csökken. Elszórtan valószínű, azonban zápor, zivatar országszerte megérénkül, néhol meg is erősödik az északnyugati-nyugati szél. A csúcs hőmérséklet 22 és 27 fok között alakul, a legalacsonyabb értékek 9 és 17 fok között lesznek.
0: Az Európa Rádió híreit hallották.

0: Zenesáv. Barangolás a dallamok világában. Az Európa Rádió zenei műsora.
1: Köszöntöm a Zenesáv hallgatóit, a mikrofonnál a szerkesztő Antal István. Mai műsorunkban a Counting Crows együttes munkásságával ismerkedünk meg. Tartsanak velünk!

0: got nothing to wear. We got nothing to wear.
1: A Counting Crows együttes első nagylemezét 1993-ban adták ki, amelyről a Mr. Jones című dalt az MTV is játszotta, továbbá a negyedik helyet ért el a Billboard 200-as listán, alapító tagjai Adam Duritz és David Bryson. One, two, one, two, buckle, dang.

Adam a The Himalayans együttes tagja volt, Bryson pedig producer. Eleinte akusztikus duóként tevékenykedtek, Berkeleyben és San Franciscóban koncerteztek.

Egy barátjuk, David Immer Glück is zenélgetett velük, de nem volt hivatalos tagja az együttesnek. Immer Glück továbbá a Camper for Beethoven, illetve a Manxo Doom együttesek tagja volt.

David Immerglück a Counting Crows első nagylemezén rögzített pár dalt 93-ban feliratkoztak a Geffen Recordshoz. Első albumukkal nagy sikert értek el, a Mr. Jones, illetve a Long December című dalok Kanadába első helyet értek el. A 2004-es Accidental in Love című számok a Shrek 2-ben is hallható volt, illetve Oscar díjra is jelölték érte az együttest.